Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: megyek aludni.
1: Jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel íj és Rolanddal,

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Beat. 2 óra zene, ami nem hagy

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Több mint 6500 pedagógus végezte el az életveszélyes allergiában szenvedő gyermekek biztonságát szolgáló képzést. Együttműködési megállapodást kötött az Úszó, a Golf és a Tánc-Sport Szövetség. Ünnepélyesen átadták a Turul Szíve kardió tanösvényt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Szívvilágnapjához kapcsolódva szeptember 27-én vasárnap ünnepélyesen átadták a Turul Szíve kardió tanösvényt a Tatabányai Turuli parkerdőben. A Budapesti Szent Ferenc Kórház Út az Egészséghez országos programjának 22. kardió tanösvényét a Vértes Erdő ZRT állami támogatással, egészségügyi és helyi partnerek együttműködésével hozta létre. A program célja, hogy a természetben végzett mozgást és az önellenőrzést összekapcsolva támogassa az egészségtudatos életmódot. Elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomás betegséggel vagy cukorbetegséggel élők számára nyújt rehabilitációs és megelőző lehetőséget, ugyanakkor egészséges résztvevők számára is elérhető. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mindegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvosszakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonsága érdekében. Együttműködési megállapodást kötött Szombathelyen három sportszövetség a Magyar Sport és Kulturális Élet hazai és nemzetközi fejlesztéséért, valamint a tehetséges fiatalok közös támogatásáért. Az 58. Szavária nemzetközi táncverseny szervezőinek a vasárnapi tájékoztatása szerint a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc-Sport Szakszövetség összefogásról Vladár Sándor közölte, az a cél, hogy a sport szeretete a jövő nemzedékei számára is a hétköznapok részévé váljon. És végül sport, Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi kapitánya Belfastban az északírek vendégeként is nehéz mérkőzésre számít, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Ezzel együtt csapatával szeretné megszerezni a 3 pontot. A magyar állampolgársággal is rendelkező 62 éves olasz szakember a vasárnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, már nem foglalkoznak a pénteki ukránok ellen 1-0-ra elvesztett meccsel, mert mindig a következő feladatra kell összpontosítani. Marco Rossi az MTI kérdésére úgy fogalmazott, nehéz jósolni, de ahogy a két válogatott korábbi mérkőzésein, ezúttal sem számít sok gólra. A belfasti Windsor Parkban ma közép-európai idő szerint 20 óra 45 perckor kezdődik az északír-magyar találkozó.
0: Időjárás.
1: Ma zavartalanul napos derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés komoly felhő jelenhet meg az égen, délután 26 fok köré melegszik a levegő a térségben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Let's make

0: Morgan, Best of, és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Te tesós vagy, van tesód.
2: Te tesó.
1: Tesó, bro.
2: Bó, a fiam éppen ebben a korban van.
1: Brózik? Ú, ezt nagyon utálom.
2: Hát, inkább tesózik. Néha
1: az jobb.
2: Nem is bro, brózki.
1: Az mi?
2: Az a bro csak így továbbfokozva, de hogy tesó. Tehát náluk most éppen ez megy így a haverokkal, hogy ez a tesó megszólítás. Kérdeztem is tőle, hogy mióta vagy amerikai rapper, fiam. A bőgatyát szereti, ez most megint, ez a baggy nadrág, ez megint divat.
1: A megint a rapper vonal jön?
2: Hát ez a baggy nadrág, ez most nagyon megy így a kiskamaszoknál, úgyhogy körülbelül minden második srácon, meg egyébként a lányokon is hasonló nadrágban.
1: Azzal még nem feltétlen van baj. Lehet, hogy rájöttek, hogy a rap zenéhez nem kell annyi zenei tudás.
2: Miért a punkhoz például kell? Sőt, hát aki tud zenélni egyenesen, hát az nem is fér bele a punkba.
1: Jó, ebben igazad van, rendben, de mikor volt a punk olyan szinten elterjedt, mint a rap? Deszkáznak is? Az is bejön?
2: Nem deszkáznak, nem, azért annyira nem. Nem, hát csak a külsőség része jön be, tudod.
1: A nálatok volt ilyen? Tette valamilyen zenei irányzat szerint öltözködtél, vagy követtél ilyet?
2: Nem, soha. Nem,
1: nekem meg... is kimaradt. Volt egy időben deszkázcipőm, és soha nem deszkáztam.
2: Meg én mindenféle zenét hallgattam. Tehát, hogy én ugyanúgy hallgattam egyébként hip-hopot, én hallgattam például punk zenét is, tehát, hogy én a magyar punk zene kapcsán tökre képben vagyok. Ezen úgy sokan meg szoktak lepődni, de igen, tehát, hogy én nagyon sokat hallgattam Andó Proszektúrát például, meg hasonló vonulatokat.
1: Én a Proszekót szeretem, meg... De egy időben nagyon eldurvultam, elmentem én is öltözködésben ilyen halászjutkás irányba.
2: az kemény.
1: Az nagyon durva volt.
2: Igen. Aztán, és ettél almaszózt minden nap?
1: Az is volt, aztán az MC Haver és a Technő ruházatot, azt kinézték a suliban, azt nem szerették.
2: Testvéri féltékenység, ez a témánk, mert hogy állítólag megvan a válasz, hogy miért viseli rosszul a gyerek, hogyha a testvére mást kap, mint ő. Itt van velünk Andi, és jó reggel.
3: Szia,
2: Andi.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Mind a hármunknak van testvére, tehát hogy ezt így át tudjuk érezni. Ugye annyi van, hogy ilyen szempontból, Andi, te tudsz egy picit más nézőpontot behozni, mert ugye nálatok nagy a korkülönbség.
3: Igen, 18 év.
2: Igen, na nálunk nagyjából hát olyan 4,5.
1: Nálunk pedig 3. Tehát, hogy ezzel kell megbirkóznunk. És nagyon érdekes dolog ez a testvéri féltékenység témakör, mert hogyha belegondolok, akkor tényleg létező, de valahogy ezt úgy elhallgatjuk, vagy nem tudom. Most így felnőtt korban erre már úgy ráült annak a homája, hogy ez a régi szép idő, de én a mai napig tapasztalok ilyet, majd mindjárt kifejtem. Ti mennyire éltétek ezt meg gyerekkorotokban?
2: Én bevallom, hogy erre nem emlékszem. Arra igen, hogy néha úgy megheceltem, hogy nekem ugye hugom van, neked öcséd van, neked szintén öcséd van.
3: Igen.
2: Tehát ugye mi vagyunk azok Andival, akiknél ugye eltérő nemű a testvér. Nálatok lehet, hogy emiatt is kiskor különbség és két fiú, szóval ott azért lehet, hogy ez belejátszik. Nálunk én nem emlékszem ilyenre, hogy nagyon ilyen testvéri féltékenység
1: lett
2: volna.
1: Nem volt az, hogy megkívántad a testvérednek a teáskészletét?
2: Nem.
1: Játszani akartál a babáival, megnézni, mi van ott a szoknya alatt, már hogy a babánál.
2: Nem, ilyenekre nem.
1: De semmilyen?
2: Nem, mondom, ez nálunk valahogy nem volt. Olyan volt, hogy így mit tudom én, tényleg megvicceltem, vagy egy kicsit így kiszúrtam vele játékból, arra emlékszem, de olyan, hogy mondjuk féltékeny lettem volna, olyan nem.
1: Nálatok? Ott azért nagyon nagy a korkülönbség, hát nem vagy féltékeny?
3: Nem, de anyut szoktam mindig piszkálni ezzel, amikor mondja, hogy kisfiam, és akkor tudod, így szoktam vele piszkálni. Jaj, mert a kisfiad, mert azért tudod.
1: Jó, ja, hát figyeljetek, nálunk nagyon jól indult a sztori. Tehát nálunk úgy indult a sztori, hogy amikor az öcsémet hazahozták a kórházból, akkor hozott magával Legót. Tehát hozott nekem gyakorlatilag ajándékot az újszülött, ergo én nagyon örültem, mert ő megszületett, és még ajándékot is hozott.
2: Aztán a következő évben nem kaptál tőle Legót, és kicsit kezdték kiakadni.
1: De nem, amúgy tökre vártam őt, meg megvan a videó, hogy megsimogatom, tehát így örülök neki, meg minden ilyesmi, és onnan nekem csak jó emlékeim vannak. Tehát ez egy tök jó indítás volt, hogy kvázi hozott nekem ajándékot ott a legelején.
2: Mikor jöttek az első problémák?
1: Szerintem ott siklottak ki a dolgok, amikor egyre nagyobbak lettünk, és kiderült az, hogy egy szobára vagyunk kárhoztatva, tehát tulajdonképpen ugyanabban az élettérben kell boldogulnunk, és ott azért már voltak olyanok, hogy mit tudom én a későbbi időkben az én nagy kedvencem, éjszaka rádió reklámot mondtam, amikor ő aludni akart, volt egy olyan reklám, én máig megvan, egy taxitársaságnak kellett reklámot készítenem, és mondták, hogy jó, és akkor, hogyha ezt így akarom, akkor lehet-e az, hogy a telefonszámát a taxitársaságnak éneklem, lehet-e ilyen éneklős reklám? Mondta, hogy nem, és hogyha 20 000 fizetünk, 0620.
2: Ugye általában az van, hogy a két gyerek nem pont ugyanolyan. Tehát, hogy más, más a kettő. Akár képességekben is más, mentalitásban is más a kettő, és hogy mégis valahogy ezt meg kell próbálni úgy balanszírozni.
1: Meg akkor meg mi van, hogyha az egyik kap valamit, és a másik nem, az nem működhet?
3: Hát, szerintem nem.
1: Mert nálunk például a születésnapok akkor... is úgy voltak, hogy a nem születésnapos kapott kis ajándékot.
3: Nem, az nem. Az szerintem az nem.
1: Itt mentem félre?
2: Aha.
3: Igen, itt valószínű.
2: Itt is.
3: Nem, azt szerintem túlzás egy kicsit. Ez szerintem egy jó bevezetés, ami volt nálatok, hogy hozott ajándékot, mert akkor ugye ott kevesebb szerintem még az elején ez a féltékenység, mert ott is tud lenni akármilyen kicsi az a gyerek, szerintem. Tehát ez egy tök jó dolog volt a szüleitől, hogy ugye úgy adták elő, mintha az újszülött hozná az ajándékot. De az, hogy mondjuk nekem születésnapom van, és a másik is kap ajándékot, akkor az nem különleges. Tehát, aha, hogy a születésnap az azért születésnap, hogy akkor születtél, téged ünnep, ne adjanak már a másiknak is ajándékot, szerintem.
1: Mikor a Dávid újszülött volt, én akkor is úgy mentem el, hogyha valahol adtak cukrot, vagy csokit, vagy bármit, hogy vinnék egyet a kisöcsémnek. Hát nyilván nem kaphatta még meg, tehát valakinek fel
3: jó,
1: kellett dolgozni.
3: De jó, de ez a leleményesség.
1: Az áldott jó szív.
2: Hát ezért lettél kövér kisgyerek, látod?
1: Lehet, hogy ezzel is összefügg a dolog. Ja, jó, értelek, bár egyébként szerintem nem volt rossz ez az irány. Nyilván fontos érezni a gyereknek azt, hogy a testvére más és valamiben mást kap, és máshogyan értékelik, de hogy azt is meg kell tanulnia, hogy nem minden esetben kap ő is valamit, ha a másik kap.
3: Hát jó, ez igaz, de bizonyos helyzetekben. Tehát ha mondjuk szerez egy ötös bizonyítványt év végén, és kap mondjuk egy nem tudom mit, most mit mondjak? Érted? Egy
2: ötös
3: csokit?
2: Bizonyítványért? Csokit,
3: jó, mondjuk, jó, mondjuk nem, a csokirán, sokkal nem egyébként pofont. Nem, igen.
2: A másik meg kap
3: egy PlayStation-t.
2: Nincs rá oka, de igen. Ha mondjuk az egy PlayStation-t kapni ötös bizonyítvány, remélem kevés gyerek hallgat most minket. Andi néni csak viccel.
3: Nem, én csak viccelek, igen. Viccelek, nem történt ilyesmi. Szóval, hogy kap egy csokit, mondjuk egy ötös bizonyítványért, akkor a másik gyerek nem.
1: Közben azon rövök, egyébként tök igazad van meg, szerintem jogos ez a jutalmazási rendszer, csak a Roland itt igazából...
2: Elszállt az egerünk, gyerekek.
3: Igen, csak láttam az arcodon, hogy valami nem.
2: Elszállt az egerünk.
1: Olyan fejet vágni, mint amikor...
2: Megáll az adásunk, most beszélni fogunk innentől a végtelenségig.
1: Mint amikor valaki beszar, de próbálja titkolni. Tehát látod a Rolandot, hogy már mindenhova néz, hogy mivel törölje, hova menjen, meg nem tudom, hogy nyomkodja az egeret. Üsd meg, cseréld ki, most nyald meg az elemet. Szerintem vedd ki az elemet, most nyald meg.
2: Nyaljam meg, nem fogom meg.
3: Mozgass meg egy picit az elemet, olyankor az szokott segíteni.
1: Jó. Csak a hallgató kedvéért mondom, hogy igazából, hogyha ez nem javul meg, akkor tényleg végig kell dumálnunk az órát, mert nem tudja tovább lökni zenére a műsort. Vagy az Andi fog énekelni.
2: Vagy valaki hozzon gyorsan egy egeret, vagy elemet. Nem tudom, valami E-betűset hozzatok nekünk.
1: Nem biztos egyébként, hogy az a baj. Lehet, hogy örökre elromlott minden.
2: Kész, nekünk minden meghalt.
3: Én hozok elemet akkor, gyerekek, és akkor nem fejezem be
2: mondatot.
1: Az van, hogy a fiókomban már nincs. Tehát, hogy máshonnan kell szerezned, mert az csak kicsi elem. Neki van sajátja. Aha. Vagy hozz egy krumplit, amiben be kell dugni egy részdrótot, meg egy...
2: Na de Andinak miért van itt eleme? Mihez használ elemet?
1: Csöndbe legyél, azt mondja. De jó.
2: Most látható, Andi, ahogy elemet cserél.
1: De ez jó, mert ez így teljesen életszagú. Igen. Így működik a mi családunk. Köszi, hogy ti is a részei vagytok.
2: Én próbálok úgy, ne nagyon nyomogassak itt félre. Gyerekek, ez nem. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy nem.
1: Mindeközben, most itt a kamera nem tudom, hogy Andit kövesse, vagy Rolandot, de igazából Roland az történik, amit mindig mondtál, hogy bár egyszer talán, hogyha. Várjál, nézem, hogy vannak-e kommentárok. Aha, teljesen őrültek vagytok. Nem tudunk más csinálni. Nem tudunk kimenni a stúdióból. Hogy lesz majd a pisi szünet? Tehát amíg valaki kimegy, addig a másik beszél?
2: Igen.
1: Oké, ebédszünet ugyanígy behozzuk ide?
2: Igen. Imádom ezt a műsort. De te most a jobb oldali.
1: Hát ez a műsor, ez most itt elment a rovat.
2: Teljesen. Enterre tovább lépek?
1: Majd szerintem valamivel biztos.
2: Ne, valahogy megoldjuk.
1: Tudjátok, mi volt a megoldás? Tudjátok mi? Na mi a megoldás, hogyha Windows probléma van, és a konnektorba már be van dugva a gép? Újra kell indítani! Hey! És természetesen megoldotta a helyzetet a gép újraindítás. Amúgy ez hihetetlen, tehát azt azért így belső információként elárulom mindenkinek, hogy egy adásgépet relatív ritkán indít újra az ember. Tehát, hogyha mégis kell valami frissítés miatt reagálnunk, az többnyire úgy van, hogy én bejövök hajnali 3-kor, és olyankor csinálom, hogy lehetőleg a lehető legkevesebben hallják, de hogy adás közben egy teljes rendszert megjavítunk, na ez egy furcsa helyzet, és egyébként úgy látszik, hogy ti élveztétek a legjobban.
2: Igen, egyébként.
1: Rég jött ennyi SMS.
2: az a kurva verek. Indítsátok újra a gépet. Üdv egy IT-s.
1: Kösz.
2: És bejött. Kösz. Tehát, hogy valóban...
1: Számláz.
2: Valóban
1: Forrás Rádió.
2: A Windows újraindítás. Ez volt az egésznek gyereke. A titka. Tehát, hogy igazából nem az egér szart be, hanem a Windowsnak volt valami problémája, úgyhogy én Bill Gatesnek küldeném a Carson Comától a Gabit.
1: Azon gondolkozom közben, hogy vajon a NASA-nál is van ilyen? Tudod, hogy 10 perc múlva a földet érünk, gyorsan, nem megy az egér. Sajnáljuk.
2: Nem megy a leszállás, igen, még maradjatok földet.
1: Houston.
2: Igen, közben Gábor pedig legenerált egy képet az AI-jal, hogy éppen megnyaljuk az egérnek az elemét. Úgyhogy
1: jó, köszönjük. Jöttek még a hasznos tippek, ötletek, Monét akarod te vagy...
2: Várjál, azt nem láttam, mert tényleg itt sokan írtatok.
1: Azt írja, mindig először hátulról kell csinálni, mert ha elrontod, kezdheted előről.
2: De az nem jött be. Tehát, hogy ezúttal az volt a baj, Móni, hogy az nem jött be. Eddig mi is
1: elhintottunk. Mónika írja, annyira szeretlek titeket. Hallod, ez a sok jó tanács, meg mindent, tehát számíthatunk a hallgatóinkra.
2: Igen,
1: mindenképpen. De amikor menet közben kirohad alólad az autó, de még gurulsz. És nem állhatsz meg. Mint gyerekkorunkban az a játék, tudod, amikor te játszottál olyat, hogy a vonat ment a sínen, és kellett elépakolni a sínt, hogy ne menjen le róla a vonat.
2: Igen, meg nekem a Féktelenül című film jutott még eszembe, de az kevésbé volt vicces.
1: De az a durva, hogy mindig a megoldás, hogy kikapcsoljuk, bekapcsoljuk, kihúzzuk, bedugjuk, és mindig egy 10 perc kell, míg eljutsz idáig. Tehát megpróbálod azért, orvosolni.
2: Azért volt, amikor több kellett. De a hosszabb ideig tartom, mire jutottam addig, hogy betoljam, meg kihúzzam.
1: Mennyi idő kellett volna ahhoz, hogy azt mondd, hogy lehagyjuk az egészet a francba, és akkor itt most csendet hallgatnak ma a hallgatók. Tehát te eljutsz erre a pontra, vagy olyan vagy, mint én, hogy igazából ameddig nem oldok meg egy problémát, addig én megyek akkor is, hogyha nem eszem 20 napja, és már büdös van a szobában.
2: Ha, utóbbi, igen.
1: És ez vagy?
2: Kitartó vagyok, meg hát nem hagyjuk cserben a hallgatókat, szóval
1: nem, soha.
2: Bár nagyon jó volt az a Tropical House mix, amit hallhatok nagyjából negyed órán keresztül, és mondom, én még láttam hozzá videót is, nagyon szép tájak voltak, Bora Borát véltem felfedezni, vagy Tahiti, hát a kettő eléggé hasonlít.
1: Vagy Szeged alsó.
2: Vagy csopaki szabadsan, igen. Az a baj, hogy csak monitoron keresztül nézhettem.
1: Hát sajnálom. Ugyanakkor az is igaz, hogy még az lett volna egy szép húzás, hogyha nincsen nekem befizetve YouTube Premium, és akkor jönnek bele majd az ilyen kis reklámok. Azt még lehetett volna tolni, vagy lehetett volna még fokozni a helyzetet. Mi van akkor, hogyha két szobád van, és el kell döntened, hogy melyik gyerek legyen egyedül, és ott van a másik kettő, akiknek együtt kell lenniük?
2: Hűha. Hát igen, ilyenkor mire? Tehát, hogy aki életkorban közel van egymáshoz, vagy egyetlen, három... Tehát, hogy a nemi megoszlás az mi például?
1: Én Majka elmondta, hogy az élet egy átkozott kiszavazósó. Jó, hogyha van nemi megoszlás...
2: További bölcsességekért azért, mindenkinek megvan a maga múzsája, érted?
1: Hogyha van nemi megoszlás, akkor könnyű. Mert akkor...
2: Igen,
1: már könnyű. Most, hogy már van több nem, így már...
2: Igen, nekem is az
1: gender specifikusan kell ezt csinálni.
2: Tehát három gyereknél, ugye vélhetően, ha mind a három fiú, akkor bárhogy, akkor életkorban, akik, akkor két
1: akkor,
2: kisebb
1: akkor mit csinálsz?
2: Egybe.
1: A kicsit rakod egybe, aha. És a nagynak a privilégiuma, hogy van saját szobája, aztán majd, ha kirepül, akkor szétosztod a kicsiket. Ugye ez lehet igazságos, mert akkor van egy céljuk.
2: Igen, szerintem így. Szerintem akkor így csinálnám. Nyilván, ha meg mit tudom, két lány van, egy fiú, hát akkor adja magát, vagy két.
1: Mi van, hogyha azt mondod, hogy a kedvenci a szoba, és a másik kettőt együtt szereted annyira, mint az egyiket, tehát akkor ők legyen szeretett csomag per szoba.
2: Ja, de nincs ilyen.
1: Mit tudom én, az egyiknek a hobbija, hogy tobol, akkor kapja meg ő a szobát, nem?
2: Vagy akkor azt mondja, hogy akkor apája a külön szoba, tudod.
1: Egyébként ez mindig jó, hogyha a szülőjáról. Oké. A fő tanulsága az egész kutatásnak az, hogy ugyan a gyerekeknek másra van szükségük, de szülőként, amire tényleg oda kell figyelni, hogy a bánásmód az egyforma legyen, a családban a helye nem változik, a gyereknek ezt érzékeltessük, a szeretet mértéke az mindenki felé ugyanaz legyen, az ettől való félelem pedig minimálisra legyen csökkentve. Szerintem az igazságosság nem azt jelenti, hogy mindenki mindig ugyanazt kapja, aztán meg úgyis elrontjuk szülőként.
2: Itt vagyunk.
1: Ragyogunk.
2: Olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amik állítólag 20 felett már tilosak, már mint 20 éves kor felett. Hát nekem az jutott eszembe, gyerekek így elsőre, hogy hát ami 20 fölött másképp hangzik, meg mondjuk 20 alatt, tehát hogy nem mindegy, hogy 20 felett mondjuk két nő kérdezi meg a diszkóban, vagy az érettségén a tanár, hogy mit szólnál egy hármashoz.
1: Tényleg megkészítem a cirip hangot.
3: Cirip, igen.
1: Jó, köszi Roland. Hát akkor.
2: Ennyi lenne kéne ez a témához.
1: Köszönjük, hogy eljöttél ma.
2: Majd írj, majd értesítek.
1: Na, képzeljétek el, hogy nagyon furcsa dolog terjed az interneten. Van egy lista, és ezt egyfajta trendként most osztják meg egymás között a fiatalok is, meg az idősek is, és ezt a listát teljesíteni kell, vagy teljesíteni kéne. Olyan dolgok szerepelnek rajta, amit 20 felett tilos csinálni. És én arra gondoltam, hogy szerintem most itt rácáfolunk majd a legtöbbre ezek közül, de arra is kíváncsi vagyok, és majd írjátok meg, hogyha van ilyen, amit szerintetek 20 felett tilos tenni. Nézegessük meg ezeket a pontokat, és gondolkodjunk el.
2: Én mondhatom a kedvencemet?
1: Ja, de most csak így belenyúlkálsz?
2: Hát például ne ismerkedj a Snapchat Quick Add funkcióján keresztül.
3: Azt se tudod, mi ez?
1: Menni fog az?
2: Pontosan ez az.
1: Menni fog?
2: Hogy mi ez?
3: Tényleg.
2: Segítsetek már, nem értem.
1: Jöjjön olyan, ami talán érinthet minket. Roland, férfiként ne járj hónapokig egy lányhoz úgy, hogy egyszer sem hívod el rendes randira vagy vacsorára.
3: Jó, hát ez...
1: Hát nincs ez az incselkedés. Hogy csak mindig ott vagy, mindig a nyomában, mindig, de nincs kimondva sem.
3: Nem erre mondják ezt a situationship-et? Vagy mi a fene?
1: Én nem, de...
3: Ez nem az
1: lehet,
3: a kategória,
1: lehet, hogy valaki ezt mondja.
2: De a situationship az ilyen nincs kimondva, hogy együtt vagytok.
3: Na, de hát az, de nem viszi el rendesen randira, mert titkolja, nem?
2: Hát lehet, vagy egyébként azért nem viszi el nyilvános helyre, mert mellette van mondjuk egy párkapcsolata, ja, vagy hát egy házassága.
3: Igen, na.
1: Jó, de van ez a se veled, se nélküled.
2: Hát, most futottam bele egy ilyen TikTok videó, Ádinak pont most mondta vele, ez a ki mikor mondja el, a ki hányadik randi mondja el, hogy egyébként házas.
3: Ja, fú.
1: És mi volt a kedvenc tanácsod?
2: Ja, ott az volt, kettő volt, az egyik, hogy ne válaszoljon szeretőt, aki nem tiszteli a feleséget, a család az első. A másik pedig, hogy akkor, hogyha házasodni szeretne.
1: Olyat se csinálj, hogy 20 fölött titokban elszöksz a lakásából egy együtt töltött éjszaka után. Valaki szökött már ki? Te csinált már olyat, hogy reggel, mikor ébredés van, akkor már nincs ott?
2: Nem, de fiatalon csináltam, hogy beszöktem.
3: Na tessék, te de nem kiszöktél, hova? Hanem beszöktél.
2: Hát lányhoz.
1: De oké, de hogy őt tudott róla, mikor már benn voltál, vagy elbújtál a szekrényben, mert ez utóbbi creepy.
3: Hát az elég, igen. Olyat se 20 év alatt, se 20 év fölött ne csináljatok.
1: A mai napig is gyakran szökik be lakásokba. Éjszaka nézzetek be a szekrénybe, hogyha itt valami kortyog.
2: A kis ilyen elvéret tudod. Okay. Nem ő tudott róla, a szülei nem.
1: Jó, ez mondjuk az érthető. Az a rosszabb, ha a szülei tudnak róla, de ő nem.
3: Igen.
1: Kursa szülők.
2: Igen. Fiatal voltam, és kellett a pénzről. Nem, tényleg 10 évesek voltunk.
1: Állítólag 20 év fölött ciki habfürdőt venni.
3: Na hát ez mekkora...
2: Szerintem ez hülyeség.
3: De hát most...
1: Például kifejezetten szeretem ezeket a pesgő tablettákat, tudod, amit bele... Nem a plusz, mert olyat is dobhatsz a kádba.
3: Neked is ez
1: jutott. Ti nem öltetek még bele pesgő tablettába? Csak ha nem volt.
3: Nincsenek ilyen vágyaim.
1: De mi ez a habfürdő? Nagyon jó ez a habfürdő dolog.
3: Ez csíp.
1: Hát, hogy attól függ, hova öntöd. A kádban nem. Ne járkálj pizsamában nyilvános helyeken.
3: Hát én amúgy se szoktam. Én nem tudom, van olyan, akit én... Mert olyat hallott, olyat már mesélt.
1: Akkor ez nem egy pizsigatya?
3: Ismerősöm, hogy bocs. Nem. Igen? Ez melegítő nadrág, úgy hívják egyébként.
2: De. Nem, ez szerintem Amerikában van inkább.
3: Ott lemennek vacsorázni is pizsamában.
2: Meg boltba, meg ilyenek, igen.
1: Ja. Pont akartam mondani, hogy tartsuk meg a pizsinapot a munkáján. A oviban van ilyen, meg suliban is szokott lenni poénból pizsamanap.
2: Hát,
3: nekem mondjuk van egy olyan melegítő nadrágom, ami tényleg úgy néz ki, mint egy pizsama nadrág, és volt már, aki megkérdezte, hogy pizsamába jöttél. És
2: nekem ingem volt ilyen.
3: Azóta nem vettem föl, csak otthon.
1: Annyi, hogy mi a Nyárki Tomival messzelenül alszunk, de megcsináljuk a pizsama napot, simán. Ezt imádom. Ne legyél munkanélküli. 20 év fölött nem.
3: Köszönjük.
2: További tanácsokért kövessétek be Ádit, igen.
1: Igen, és ne kérdezz meg a pincértől, hogy mit ajánl az étlapról. De miért ne? Ez tök jó, hogy mi a séfnek az ajánlata.
2: Ez egy nettó hülye lista, tényleg.
1: Ez tök hülyeség. Jó, oké, akkor fordítsuk
3: miért
1: meg a dolgot.
3: Miért 20 év alatt hányan járnak amúgy étterem, már mint olyan étterembe?
2: Ja, hát ez az.
3: Szülő nélkül.
1: Ez jó, ezt lejátszom, vagy mert eljátszom jövő héten. Bemegyek a Mekibe. Mit ajánlasz az étlapról?
2: Jól meg fog lepődni.
1: Kicsit ilyen nagypapás, és mutatok képeket majd a gyerekemről. Ezeket bejátszom.
2: De jó, ez a ne legyél munkanélküli, már csak anyagi okokból se. Tehát, hogy amúgy ez
1: van. Jó, fordítsuk meg a dolgot. Van-e olyan dolog, amit szerintetek 20 fölött ciki csinálni? Addig csinálhatod, de 20 fölött teljesen ciki.
3: Szerintem nincs ilyen. Csináljunk mindenki azt, amit akar.
1: Mondjuk így közel 40 évesen azért furcsa mutatnék az IKEA-ban a golyók között ott a játszóházban, nem?
3: Jó, tehát, hát hogy... azt mondjuk, igen, az a bizonyos határokon belül mindenki azt csináljon, amit akar.
2: Miért én a nagy ugráló város csúszdán simán lecsúsztam a játszóházban?
3: mondjuk de te nem nagyon logsz ki ezért méretben.
2: Kompatibilis vagyok.
1: A Rolandka, mikor jönnek érted a szüleid? Szoktál szólni a bevásárlóközpontban, hogy keressenek meg? Elvesztél egy nyalókával ott ugrálóvár?
2: Nem érem fel a pultot.
1: Meg igen, az lehet, hogy furcsa, nem? Amikor randizol valakivel, és akkor jön egy program, de előtte fölhívod anyukádat, hogy mehetsz-e. Tehát, hogy ezzel már óvatosan.
2: Ja. Figyelj, egyébként én ismertem ilyen csajokat, ráadásul többet is, akik, az tök jó, hogyha szoros a kapcsolat anyukával, de azért, ha egy nap 10-szer beszéltek telefonon, az már picit ilyen pasi szemmel nézve necces szerintem.
3: És amikor, fordítva is ugyanez
1: és van. Amikor ezt láttad, és ez elkezdett téged zavarni, akkor ott kijöttél a szekrényből, és közölted, hogy ez nem oké, vagy magadban tartottad.
2: Mondom, különösen éjszak. Hát azért ne is haragudj be. Én próbálnék aludni a szekrényben, meg próbálnék leselkedni, szépen csendben zavarsz.
1: Jó, ez nettó hülyeség, tehát nincs olyan, amit nem csinálhatunk 20 felett. Sőt, egyébként pont ez a lényeg, én azt veszem észre, hogy minél idősebb vagyok, annál kevésbé vagyok gátlásos. Nem ezt akartam mondani. Nem. Annál kevésbé tudnak meglepni olyannal, amit nem tudok magamról. Tehát annál kevésbé érdekel mások vélemény, és annál inkább érdekel az, hogy jól érezzem magam.
2: Igen, én is ezt gondolom, hogy merjünk önmagunk lenni bátran, meg merjünk bátran élni egészen addig, amíg az erkölcsi és törvényi akadályokban nem ütközik.
3: Pontosan így.
1: Jó, rendben. Akkor legyen így, Kristóf írja általános iskolásnak lenni.
2: 20 felett.
1: Hát, igen, addigra már csak a végére érsz.
2: De akkor legalább kitartó vagy, mert ugye 16 év. Igen. A kötelezettség határa, de nem adott föl. Most pedig akkor foglalkozunk Mágikus Miklóssal.
1: Megérkeztünk Magic Mickeyhez, akkor ezek szerint te sem láttad ezt a filmet, ugye, amiben Channing Tatum játssza a főszerepet. Na most, hogyha Channing Tatumra gondolsz, akkor ugye mi az, ami eszedbe jut? Először is. Van egy férfi ember, aki, lássuk be, jól néz ki. Ki van gyúrva?
2: Tehát, picit izmosabb, mint mi.
1: Igazából mindent oda tesz, hogy tessen a nőknek. Ráadásul olyan szerepet játszott, hogy epedeznek utána. Mocsok sok pénze van, és nagyobbnál nagyobb szerepekre kérik őt fel. Mégis kitört egy olyan botrány, amivel én azt mondom, hogy Hujber Feri alá sorolta magát.
2: Na, kíváncsi vagyok, mert nem tudom a részleteket, de te már ezen rugózol egy pár órája.
1: Szerintem zseniális a történet. Ez tegnap még nem terveztem be az adásba, de ma reggel, mikor felugrott nekem a Facebookon, akkor úgy voltam vele, hogy erről muszáj beszélnünk. Azt képzeld el, hogy ez az emberke kamu profilokat hozott létre mindenféle közösségi médium felületen. Tehát nem a sajátjáról, nem hogy Channing Tatum, hanem fogott és létrehozott egy, mit tudom én, Horváth József profilt. És aki nem volt neki szimpatikus, azt elkezdte oltani erről a kamu profilról.
2: Tehát ez vicces.
1: Jó, csak hát lebukott. Tudod mivel?
2: Hogy véletlenül egyszer a sajátjáról posztolt?
1: Nem. A kamu profilokat, amikről posztolt, egyetlen egy ember követte be, az eredeti Channing Tatum.
2: Azért az milyen menő már, nem? Hogy engem követ a Channing Tatum.
1: De csak ő.
2: Hát nem volt túl profi akkor ebben még.
1: És gyanúsan az összes kommentár, posztszöveg, meg minden, amit kiírtak a mu profilokról, az arról szólt, hogy az ő ex-e mekkora nagy diva, mekkora nagy... És hogy mennyire ciki, ahogy megjelenik, milyen ruhákat volt, ja, meg egyébként olyan hírességeknek is beszólogatott, meg olyanokat is oltogatott, például Jennifer Lopez-t, akivel problémái voltak a kamu profilokról. Miközben Channing Tatumról kikerült egy kép valahova, és a kamu profilokról elkezdte dicsérni magát.
2: Jaj,
1: hogy az mennyire
2: már,
1: szép.
2: Az már egy picit büdös.
1: Mennyire jól néz ki.
2: Figyelj, egészen addig, amíg csak trollkodásra használta, addig nem volt vele bajom, de azért ez... Na, ez így már gáz.
1: A profil egyébként Nonya Business, vagyis nagyjából semmi között hozzá néven futott, és nagyon-nagyon-nagyon oltotta például Zoe Kravitzet, vagy Harry Styles-t, gyakran elég csípős hangnemben, aminek külön pikantériája az, hogy ugye Zoe Kravitz volt a legutóbbi ex-e, akit elkezdett kamu profilokról oltogatni. Tehát ott van ez a milliómos, jól kinéző, minden szerepet megkapó csávó. És otthon ül a kis billentyűzetem mögött, és az exéről írogat mindenféle dolgokat, kamu profilról, és lebukik.
2: Na, ha,
1: mi van?
2: Ugye ezt bele tudjuk tenni abban a listába, hogy mit ne csinálj 20 éves kor felett, ugye? Tessék, a Channing Tatum a példa.
1: Nem tudom, szerintem ez nagyon gáz, és látod azt, hogy tényleg mindene megvan, boldog lehetne. Tehát, hogy ez nekem tudod, mit bizonyít? Megint az bizonyítja, hogy igazából nem a pénzen múlik a boldogság, vagy nem azon múlik, hogy mennyire vagy sikeres, mennyire van nagy hatalmat, tehát hogy az mégis valahol belül dől el.
2: Köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, akiről hát nem is tudom, mit tudhatunk meg.
1: Az elemnyaló.
2: Az elemnyaló Andi, így van, tényleg. Aztán nem nyalta meg, vagy megnyalta?
1: Nem tudom, nem láttam, mert az asztal alatt volt az a lábait között.
2: Az enyémet nem nyalta meg.
1: Oké. Okay. Tehát a kis Duracell szomorúan megy haza. Duracell nyuszik, nem ugrál ma haza. Ilyes Roland! A mi kis Duracellünk. A kis nyuszik, Duracell nyuszik. Gombelem az.
2: A lényeg, hogy nem lapos. Jaj, és hát köszönjük szépen Rüdl Ádámnak, aki ma élőadásban javított, szerelt. Házhoz is
1: szerelem,
2: megyem.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.
2: Első látásra szerelem.
1: Megér vagy.
2: Igen, hívhatjátok házhoz is, de az feláras.
1: Azaz. Na, de a kiszállási díj ott van.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
5: Munkahelyet keresel?
6: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
7: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek! Szép jó reggelt! 6:07 és itt van velem szemben a Roland.
3: Pedig azért vizuálisan lehetnének erősebb tényezők veled szemben, én azt érzem. Hello,
2: nem, hiszem, én azért ennek örülök. Örülök így a hétkezdésben.
3: Igen, vidáman kezdjük a hetet. Na, szóval, hogy hétfő van, jó idő lesz ezen a héten, mondjuk mi momentán kicsit szarráf vagyunk még itt a stúdióban, mert
2: nem értem, hogy van itt hidegebb, mint odakint?
3: Fura, nekem is fura, minden esetre majd itt a jókedv, meg a kacagás, meg a nem tudom, na szóval kicsit azért majd így felmelegszik az idő, meg nyilván a mi jókedvünk is elindul, elkezdjük a műsort, ma is tartalmas lesz, tele leszünk vendégekkel, meg egyébként is mindenféle témával, játékunk is lesz ráadásul két nyertessel, szóval klassz lesz ez a mai nap. Na, kinek hogy telt a hétvége, Ádi?
2: Hát nekem a hétvégéből a legmeghatározóbb pillanat az a gyermeki kitelepülésünk volt a tésztagyárnál, a tésztagyárban. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt jó arcok, akik itt dolgoznak, és külön izgalmas volt az, hogy hogyan lehet 1600 embert tésztával megvendégelni. Tehát ilyen kalandos napunk volt, és tök jól teljesítettek a gyermekiek.
3: Egyébként láttam, hogy ti is kaptatok tésztát.
2: Várjál, ezt le kellett volna jelentenünk itt? Kellett volna egy kis duromat neked passzolni itt asztal alatt?
3: Hát nem palaszkodásképpen mondom, bár egyébként kifejezette, várjál, itt közben megint valami elindult, mert imádom, hogy nincs lenémítva a laptopom.
2: Én azt csináltam, hogy megköszöntem a tésztát, majd kettővel odébáltam a sorban, és a hátam mögé tettem, úgyhogy igazából én két zsákkal zártam.
3: Igen, rafinált nép a magyar. Hát miért pont a műsorvezetők lennének kivételek,
2: pontosan,
3: ugye?
2: De a másik izgalmas az volt, hogy olyan tésztákat ismertünk meg, és ez tényleg izgalmas, amikről eddig nem is tudtam, hogy vannak. Tehát nekik a nagy húzásuk, és nekem ez tök új volt, a 3 perces tészta. Tehát fogod, berakod és kész.
3: Na, hát végre valaki tudja értékelni ezt, mint egy ilyen újdonság, hogy a 3 perces, és az milyen jó.
2: Mert fogadjunk, eddig a spagettir is 10 perces volt.
3: Tehát... Az 10 perces volt, igen.
2: Aztán pedig ugye elmúlt a keménysége, és föltekertétek villával.
3: Igen. Hát egy 10 perc után azért már múlik a keménység. A másik... Ennek 3 perc után múlik a keménysége?
2: Ennek igen. Megkérdeztem ott a helyi erőket, nem erről, hanem arról, hogy...
3: Pedig milyen izgalmas lett volna.
2: Mikor ettek utoljára tésztet, és melyik a kedvencük, és ami nekem nagyon meggyőző volt, hogy mindenki nemhogy azon a héten, hanem egy-két napja még tésztázott. Tehát, hogy kvázi az ottani emberek azok nagyon hitelesek ilyen szempontból, hogy szeretik a saját terméket.
3: Jó, egyébként ez tényleg fontos, tehát én azt gondolom, hogy úgy tudsz őszintén képviselni valamit, hogyha te magad is szereted, és tényleg hiszel benne. Tehát az most érted, tehát most hüveggumba elleni krémet se velem fognak reklámozni.
2: Hát vagy akkor, hogyha igen, akkor elkezded használni. Ki tudja, lehet jó az körömre is.
3: Ja, hát ez már máshol is működhet, tehát krém, nem?
2: Abszolút. Ma az ébredés ez nem volt annyira gázos, bár egyébként én tegnap szétaludtam magam. Neked?
3: Hát, dehogy, mikor aludtam volna szét magam?
2: Hát ez a baj, én tegnap szétaludtam magam. És a másik érdekes dolog, hogy a gyermeki tésztagyárból én Balatonboglárra mentem, és megint kiderült, hogy milyen hülye vagyok földrajzból, kiderült, hogy tőletek messze van a Balaton.
3: Nincs tőlünk messze a Balaton.
2: Én azt hittem, hogy sokkal hamarabb ott lehet lenni, viszont amikor...
3: Hát, merre mentél? Sopron felé tettél egy kis kitérőt?
2: Nem, mert figyelj, elmondom, merre mentem, csak azt is elmondom, akkor már itt is elnémítem ezeket.
3: De valamit pittyek,
2: hirtelen
3: szalom.
2: Kerültem be, igen, ide a székbe, hogy a nagy élmény volt, és gondoltam rád, átmentem Kőhányáson.
3: Na, igen, szép hely.
2: De hogy lehet így hívni valamit?
3: De nincs ezzel baj, hát szegények. Csak te gondolod bele azt, hogy itt a hányás, a hangsúly és a kő.
2: Föl akartalak hívni, de nem tudtalak, mert ott nincs
3: térerő. Ott nincs térerő, igen.
2: De ez hogy van? Ott valami lefedi, vagy az ottaniakra nem gondoltak? Vagy ne tudjanak panaszkodni a név miatt? Ne tudjanak hívni senkit? Ez hogy?
3: Oda azok költöznek, akiknek kicsit elege van ezekből. A sok-sok modern vívmányból, tudod.
2: Ja, értem. És akkor én most rossz felementem, mert én Balatonboglárt innen Kőhányáson keresztül vettem be, nem így kellett volna?
3: Felé. De. Jó felé mentél. Voltam. Igen, jó
2: de
3: felé mentél.
2: Két óra volt. Kicsit több.
3: Ne csináld.
2: De messze vagytok a Balatontól.
3: Hát mert egy gyermektől indultál, nem Tatabánya.
2: Tudod, én abban az illúzióban vagyok, megszoktam, hogyha Budaörsnél ott az M7, akkor Balaton lesz belőle, de itt az M1, és nem lehet olyan messze a kettő egymástól, ez csak 7 szám a kettő út között. Hát a csak el kéne jutni a Balatonra, de ez emegy nem oda visz.
3: Hát úgy több mint 2 óra, igen, a Gyermelyről indulsz. Tatabányáról egy másfél, de ezt így már mondtam neked múlt héten, mert ez adáson kívül beszélgettünk erről, hogy milyen messze van innen a Balaton. Hát mondtam neked, hogy körülbelül másfél óra alatt nem vagy Bogláron, hát plusz ugye Gyermelyig a táv, tehát ez amivel nem kalkuláltál.
2: Most azt nem tudom eldönteni, hogy nem figyelek rád eléggé, vagy a memória milyen szar, de lehet, hogy a kettő így együttesen. Minden esetre ma jól autóztatható a sztráda, Buenos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig nagy a forgalom, de jól autózható, ezt erősíti meg Zsolt is, Pest felé is haladós a forgalom egyelőre.
3: Köszönjük szépen, Gyulánk is itt van velünk, ő pedig azt írja, hogy az egyes úton erős a forgalom, Tatahercegalom vonalon, hétfőhöz képest káosz van, na jó van, azért ezt azért úgy na, kicsit vegyük vissza, bár van máshol rosszabb, mert pont itt mondtam Ádinak adáson kívül, hogy nem itt, mert a 42-es főúton egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat, szóval azért az úgy milyen lehet?
2: Nem biztos, hogy felébredtek, nem? Tehát lehet, hogy még ott alszik a gyerek, anyuka lassan kijön teregetni, a babkonzervet rittyenti apuka odakin a kávéval.
3: És hát amíg tereget nyilván, meg kell várni, amíg megszárad, tehát azért az ugye egy fontos dolog, addig nem fognak elindulni.
2: Egyébként, hogyha beszorulok egy lakókocsi mögött, és vécéznem kell, akkor illik bekopogni?
3: Én bekopognék simán.
2: De csak kis dologgal?
3: Nem, én nagy dologgal is bekopognék.
2: Azt ők se ott szokták. Már hogy az igazán lelkes lakókocsisok, azok nem ott szokták, mert az nyilván...
3: Hát az milyen? Hát akkor minek a lakókocsi? Hát az...
2: Hát hogy laksz.
3: Hát de az akkor nem ad rendes komfortot. Az akkor csak ilyen félig lakókocsi.
2: Mi nektek nem voltak olyan osztálykirándulások, hogy a buszon volt WC, és akkor elmondták, hogy azt csak pisilni lehet használni, és csak az odafele úton használhattuk, mert rájöttek, hogy a kanyarokban a fiúk rosszul céloznak, és akkor visszafele zárva volt a WC?
3: Nem, mi ilyen WC-tlen buszokkal jártunk, és hogyha pisilni kellett, akkor mindig szóltunk, hogy pisilni-e! És akkor megálltunk egy benzinkúton. Nem, tehát, hogy nem
2: ilyen luxi buszok.
3: Nem, tehát azért nem volt ilyen luxi busz. Sima, egyszerű busz volt. Örültünk, ha ment a volt, annyi kereke, amennyi kellett, mert tudott elindulni, meg tudott állni.
2: Olyan se volt, amin tévé volt. Én emlékszem, hogy volt olyan osztálykirándulásunk, ahol filmet néztünk, és az úgy volt általában, hogy a hátsó ajtónál volt egy, vagy a középső ajtónál volt egy tévé, meg elő volt egy, és VHS kazettáról játszottak be valamit borzasztóan, később DVD-ről, de az minden kátyónál ugrott.
3: Volt, de nem kapcsoltak nekünk filmet.
2: Tényleg?
3: Hát persze, nem. Tehát azért nem, nálunk ez nem. Sima busz volt, mentünk. Egy dolog volt a lényeg, ne hányjon senki. Nem mindig sikerült, a kedvencem az volt, nem is tovább melyik osztálykirándulás, volt egy osztálytársam, akire hát azért benne volt a pakliba, tehát róla azért lehetett tudni, hogy néha kicsit imbolyog az ő gyomra, amikor mondjuk buszozásról van szó, és hogy nagyon jól kibírta tényleg az odautat, a hazautat, és abban a pillanatban, ahogy visszaértünk, és a suli mellett megállt a busz, ahogy befékezett, ugyanazzal a lendülettel ő így blacs. Úgyhogy, hát mondhatjuk, hogy nem ez volt a happy finish.
2: Drága hallgatók, 8 percen belül elértünk a testnedvekhez, de a mai napon lesznek egyéb nyereményeink is számotokra, olyan kézzelfoghatóbb, bár ki tudja, 2x4 darab belépőt adunk majd oda, a szerdai MOL Tatabánya KC Grossi Szlován Európa Liga mérkőzésre.
3: És szerintem mondjuk is akkor el a kérdést, mit szólsz, csak hogy tényleg, aki már így kora reggel velünk van, akkor tudjon egy picit gondolkodni. Basszus,
2: félreolvastam a kérdés végét, és úgy olvastam, mert ugye az van, hogy kinek van a csapatból a legkisebb messzáma, én szerszámát olvastam az előbb, és néztem, mi bajod rólad?
3: Ha gondolod, akkor figyelj, úgyis tarthatunk egy kis hatásszünetet. Kinek van a csapatból a legkisebb messzáma, ugye?
2: Köszönöm.
3: Ez így a kérdésünk.
2: Mi van velem?
3: Az még hagyjál, de hogy honnan tudtam, hogy melyik két válaszlehetőséget kell megadni? Bár jóban vagyok a srácokkal, de azért nem ennyire.
2: Ebből már nem jövök ki, hogy tippeljétek meg, hogy A. Éles Benedek. Szerencsétleneket most jól behúztam.
3: Vagy B. Terjék Roland.
2: Na, tigrisek. Jó. Messzám.
3: Kinek tudod? Van a kisebb, Beninek vagy Rolinak?
2: Jó, ezt kell kiválasztani. Írjátok meg. 0629789785, ide SMS-ben vagy Viberen, a ti neveteket is írjátok meg, és akkor a műsor végén 2 nyertest sorsolunk majd ki. Gyula kérdezi, hogy lakóautó mi az?
3: Egy autó, amiben laknak.
2: Köszönjük szépen.
3: Ez olyan, mint, hogy a kotrógép
2: hány éves a norvég király, tehát hogy ez kicsit ilyen tudakozós volt.
3: Most. A kotrógép az a gép, ami kotor.
2: Oké, Kovács Kristóf.
3: Kristófunk itt van velünk, igen.
2: Igen, jó reggelt.
3: Igen, Győri édes sportszelet, szendvics, kicsi üdítő és dedalon, különben ülhetsz elől az osztályfőnökkel és nem hátul a menőkkel. Ja, na hát úgy látszik, hogy a Kristóf azért edzett volt így az osztálykirándulásokban.
2: És emlékszem, milyen kínos volt, integettünk a hátsó ablakból. De én máig visszaintegetek, ha bárki integet.
3: Ja, de ez akkor azért, de akkor még kisebb voltál, nem? Vagy nálatok ez kisebb?
2: Nem, ez egyetemi osztálykirándulás, mentünk hátra és integettünk, hát kommunikációs szak volt
3: között. Hát ki mit? Ez egy pár dolgot megmagyarázni veled kapcsolatban.
2: Oké, és vannak jó témáink is, képzeljétek el. Roland, az elsőt meghagyhatom neked?
3: Ezt természetesen vártam is.
2: Igen?
3: Igen, mondjad a Google-eset.
2: Jó, akkor mondom a másodikat. Az nekem nagyon tetszik, ugye a múlt héten beszéltünk a Google-ről, vagy két hete játszottunk ilyen hely meghatározós játékot, és ott például említettem, hogy volt egy magyar buszsofőr, akit elkapott a Google autó, miközben fotózta a tájat, meg a térképet készítette, ő éppen dízelt lopott a buszból. Na, és ez megvan, ez a kép, és ő ugye nyilván ezután hát ennek a következményeit viselte, de nem csak ő ilyen szerencsés, másik hat alkalom is itt van előttünk, amikor a Google térkép véletlenül leleplezte emberek féltve őrzött titkait. Ezeket fogjuk elhozni, megbeszélni, illetve kitalálni, hogy mi lehet ez a legkínosabb pillanat, amikor minket lefotózhat egy ilyen Google autó, milyen helyzetben kerülhetnénk rá a térképre.
3: Illetve beszélgetünk majd a férfiakról, mégpedig azokról a, hát nem is feltétlenül elvárásokról, azokról a dolgokról, amiért mondjuk sokan nagyon dicsérik a párjukat, miközben ezek igazából alapvetőek kellenének, hogy legyenek, tehát például ilyenek, hogy nem bámulja meg a nőket, legalábbis amikor veled van, akkor semmiképpen.
2: Máton pitod?
3: Meg elviszi a gyereket edzésre. Hát nem, hát az a full alap verzió.
2: Tehát, jobb esetben a saját gyereket.
3: Igen, tehát amikor mellette van az asszony, nem bámulja meg a nőket, elviszi a gyereket edzésre, a sajátját, haza is hozza szintén a sajátját. Tehát azért vannak ilyen alapvetések.
2: Jó, de akkor ezzel most azt fogjuk mondani, hogy ilyen esetekben nem is kéne dicsérni a férfit, mert ezek alapvető dolgok, vagy azt mondjuk, hogy tök jó, hogy már ezeket az apróságokat is észrevesszük. Tehát ez gáz, hogy ennyire nem csinálunk semmit, vagy ez menő, hogy a nők lettek figyelmesebbek?
3: Amúgy ez mindig egyéni viszonyítás kérdése szerintem. Tehát valakinél már ez dicséretes, valakinél meg ez mondjuk annyira alap, hogy nyilván nem ezt kell kiemelni.
2: Jó, akkor így fogjuk ezt kezelni. Még egy dolgot nem mondtam, most ugye 10 fok van, mondtuk, hogy hideg van, de nem kell aggódni. Ez a hét az, amikor még egy kicsit visszaköszön így a nyár vége. 25 lesz ma a csúcs, eső egész héten nem lesz állítólag, és ez a 25-23 fok, ez jellemzi majd még ezt a hetet.
3: Én nekem ez nagyon jónak tűnik, tehát így időjárás tekintetében ezt még tényleg ki lehet élvezni. Aztán mindjárt meglesem a hosszabb távú előrejelzésben. Ennél előrébb én miért nem mertem nézni korábban, megmondom őszintén.
2: Jót mondanak.
3: Jót mondanak?
2: Messze itt a 23 alatti. Azt nézem. Van egy 20-as napunk, de itt két hétig nagyjából ezzel számolhatsz.
3: Igen, és akkor utána, tehát ilyen október 10-e után esik picit vissza, de még akkor is ez a 15-20 fok közötti nappali hőmérséklet az még egészen kellemes. Tehát, hogy én 10 fok alatt nem vagyok kompatibilis, de akkor semmivel, tehát a komplet világgal nem vagyok kompatibilis.
2: Jó, közben már elindult egyébként a megfejtők sora, tehát kinek kisebb a messzáma, A. Éles Benedek, B. Terjék Roland, erre kell válaszolnatok, meg közlekedési híreket is várunk, meg hozzászólásokat is mond.
3: Semmi, nem, csak úgy néztem rá, nem az jutott eszembe, hogy akkor holnap meg az lesz a kérdésünk, hogy kinek a legnagyobb a csapatból.
2: Figyelj, szerintem simán megcsináljuk. Írjátok meg, jó? 0620, az lesz a durva, hogyha majd írnak a kézisek, ott lesznek a hiteles információk. 0620 978 978 5.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
2: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal! A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
9: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról. Lemondott Alekszandar Vučić szerb elnök, meghalt egy férfi, akit az apja mellkason szúrt. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer-két sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában kiemelte, ez a 45 kilométeres kétszer-két sávos szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határ átlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító Főpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írta a miniszter. Családi vita során egy konyhakéssel mellkason szúrta a fiát egy apa Győrben, az áldozat a kórházban életét vesztette, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján vasárnap. A rendőrséghez szombat este érkezett bejelentés arról, hogy egy Kossuth Lajos utcai lakásban egy férfit késsel megszúrtak. A rendőrök a gyanúsítottat elfogták, kihallgatását követően őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását az ügyészségen. Lemondott Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök vasárnap Belgrádban, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić lemondása bejelentésekor összegezte az utóbbi évek eredményeit, közölte, büszke arra, hogy jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, a foglalkoztatás is növekedett, és az út, valamint vasút hálózatot soha nem látott mértékben fejlesztették elnökségének ideje alatt. Saját közlése szerint 2012-höz képest 500 000-val nőtt a bejelentett foglalkoztatottak száma, az elmúlt 13 évben pedig 686 km autópályát és gyorsforgalmi utat építettek. Október 3-án Richter egészség délelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészség tudatos életmód fontosságára. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az emlőrák és más daganatos betegségek megelőzésére. Szakorvosi előadások és beszélgetések mellett emlővizsgálati modell és mammográfiás tájékoztatás is segíti az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre, időpont foglalásra is lehetőség nyílik majd. A szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe.
0: Időjárás.
1: Ma zavartalanul napos derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés komoly felhő jelenhet meg az égen. Délután 26 fok köré melegszik a levegő a térségben.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: kezelője is. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt pontosan 5 perccel, Buenos Morgan, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt I.S. Roland, jó reggelt Komárom Esztergom megye.
3: Kicsit rábaskás a hangod, de hétfő van, ezt mindenki tudja be ennek. Gyanítom, hogy nem vagy ezzel egyedül, hanem...
2: Hát megszerelgettem itt a dolgokat, tehát ez úgy elvitte a gondolataimat. Próbálok itt összehangolni még két monitort a bent lévő hét mellé. De nem megy.
3: Lassan úgy nézzünk ki, mint tényleg valami ilyen NASA irányító központ.
2: Egyébként mi máson nézném közben a meccset?
3: Ja, hát nézd, kérlek.
2: Tehát... Ezt most úgy bontam be, mint a férfiak, de nem tudom, van valami meccs ilyenkor?
3: Ne,
2: most nincs
3: ilyenkor
2: semmi.
3: Semmi. Figyelj, nem is nagyon lesz. Tehát a következő, nem is tudom, nagy sportesemény. Nem, majd darts VB lesz az év végén, tudod. Azt tudjuk nézni, az magyar idő szerint este lesz, tehát hogy reggel maximum az ismétlést. Hogyha este bealudtál, az meg mondjuk lehet, nézni. Mert ott sokáig tartanak a meccsek, tehát azt egy necces, ha valaki korán kell, akkor necces végignézni.
2: Jó, tehát addig kell összehoznom a dolgokat.
3: Igen, mindenképpen, de akkor kérlek, hogy valahogy a túloldalra is, tehát hogy, mert ott te látod, de hogy azért nekem is valahol majd néznem kell a meccseket.
2: Nem tudom, engem megnyugtat, tehát hogyha egy szobában 4-5 monitor van, akkor én már nyugodtabb vagyok.
3: Hát kit mi nyugtat meg? Tehát, hogy nem tudom én, minek örülnék, ha egy szobában 4-5 mi lenne? Mondjuk...
2: Nő.
3: Nem, nekem a hűtő jutott eszembe, de az a baj, hogy mostanában arra oda kell figyelnem, hogy kevesebb desszertet tegyek, úgyhogy annak úgy régen tudtam örülni.
2: Azért nekem vannak hűtőálmaim, neked van hűtőálmod? Tehát olyan, amit úgy nagyon szeretnél? Ezek a két ajtósok nekem annyira bejönnek, csak nem fér be a lakásba.
3: Nekünk is kicsi hűtő van relatíve. Nem, én egy időben egy álmodoztam arról, hogy tényleg egy ilyen nagy, tudod, olyan, ami egy jégkockát is ad. Szóval rájöttem, hogy úgy sem nagyon használnánk ki. Tehát így a, tudod, minek örülnék néha, hogyha lenne nagyobb fagyasztó. Tehát, hogy ilyen kicsi fagyasztónk van, és azt azért úgy jó meg lehetne pakolni
2: mindennel. Szerintem a jégkocka kiadós hűtő az menő. Az nagyon menő, mikor csak így elmész előtte, és akkor ott kikocogtatod belőle jégkockákat, az is tetszik. Meg az is tetszik, ami most ez az okos hűtő, hogy van az elején egy ilyen kijelző, és jelzi, hogy mi fogy el, és akár Amerikában már rendelni is tudsz róla.
3: Na jó, de ez igazán az amerikaiaknak való, tudod, egyrészt már rendelni tudsz, aha, tehát hogy nem mész el, hanem azt is ráadásul úgy intézed, hogy ki sem mozdulsz a házból. A másrészt pedig az, hogy ne is kelljen még csak erre se odafigyelni, hogy miből van kevés, mert nekem néha hasznos lenne, mert azért valamikor egy-egy tétel lemarad. Most is ott figyel két nagy doboz natúrjoghurt a hűtőmben konkrétan itt bent, amit majd vinnem kell hozzá. Szóval, hogy ez így előfordul, de hogy az amerikaiaknak most hát tényleg mindent a szájukba rágnak, azért ez nagyon kemény.
2: Szó szerint viszont ebben szerintem van pozitívum is. Tehát megvan a jó barátokból ez a klasszikus poén, amikor azt hiszem Joey bejön és mondja, hogy Mónika, te vagy a szakács, van párizsi meg sör, csinálj valamit, főz valamit, igen, hogy ezek a hűtők már olyat is tudnak, hogy megnézi, hogy mi van a hűtőben, és receptet ajánl azokból a dolgokból, amik benn vannak.
3: Jó, figyelj, szerintem a Joey hűtőjénél még ők is feladnák.
2: Hát,
3: meg azért nekem is
2: igen.
3: Volt egy-két haverom régebben, aki még ilyen szingli korszakában szerintem a hűtő az elsírta volna magát, ha képes lett volna rá. Na nézem én is, hogy mi a helyzet, ha környén laknék, lehet én is sírnék már most.
2: Ennyire mert, nagy a baj?
3: Hát erőteljesnek tűnik ott a forgalom, Tatán is erősödik a május egy úton, ezt mutatja az élő térkép, illetve Komáromban is. Na akkor még rálesek Esztergom térségére, meg Dorogra, a Dorog úgy tűnik rendben van, és Esztergom is egészen nyugisnak tűnik.
2: Viszont a hőmérséklet az klassz, most 10 fok, de 25 lesz, és annyinak is érezzük. Tehát, hogy ez most nem egy olyan 10 fok, amit mínusz 2-nek érzünk, hanem ez már egy jó. Az a nehéz ilyenkor, hogy miben indulj el. Tehát, hogyha korán jössz, akkor lehet, hogy még a rövidgatya az nem a legmegfelelőbb választás, Roland ezt ma belátta, de délutára meg boldog lesz.
3: Értem, nem. Szerintem nekem ez már nem rövidgatyás idő. Én a réteges öltözködés híve vagyok. Tehát, hogy póló, meg mondjuk egy ilyen vékony őszi csekés, akkor én köszönöm szépen, el vagyok ezzel egy egész nap. Na, játékunk ugye zajlik, aztán majd mondjuk, mert lesznek vendégeink is, de először mondjuk el a játék kérdést. Ráadásul 2 nyertesünk lesz ma. Tehát 2x4 darab belépőt fogunk kisorsolni a szerdai MOL Tatabánya KC Grosis Szlován Európa Liga mérkőzésre. Remélhetőleg javítanak a srácok, ugye itt azért volt a hétvégén egy kis kisiklás a Balatonfüred ellen, teszem hozzá zárójelben, hogy azért ez a Grosis Szlován, ez egy kemény csapat. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen Celje kaliber, jó játékosokkal, például a Skube ott van irányítóban, szóval, hogy nagyon-nagyon kemény.
2: Ott van a Skube?
3: Hát kemény meccs lesz, kemény 60 perc. Na, mondjuk a mai kérdést, kinek van a csapatból a legkisebb messzáma? Ez a kérdésünk. Az A válasz lehetőség szerint Éles Benedek, a B szerint Terjék Roland. Ha tudjátok, akkor írjátok meg, ha meg nem tudjátok, nézzetek utána 0620 978 978, akár SMS-ben, akár Viberen, a saját nevetekkel együtt ide jöhet a megfejtés.
2: És 2x4 belépőnk van, ahogy Roland már mondta, tehát végre van esélye a 8 fős családoknak is. Játszatok, játszatok bátran! Közben üzenet Andreától, ez tök fontos. Sziasztok, környén a templomnál nem működik a lámpa, óvatosan. Ez már egy visszatérő probléma.
3: Akkor azért van ott az a torlódás vélhetően, meg hát nyilván az erős forgalom, de figyelj, egyébként ennél bosszantóbb dolog, amikor tényleg van egy ennyire forgalmas szakasz, mondjuk így a reggeli csúcsban, és nem működik. Egy hasonlóan veszélyes, a megye legforgalmasabb kereszteződése, ez tudod melyik? Ez itt Tatabányán van, a Rákóczi út, Győri út találkozás, ott a nagy hipermarket után.
2: Ja, tehát nem az, ahol az Oliék összementek, hanem amit én utálok, ahova körforgalmat akarok ide közvetlenül alánk, az még lejjebb van.
3: Nem.
2: Jó,
3: tehát
2: tudom,
3: ez lejjebb kint a város széle felé. Na, az a legforgalmasabb kereszteződése a megyének, és amikor ott is behal a lámpás irányítás, na, hát az azért szép szitukat tud eredményezni. Itt van velünk Péter is.
2: Éppen most diktálja az üzenetet.
3: Igen, még csak a sziasztok, jó reggelt, ő jött át. Az elmúlt 2 hétben 6 napot is rossz volt a Május 1 út és Komáromi út kereszteződésénél lévő közlekedési lámpa, ez ugye Tata. Hát nézd, úgy látszik, hogy ez most egy ilyen időszak. Lehet, hogy kicsit megpihennek ezek a lámpák.
2: Egészségére, csak akkor most már szépen épüljön föl, megjavuljon meg az a lámpa. Minden esetre nagyon óvatosan azon a részen. És, hát igen, ebben az órában beszélgetünk arról, hogy mik azok az egyébként alapvető dolgok, amikért megdicsérik a férfiakat, akár a nők is, de nem kéne már, hogy ezek alapvetések. Majd megbeszéljük, hogy tényleg azok-e, de előtte végigfutunk szeptember 28-án, csak elterelte a figyelmet Kitty, aki itt nyújtó gyakorlatokat végez a szomszéd szobában.
3: Tényleg, én pont nem látom, de kell az. A reggeli tornát úgy tűnik, hogy megejti. Na gyorsan fussuk végig tényleg a legfontosabb, a konvencelek
2: boldog. Ha ne kell játszani a Mici-Mackó, tudod, ez a... Bocsánat, igen, Vencel?
3: Nem biztos, hogy a legkedvesebb bók egy nőnek, amit Cimaszkóhoz hasonlított, de ahogy érzed? Na, Venceleknek kívánunk nagyon boldog névnapot, de egyébként ünnepelnek a Justinák, a Szalvadorok, meg a Szelimek is, úgyhogy a barlangot is köszöntjük.
2: Zseniális. Izméne, az is öreg név. Tárkány, Velek. És Szelim, az Szelim nyer. Jó, van egy születésnaposunk, aki időszámítás előtt 551-ben született, egy kínai filozófus, Konfuciusz. Én megkerestem, mi az ő legnagyobb gondolata, amit a mai napig használunk. Ne tedd másokkal azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Biblia igazság, de ezt a filozófusok közül ő mondta, és ma szülinapos lenne, ha még élne.
3: Ez egy ilyen koktél bölcsesség lehetne. Most egyetlen nyúltál a Tomi elől.
2: Szegény Tomi.
3: Caravaggio, itáliai festőművész, 1573-ban született.
2: Aztán Kabos László, nem tudom, hogy megvan-e neked, 1923. szeptember 28-án született meg. Nekem azért van meg, mert a nagyapámnak voltak ilyen kabaré kazettái, hangkazettái, és volt egy Kabos hangkazetta, és azt hallgattuk.
3: Réz András, magyar film esztéta, műfordító, 1951-ben született.
2: Szivarnyakláncos, aki nem jó, hogyha előtted ül a moziban, mert olyankor nevet, amikor senki más, és nagyon hangosan.
3: Igen, és néha szokott műsort is vezetni, nagyon drágán.
2: Így. Mika Häkkinen is ezen a szép napon született. Szép a szeptember 28, mindegy. 1968-ban nekem ugye az ragadt meg a finn autóversenyzőről, vagy ből, hogy egyrészt kétszeres világbajnok volt, másrészt Schumachernek egy nagy vetélytársa, tehát ott voltak nagyon nagy küzdelmek.
3: Igen, és David Coulthardnak volt a csapattársa. Hilary Duff pedig 39 éves lett a mai napon, amerikai színész, énekesnő.
2: Egykorúak vagyunk, már hogy én meg ő, na, melyikünk néz ki jobban? Hát?
3: Nyilván, Hilary Duff.
2: Igen.
3: Na, felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat, 1895-ben ezen a napon történt mindez. Tényleg kis helyi érdekesség.
2: Ugyan egyikünk sem nagy Star Trek rajongó, de tudom, hogy nagy kultusza van ennek, és ezen a napon 1987-ben mutatták be a The Next Generation első epizódját, ez egy nagy kezdőpont ebben.
3: Illetve a Forma 1-ben először rendeztek éjszakai világbajnoki futamot Szingapúrban, szerintem ez egy nagyon klassz helyszín, kifejezetten jó környék, így jól néz ki az egész pálya. 2008-ban Fernando Alonso nyerte meg, és hát ugye ő még mindig versenyez.
2: Igen, de ő már kezd kifele jönni belőle. Ami érdekes, hogy ott sem raktak föl, ködlámpa az van, de reflektort nem raktak föl szerencsétlen autókra, pedig én már mióta mondom, már a Monte Carlo-i, monakói balesetek óta mondom, hogy kéne index a Forma 1-es autókra, mert akkor tudnád, mi a szándék?
3: Egyébként állítólag Alonso még szerződést is fog hosszabbítani, most nem tudom, hogy ez hivatalos már, vagy nem, szóval szerintem ilyen közel 50 éves koráig ő ott lesz a Forma 1-ben.
2: Találmányok terén nagyon fontos, uraim, 1928 óta van penicillin.
3: Fontos, és hajlítható szívószál pedig 1937 óta.
2: Az egyébként mekkora dolog, amikor ezt valaki kitalálja, tehát most tényleg ezt fel kellett találni?
3: Ha mindent fel kellett találni.
2: Hajlítható szívószál, mert addig merevek voltak a szívószálak?
3: Hát nem, mai napig is van, amit nem, hogy nem lehet behajlítani.
2: Hát tudom, de, hogy, de ez most egy nagy találmány, tehát ez most tényleg olyan, mintha azt mondanám, hogy feltalálták a hajlítható térdet.
3: Minden.
2: Hát előtte is volt tér, de onnantól hajlítják.
3: Persze, hogy nagy találmány. Hát szerintem a hajlítható szívószálból többet adnak el, mint az egyenes szívószálból. Te melyiket vennéd meg először?
2: Hát nyilván hajlítható, de erre bárki rájön. Tehát, hogyha nem találták volna, akkor fel is kapok egy egyenes szívószálat, én elhajlítom.
3: De 1937-ig ez senkinek nem jutott eszébe, látod? Egyébként az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napja van, meg a veszettség elleni világnap.
2: Igen, egyébként a veszettség elleni világnapról lehet, hogy beszélhetünk majd két mondatot, amikor itt az állatok lesznek a téma, mert ma pont az egyik vendégünk, és akkor ezt két mondatot ejtsünk meg erről, az egyik vendégünk az igazából egy világnappal kapcsolatban érkezik hozzánk, azt hiszem október 4-én ünnepeljük az így állatok van. Világnapját.
3: Így van, igen. Úgy,
2: ez is témánk lesz ma.
3: Úgyhogy a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány, illetve a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság így együtt fog jönni hozzánk, illetve beszélgetünk majd a tatabányai Keriről, ugye a kereskedelmi iskoláról, mert hogy 50 éves a Keri, és készülnek ők is például egy programra, meg meghirdettek itt például ilyen születésnapi tortás felhívást is, úgyhogy ezekről mind-mind kifaggatjuk majd az iskola képviselőt.
2: És akkor erre is kerítünk időt.
3: Igen.
2: Majdnem kimondtad, de jó, hogy nem mondtad ki adásban. Oké, tényleg megtömtük ezt a hétfőt, tehát lesz itt minden, mint a jó.
3: Mint a búcsúban.
2: Búcsúban, igen. Viszont csak, hogy kronológiailag haladjunk, senki ne feledje a csillagok állását, nem sokára elhozzuk nektek.

0: Domitérzek.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: A csillagok üzenetével jelentkezünk egészen pontosan 7 óra után 22 perccel.
3: Egy félbehagyott ügy ma váratlanul új lendületet kaphat, legalábbis a kos életében biztosan, ráadásul kevesebb erőfeszítéssel, mint gondoltad. Este valaki olyan ötlettel áll elő, amit elsőre furcsának tartasz, mégis érdemes meghallgatnod.
2: Kedves Bika, ma különösen jó érzéked lesz ahhoz, mire érdemes pénzt vagy időt áldozni, és mire nem. Egy apró változtatás az otthonodban meglepően sokat javíthat a hangulatodon.
3: Egy beszélgetésben, kedves ikrek, ma te mondhatod ki azt a mondatot, amit mindenki más csak kerülgetett. Délután próbálj ki valami újat, akár egy másik útvonalat, ételt vagy programot.
2: Rák, ma valaki rád bízhat egy kisebb titkot vagy személyes történetet, amitől közelebb kerültük egymáshoz. Ne szervezz túl az estét, a spontán program most jobban sikerülhet.
3: Egy korábban jelentéktelennek tűnő ötletből ma egészen használható terv születhet az oroszlán számára. Ha vásárolni indulsz, valami olyasmi kelthet fel a figyelmedet, amit normális esetben észre sem vennél.
2: Szűz, ma gyorsabban átlátod a kusza helyzeteket, ezért mások is könnyen hozzád fordulhatnak segítségért. Arra viszont nagyon ügyelj, hogy ne töltsd az egész napot mások problémáinak rendbetételével.
3: Egy váratlan dicséret vagy kedves megjegyzés egész napra jobb kedvre hangolhatja a mérlegjegyűt. Ma ne a biztos választást keresd mindenben, egy kis merészség kifejezetten jól áll neked.
2: Skorpió, valamit ma egészen más szemszögből látsz majd, mint néhány nappal ezelőtt, és ettől egyszerűbbé válik a döntés. Egy régi fotódal vagy tárgy érdekes emléket hozhat elő.
3: Ma könnyen belebotolhatsz egy olyan témába, helybe vagy emberbe, kedves nyilas jegyű, ami új érdeklődést indít el benned. Ne lepődj meg, ha este már egy következő kiruccanást vagy egy új programot tervezel fejben.
2: Bak, egy praktikus döntésed ma több bosszúságtól is megkímélhet a következő napokban, délután viszont engedj meg magadnak valami teljesen haszontalant, de szórakoztató dolgot válasz, jó?
3: Ma egy szokatlan megoldással könnyen te lehetsz az, kedves vízöntő, aki kimozdít egy helyzetet a holdpontról. Valaki meglepően gyorsan ráérezhet a humorodra, ebből pedig jó kis összhang alakulhat ki.
2: Halak, egy véletlen találkozás vagy rövid üzenet ma tovább foglalkoztathat, mint elsőre gondoltad volna. Este válasz valami csendesebb elfoglaltságot, mert abból most több energiát nyersz majd, mint a nagy pörgésből.
3: Hát vannak pörgős férfiak, de hogy vajon önmagában a pörgést, vagy például ilyeneket, hogy mondjuk elviszi a gyereket edzésre, ne adj Isten, mondjuk nem bámulja meg a nőket, ezek egy ilyen alapvetések, hogy ezeket mennyire kell tisztelnünk, vagy mennyire értékelik túl a nők. Na, erről fogunk beszélgetni az óra második felében, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Kitty hogyan áll ehhez a témához, mert én úgy érzem, hogy ő kifejezetten szigorúan ítéli meg a férfiakat.

Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így és

0: Rossz morgen mindenkinek! 7:08 megjött a Kitty. Szia, Kitty!
1: Jó reggelt, Banga!
2: Bangarangara.
1: Nem tudom ki, hogy van veled, de ez valami borzalmas.
2: Hát a Dara, ez darálja a szöveget, igen.
1: Még a zenei alap az még úgy exotikus
0: lenne. De Roland, ezt konkrétan tudod, hogy tegnap volt a Starban, vagy...
2: Igen, azt hiszem, hogy talán, és ezzel lett azt hiszem az Ádám Szofia a nap nyertese, de erősítsetek meg. Nem félig, mert belenézegettem tegnap a műsorba, de nem néztem végig. De ha jók az infóim, akkor ezzel nyerte meg tegnap a műsort. Majd visszanézem utólag a produkció. Ez nagyon kevés ilyen hype-olt show-t bírok, meg tehát ugye az X-Faktortól, meg a Megasztártól epét hányok, mert az már minden csak nem tehetségkutató, tehát bohózkodásnak is rossz. De hogy például ezt a Star Wars Start, ezt valamiért bírom, mert itt vannak színvonalas produkciók, amelyek tudják mutatni az előadók, hogy tényleg jól tudnak énekelni.
0: Jó, de pont ennél a dalnál szerintem nem gondolom azt, hogy az ének kvalitások nagyon fontosak lennének, tehát ezt valahogy végig kell bírni tüdővel, végig kell ugrálni, nem ez olyan dal?
2: Nagyjából olyannak tűnik, igen, de tegnap, amit például pont elcsíptem, hogy a Komonyi Zsuzsi milyen jól énekelt Vénuszt, tehát egy Varga Zsuzsaként tök jó volt.
0: Na, tessék, Kitty, te most nem éreztél rá ennek az ízére, ennek az évadnak?
1: Hát nem.
0: Nekem
1: valahogy
0: nincs
1: lehet, hogy azért, mert az elmúlt hetekben sajnos a Megasztárba belenéztem is.
2: Na, az ilyeneket ne csinálj, tehát nem tesz jót.
1: Elment a kedvem tőle.
0: Másik sztáros műsort, amikor a Peti, meg most már Bence visszajön, de hogy ők vannak sztárokkal. Hol vannak?
1: Ja, cele vagyok, az megy.
2: Menj ki a dzsungelből. Hát gyerekek, döbbenet. Tehát, hogy
0: nem ismerek.
2: Múltkor én is pont ezt csíptem el.
1: Ja, igen.
2: Igazából én szégyellem magam, hogy VV Barnát ismertem fel. Őt is csak azért, mert ugye nem az a lányjal volt együtt, a Fannival, és ezt úgy tudtam.
0: De már nem értem,
2: vágtam a szakításoknak a történetét is. De hogy már én éreztem cikinek, hogy basszus, már egy VV Barnát ismerek fel, az már milyen gáz.
0: Elfogytak a celebek.
2: Az még hagyja, de hogy jönnek szembe így a TikTokon videók, meg pont egyetlen egy részt csíptem el belőle, mikor hát ilyen alapműveltségi kérdéseket tettek fel nekik.
0: Ja, a pihe, vagy a toll.
2: Az például, hogy mi nehezebb, igen, vagy amikor GVMT megkérdezték, hogy ki volt Mátyás király apja, és akkor most Mátyás László. Jó van? Ülj le egyes. Szóval, hogy döbbenetes, hogy, és akkor így volt, aki kérdezte tőlem, hogy te figyelj, ők megjátszák, vagy pedig ez tényleg ennyire ostobák. Mondtam, hogy nekem ez nem tűnik színészi tehetségnek.
0: Ez, igen, tehát hogy az Észbontókban volt ez egy klasszikus jelenet, a mi a nehezebb, a pihe vagy a vas, és akkor ebből ugye 1 kiló pihe vagy 1 kiló vas, és akkor ezt most itt is föltették, és akkor azt gondolták, hogy ez becsapós, úgyhogy biztos, hogy a pihe, vagy hogy volt ez a mostaniban. De, hogy,
2: nem tudom,
0: de az Észbontóknál ott úgy kasztingoltak, hogy oda direkt hülyéket kerestek.
2: Meg azért volt, aki tudom, meg is játszotta.
0: Igen, persze. De most itt ezek hát nem keresték, hanem csak úgy belenyúltak, kiválasztották, és jaj.
2: Igen, és tudod, az a szörnyű ebbe, hogy igazából van egy ilyen celebes műsor, és gyakorlatilag csak a csatornát ismerem, a szereplőket már nem.
0: Nagyon kemény.
2: A Milánt leszámítva, a Valkusz Milánt
0: ez leszámítva. Ez is azt írja alá, támasztja alá, hogy nem lesz nyugdíjunk. Úgyhogy dolgozunk. Dolgozunk, amíg megvédjünk.
1: Ezt azért ezt a levezetést amúgy kifejthetnéd adás után?
0: Hát ők a következő generáció. Elvileg nekik kéne befizetniük azt, amiből én majd nyugdíjasként boldogan elviszogatom a fröccsolat.
1: Hogy azt mondtuk, hogy mi nem fogunk így beszélni, hogy mi nagy öregek és jaj a fiatalok, de...
2: Hát mi nem is beszélünk, csak ő.
1: Ja, amúgy.
0: Én csak meg ő. Amúgy beszélhetek szerintem. Én soha nem ígértem
1: ilyet. Mondjuk, neked mindig van valami problémát.
2: Jó, ő lélekben
1: hol nyugdíjas. Hol az idősekkel, hol a...
2: Nem, ő lélekben nyugdíjas, és ezzel nem tud... Tehát, hogy egy ilyen látens szenior, mondjuk ja, így, látens szépkorú, egyébként. Ezzel küzd ezzel az érzéssel.
0: Szerintem, ahogyan van ez a szerelemre születtem, én meg öregnek születtem. Tehát, hogy
1: lehet.
0: Így lesz a dal.
1: Te kis öreg.
2: És te is elkezdesz egy idő után énekelni, mint a Zoltán Erika, mert neki nem kellett volna, neked se.
0: Ilyen problémám nem lesz.
1: Csak a beszédhangod.
0: Viszont, hogy mit várnak el a férfiaktól, azt még meg kell beszélnünk, mielőtt elmegyek nyugdíjba, tehát hogy erről egy kicsit beszélgessünk, mert találtam egy cikket, és ebben benne vannak alapelvárások nőktől, férfiak irányába, de az is benne van egy kicsit, hogy sokszor már olyan dolgokért várunk, vagy kapunk dicséretet, ami olyan szinten alap lenne, például a gyerekkel foglalkozás, stb., hogy alapvetően nem is értem, hogy ez miért van, és azon kezdtem gondolkozni, hogy most az történik-e, hogy ennyire eltunyultunk, hogy már az apróságokért is meg vagyunk dicsérve, vagy ennyivel érzelmi intelligensebbek lettek a nők, hogy már mindent észrevesznek, és mindent megdicsérnek, hogy nekünk jobb legyen.
2: Hát figyelj, amiket hallok, de aztán erősíts meg, Kitty, hogy így van, vagy nem így van, nincs magasan a léc. Tehát, hogy ha már van egy
0: ilyen... Hát nálad nincs.
2: Hát különben nem érem el. Nem, hogy átfigyel. Nem, hanem hogy tényleg azt hallom egyébként, rajta. Hogy tehát olyan szintű negatív tapasztalatokat hallok pasikról, hogy így döbbenet, és ilyenkor kezdem magam meglepően normálisnak érezni.
1: Hát egyébként igen. Én mondjuk szentül hiszem, hogy szerintem minden férfinak még mielőtt házasságba vagy hosszú kapcsolatba lépne, kellene egyedül élnie. Tehát azt tudni, hogy neki is kell mosogatni maga után, a ruháit tudja már kimosni, hogyha az asszony nincs otthon. Kedvenc jeleneteim, amikor a férfiak a boltba tuti, hogy a feleségükkel beszélnek, és próbálják szegények a másik oldalról instruálni.
2: Tehát, jó, én is szoktam, tehát hogy ez négyszer-ötször följön az asszony, hogy te nagyon vásárlás
1: de én alatt. Úgy gondolom, jó. Hogy te azért, mert lehet, hogy olyat vetett veled, amit mondjuk nem minden nap szoktál venni, és nem tudod, hogy merre felé keresd esetleg.
2: Na, vagyok tényleg. Te attól nagyon, de most át is pakolják a boltot évente legalább egyszer, ha
0: nem kétszer. Ilyenkor nem lehet mit csinálni, tehát fölhívod, hogy merre van a sajt, és akkor el tudja mondani.
2: Nem, van olyan, amikor mit tudom én, azt, nem néztem meg például, hogy valamit kell levenni, vagy nem kell levenni, mennyi van otthon, és akkor mondjuk ilyenek miatt fölhívom. Yeah. De nekem mindig van egy pár kérdésem vásárlás közben. Én igen, szeretem a precizitást.
0: Pétertől már jön. Pláne. Ti szoktatok dicséretet kapni az asszonytól?
2: Hát Péter! Ez egy prémium szolgáltatás.
0: Igen, jó, de hogy szerintem...
2: Én minden másnap kapok.
0: A kicsinek...
2: Húsvét másnap, karácsony másnap. Nem, csak viccelek.
0: De sajáttól? Meg ez is kérdés.
1: Igen.
0: Lehet ezt így variálni. De figyelj, hogyha én kapok, akkor ezt fölveszem, és akkor visszajátszogatom magamnak.
2: Ez a csengő hangod után
0: pontosan. Szóval, hogy jó felvetés, hogy mindenkinek kéne egy kicsit egyedül élnie, akkor most hadd szúrjak vissza. Akkor viszont minden nőnek kéne először pénzt keresnie.
2: Jaj, na, ez most nagyon genyó volt. Na, hát keresünk.
0: De akinek nem inge, függ össze. De akinek nem inge, ne vegye magára. Hát de hogy mielőtt valaki regisztrál egy sugar daddy-s oldalra...
2: Ja, most mielőtt... az aranyásokra célozták kifejezetten?
0: Hát pontosan, ja, mondom, akinek nem inge, ne vegye magára, de hogyha nekünk kell egyedül élnünk és gondoskodnunk magunkról, amivel egyébként mélységesen egyetértek, akkor legyen mindenkinek az, hogy akkor két évig boldogulnia kell a világban anyagilag. És elismerésem, tudom, hogy nagyon sokan megteszik, nem ellenük szólok most, kinek nem inge, ne vegye magára, de hogy sokan vannak, akik pedig így eltartatják magukat.
1: Hát én például dolgozom, de pont előző héten mondtam ezt, hogy lehet, hogy már jó lenne a sugar daddy. De hát, hogy én most már bizonyos nőket itt a társadalomban kezdek és az országban megérteni. Kezdek megérteni, hogy mit de, miért tesznek.
0: Most jutott el arra a pontra, hogy eddig igen. Nem volt oké, de most már oké. Mi változott? Hogy miért
1: megöregedtem, belefáradtam.
0: De hogy akkor most elfogadnál tényleg egy büdös szájú srekket, akinek nem. Sok pénze van?
2: Nem, ne legyen büdös szájú, a srekken így van.
0: Srekken is. De hogy tényleg, tehát most már azt mondod, hogy megérted őket?
1: De igen, miért? Mert régen nagyon-nagyon elítélő voltam, most már valahol azért értem őket.
0: Kitti, ez elfogadhatatlan.
1: Jaj,
0: Ádi. De most tényleg? Lehet egy ilyen pont, amikor az ember eldobja az elveit?
2: Valamikor föl se veszi? Tehát vannak olyan lányok, akik föl se veszik az elveiket eleve.
1: Figyelj, lehet, hogy az van, hogy kipróbáltam most 36 évig ezt.
2: Most 36 évig váltanál, igen. Nem egyébként, azért ezt szokták férfiak pedzegetni, meg azért, ha valaki mondjuk TikTokot pörget, ott is rendszeresen azért jönnek fel ilyen videók, hogy azért olyan nőknek vannak sokszor magas elvárásai férfiakkal szemben, akik hát mit tesznek vele egy kapcsolatba. Mindenki tudja, hogy mit tesznek bele, de hogy azon kívül nem igazán többet, mert hogy ugye nem dolgoznak, tényleg eltartják magukat. De jó, ők vannak kevesebben amúgy. Tehát tegyük gyorsan hozzá, hogy szerintem a nők többsége abszolút rendesen dolgozik, jövőt tervez, ha tud kivel. Tehát, hogy azért nem
0: jó,
2: így állnak.
0: Jó, a férfiak többsége meg mosogat, főz, takarít.
1: Aj, Ádikám.
2: Akkor a Kittit vezesd el oda, hogy hol van.
1: Ja, de tényleg.
0: Nem csak Kitti, azért gondolom, mert ennél te többet érdemelsz. Tehát most érted, elutazol Tájföldre.
1: Hát én nem azt mondtam, hogy én most ennek állok neki, csak azt mondom, hogy amennyire elutasító voltam, meg mondjuk nagyon sarkos véleményem volt, most már kezdek így.
0: És ha már itt tartunk szép kártyát, elfogadsz, vagy csak a kápét?
2: Várjuk gazdag 50 pluszos férfiak jelentkezését.
0: Szép
2: nem Kittinek, tehát nem mi az Ádival. Kittinek.
0: Igen, ez figyelmezett.
2: Tehát Ádi is átgondolja.
1: Jó képű legyen azért.
0: Legyen időszak, amikor jó képű volt, tehát amikor még...
1: Nem,
2: fotókon tudja megmutatni.
1: Nem, tehát Jákob kis Zoltán, pajtás. Ne keressem, mert...
2: Engem kereskedsz, Zoli. Engem kereskedsz.
0: Engem is amúgy.
1: Mint embert, nagyon csípem, de...
0: Mikor még kispajtás volt az úttörővasúton, olyan képeket küldjön magáról, és akkor megnézzük.
2: Mellettem nem is érzed magad kicsinek, Zoli. Engem így...
0: Mi az, ami ez szerint, a cikk szerint olyan, hogy alapelvárás lenne? Például az egyik, hogy programot szervez a párjának, nem csak annyit mond, hogy menjünk, hova szeretnél, hanem időnként maga talál ki randit vagy közös programot. Alap?
2: Hát, én ilyen szépen nem vagyok nagyon kreatív, nem szólok semmit, jó?
0: Mi múltkor is elmentünk a Lidlbe.
2: Na, hát ez az, múltkor is elmentünk vásárolni.
0: Mondtuk, hogy, vagy mondtam, hogy választasz magadnak egy nagyot, vagy két kicsit.
2: Azonban, hogy múltkor is bemondtam, én remélem, hogy az azt, hogy nem hallja, és azonnal írt, hogy de igen.
0: Most
2: nem,
0: persze, nyilván abban a rovatban vagyunk.
1: Reméljük
0: jó?
1: Most is hallja.
0: Akkor ez nem annyira alap.
1: Figyelj, szerintem ez nem annyira alap. Szerintem, ahol egészséges kapcsolat van, ott ketten kitalálják, aztán kész.
2: Okay. Köszönöm, Kitty.
0: Részt vesz a gyerek körüli feladatokban. Szerintem ez full alap. Tehát, hogy ez
1: hát full alap, mert ugye nem értem, hogy ez miért van bizonyos férfiak fejében, hogy ő is egy szülő. Tehát jó, de ő az apa.
0: Egyébként a múltkor meglepődtem, ezt Andi is mondta a múltkor, hogy a férfiaknál elvárás legyen, hogy több időt töltsenek a gyerekekkel. Én ezt élvezem, tehát hogy én ezt nem melóként, vagy én ezt nem munkaként élem meg.
1: Csak közben.
2: Kitti kapott valamit. Minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról oldalt. Kittinek speciálba. Igen. Köszi, Kristóf.
1: Kristóf! Nem erre gondoltam.
2: Kitti, kövesd be. Szóval ja, mindenki. A Kristófot is akár, de az oldalt mindenki.
0: Én nem tartom extrának azt, hogy a gyerekkel foglalkozol, vagy nekem az ilyen alap, vagy az ilyen vágy.
1: Egyébként szerintem ez abból indult ki, hogy azért a régi időkben szoktuk ezt beszélni, hogy ott nem is az, hogy nem vette ki a férfi a részét, de ott tényleg az volt, hogy mondjuk háztartásbeli volt a nő, és ugye a férfi nem nagyon tudott otthon lenni a gyerekkel, és szerintem most már ez.
2: Igen, de én is azt gondolom, hogy nekem például, tehát hogy hiányozna is a mindennapos jövésmenés, a logisztika, az, hogy besegítek.
0: Nekem meg a gyerek.
2: Az, hogy én...
1: Ahogy én is szükszem, hogy azt mondja.
0: Hiányozna, hogy dolgom van, hogy program.
2: Mármint, hogy a gyerekkel...
1: Elvigyem a 46. külön óra.
2: Tevékenykedés.
0: Ebben már nem jössz ki futómagon, vagy nem.
2: Te kalipaj csak sietsz.
1: Persze.
0: Oké.
1: Hiányoznak a gyerek.
0: Szerintem az, hogy ellátja saját magát, hát nem tudom, tehát itt azt írják, hogy tisztálkodik. Milyen az, oda megy az asszony szivacsal, és nem
1: most... De most esküszöm, tényleg őszintén mondjátok el, hogy ez miért olyan nehéz?
0: Mi tisztálkodni?
2: Miért nehéz? Azt nem tudom.
0: Ha van a ne fürgél le irány, de...
1: Én nem tudom, én most utaztam busszal, meg voltam plázában, meg nem tudom, de hogy tényleg. Tehát,
2: sok,
1: hogy
2: a büdös, ember.
1: Igen. Tehát, hogy miért olyan nehéz?
0: Hát, nem tudom, mert megtanuljuk gyerekkorban, hogy a tesi óra után nem zvonyozni kell, hanem dezodorozni.
2: Igen.
1: De legalább használnának dezodor, de egyébként. De,
2: sziszegős szappan, ugye? Így hívják szappan. Egyesek.
0: Ha meg nincs rá pénzed, akkor elmész a plázába, és használod ott a WC légfrissítőt.
2: Igen, vagy a termék mintákat tudod.
0: De igen, azt én is szeretem, az jó. Akkor itt írja azt, hogy magára most jó, az már lehet, nem tudom. Tehát, hogy igazából én mostan

0: azt gondolom.
1: Általában igen, tehát nagyon, nagyon sokan úgy érzik, hogy a házi munka az ilyen, az asszonynak a feladata. Nem, az közös, tehát az ugyanúgy, mint minden közös. Egyébként várjatok, mert a Péternek a felvetése jó, most írt Viberen, hogy ismerek sok olyan helikopter szülő anyukát, akik mindent annyival sokkal jobban tudnak és csinálnak, hogy az apák kikopnak a gyerek nevelésből inkább.
2: Hát
1: ez
2: igen.
1: Egy tök érdekes szempont, amit a Péter írt, és nyilván vannak ilyen anyukák, de tehát én azt nem értem ilyenkor, de ezt írd meg te is, Péter, hogyha vannak ilyen tapasztalataid, hogy nem látja be az ilyen anyuka, hogy egyébként kvázi maga alatt vágja a fát, vagy legalábbis saját magának teszi nehezebbé az életét?
2: Nem, mert szerintem nem normális a kapcsolódás.
1: Mármint, hogy a gyerekhez, vagy a férfihoz, vagy egyikhez se?
2: Hát a gyerekéhez.
0: Jó, és akkor tegyük hozzá, hogy egyébként a különböző közösségi médiumokból az dől, hogy mindenki legyen tökéletes szülő, tökéletes anyuka, tehát hogy nem feltétlen a védelmében a helikopter anyukáknak, de tényleg az dől mindenhonnan, hogy ilyen óvóvédő valakinek kell lenni, és könnyű beleesni abba a hibába, hogy olyat próbálsz teljesíteni,
2: hát mint tudsz,
0: és ezzel kvázi kirekeszted a
2: igen,
0: másikat.
2: Igen, csak annak van egy normális menete, tehát ugye az a baj, hogy most annyi minden, bocsánat, hogy ilyen nyers leszek, hogy annyi minden a segük alá van pakolva a gyerekeknek, hogy nem tanulnak meg sok mindent. Tehát, és az önálló életre itt mondom például ezt a külön élést, vagy hogy éljenek a gyerekek? Hát a gyerekek is. Egyedül egy kicsit a férfiak, hogy ezért is van ez a 40 éves korunkig otthon maradunk, tehát hogy na, sok probléma van.
1: Egyébként ebben ezzel van igazság, abszolút, amit mondasz, és mi például próbálunk tudatosan odafigyelni arra, hogy a gyerekeknek önállóan kell ilyen dolgokat megoldani.
2: Mondtad, mert, hogy közlekedik már a Dávid,
1: igen, talán? Igen. De hogy tanuljon önállósodni.
0: Őket láttam itt tegnap az erdőben, nem a vadászpuskával, hogy lőjenek magunknak vacsorát, venni akarnak.
1: Természetesen, így van. Okay. Örülök is, hogy megvolt este a vaddisznópörkölt. Szóval, hogy nem, tényleg, én azt gondolom, hogy ez fontos, ezt meg kell tanulni. Azt írja Péter, hogy akiket ismerek ott az anyáknak, ez egyáltalán nem jön le. A gyerek előtt nem volt semmilyen értelmes életcéljuk, és mióta van gyerek, azóta erősen átestek a ló túloldalára, és sok férfi ilyenkor nem elég határozott és kitartó, és sokszor válás is lesz ebből. Na, aha, ebből egyébként igen, indíthatnánk egy külön beszélgetést, mert tök jókat.
0: Jó, én benne vagyok. Itt még egy dolgot írnak, amiben én a legrosszabb vagyok, a fontos családi dátumokra emlékeznünk kéne. Ez tényleg alap?
1: Igen.
2: Igen.
0: Nagyon nagy bajban van vagyok itt. Tehát, hogy írok fel emlékeztetőket, meg minden ilyesmit, de hogy...
2: És nem tudod a Petra meg a gyerek szülén napja?
0: De, azt pont tudom. Tehát, hogy ez megvan. De azt is tanulni kellett. Na, ott vagyok már kisebb-nagyobb bajban, mert
1: jó, amúgy... Jó, én először volt, hogy elfelejtettem. Tehát, bocs, de ezt is vállalom. Sose volt előtte még ilyen idén először.
0: De nekem azért nehéz nagyon, mert a Covid miatt át lett téve, a polgári is átment, azt hiszem, vagy nem, az nem, de a sima esküvő az meg átment, de van ilyen is, meg olyan is, tehát nekünk van első dátum, most második dátum, szóval ez nagyon nehéz nálunk.
1: Hát akkor ott tényleg emlékeztetőt
0: kell. Én inkább minden napot így kezdek, és akkor mondja, hogy nem, ma van, ma is elrontottam, semmi baj. Évente egyszer nagy király vagyok.
1: Minden nap van mit ünnepelni, hát ez, figyelj, az időgép rovatunkat putasd meg a Petrának. Mindig van mit ünnepelni.
0: Figyú, jönnek a hírek, de Kittinek adtam egy listát, csak egyet mondjál már belőle, vagy kettőt, ami szerinted alap, hogy legyen, mert összeírtam még jó pár ilyen dolgot, hogy mi az abból a listából, összeírtam minden hülyességet, tehát mit tudom, hogy hazafele menet, magad megveszed a tejet, és eszedbe jut az alap, nem alap, de hogy mi az, aminek szerinted ebből a listából tényleg az élen kéne
2: lennie?
0: Hát
2: én például, mivel allergiás vagyok az ilyen késésre, illetve már lazultam benne, de azért szeretem, hogyha szólnak, van ilyen, hogy ha késik, ír egy üzenetet, hogy ne aggódj.
0: Te
2: írsz? Mert ugye az meg a másik.
1: Én hívni szoktam.
0: Késik, akkor nálam megvan az üzenet, ez működik. Tehát akkor legyünk úgymond elérhetőek, láthatóak, jelentkezzünk be, ha úgy van.
2: Hát nekem ebben mindig az a fontos, hogy tudjam, hogy te foglalkozol azzal, hogy én esetleg várlak valami miatt.
1: Mi aggódol, igen.
0: Vagy van otthon valami, amit nem akarod, hogy meglássunk, és tudni kell, hogy mikor érkezünk haza.
2: Akkor beküldöd a robotporszívót, ugye?
0: Azaz. Na jó, hát szerintem ez a téma még sok más beszélgetésfrontot megnyit, és folytatjuk is, és Péter meg a többieknek is köszönjük a felvetéseket. Ha van hozzászólnivalód, azt mindenképpen írd meg te is, mi az, amit elvársz a férfiaktól, vagy mi az, amit tőled elvárnak, küldhetsz Kittinek speciálba is. 0620 978 978.
3: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan

0: helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
1: www.forrasradio.hu.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Kia Sportage is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Munkahelyet keresel?
7: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
8: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
9: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
8: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
10: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
11: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Orbán Viktor a Fidesz megyei választmányaival egyeztet. Ma is marad a frontmentes időjárás. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Balaton Felvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt megkapta az Európai Kulturális Turizmus Hálózat szakmai díjának harmadik helyezését, tájékoztatta a Balaton Fejlesztési Tanács az MTI-t. A díjat a szombaton zárult 19. Európai Kulturális Turizmus Konferencián a görögországi Skiathos városában adták át. Az idei kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett, amelyeket 6 kategóriában értékelt a zsűri. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek közt Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Folli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Hétfőn is marad a frontmentes időjárás, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre, tanácsolja az időkép.hu. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója vasárnap az MTI-vel. A Vasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön, tette hozzá. A Vasi Bertalan az MTI-nek még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői helyéről lemondott Lázár János kapott mandátumot Orbán Viktor pártelnöktől és az elnökségtől. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Mária Mihri József polgármester a tataiakat ma 17 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, tájékoztatás a tatai felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról, valamint lesznek kérdések és válaszok is.
0: Időjárás.
1: A hét elején folytatódik a felmelegedés, több órás napsütés várható, és csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is napos száraz időig érkezik, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek, 8 óra múlt 5 perccel itt a Forrás Rádió ébresztő kommandója jelentkezik, és egy nagyon klassz témával folytatjuk. Egy szép kerek születésnappal, mert képzeljétek el, hogy 50 éves a tatabányai Keri, ugye ez a TSC kereskedelmi vendéglátó és idegenforgalmi technikum és szakképző iskola 50. szülinapi bulija lesz, amivel kapcsolatban itt van velünk dr. Gabriella igazgató és Müllerné Liczki Melinda szakmai igazgató helyettes. Sziasztok, üdvözöllek titeket a Forráson.
3: Ja. Jó reggelt, sziasztok!
2: 50 év, hú, ez olyan 50, hogy így elröppent? Tehát, hogy így észre sem veszi az ember, vagy ezért olyan 50, hogy voltak olyan pillanatok, amikor 100-nak is tűnt?
3: Hát én úgy gondolom, hogy igen, minden időszakban van olyan, igen, amikor úgy érezzük, hogy 100, de van olyan, hogy hirtelen elreppen az 50 év, és úgy érezzük, hogy hoppá, csak feléledünk, hogy jé, ez is eltelt. Ez egy fél évszázad, tehát ez egy meghatározó szám az iskola életében, úgy gondolom.
2: Ami nekem nagyon hitelessé teszi ezt az egészet, meg azt is, hogy ti képviselitek ezt most nálunk, mert mind a ketten elmondtátok, hogy keris diákok voltatok, és kvázi az alma materben helyezkedtetek el és dolgoztok. Nem tudom, hogy az mondható-e, hogy mióta, tehát szabad ezt kimondani, de mivel mind a ketten sokkal fiatalabbak vagytok, mint a szám, amit sokkolóan itt elmondtatok az előbb, szerintem vállalható volna.
3: Én 2009 óta dolgozok az iskolában, oktatóként, és 2023-ban ért az a megtiszteltetés, hogy az intézmény igazgatója lettem, úgyhogy most már 17 éve.
2: Alap volt nálad az, hogy a Keriben dolgoztál? Tehát, hogy ez már amikor ott tanultál benned volt, vagy ez később egy felkérés alapján történt így?
3: Igen, már amikor az iskolába kerültem, ugye akkor még mikor az iskolát választottam, akkor az volt a célom, hogy egy szakma legyen és egy érettségi a kezemben. Nyilvánvalóan ott volt a céljaim között, hogy szeretnék tovább tanulni. És az első évben éreztem már, hogy nagyon jó helyen vagyok, nagyon szerettem a szakmai tantárgyakat, és már az első évben mondtam édesapukámnak, aki valamikor szintén az intézményben óraadóként dolgozott, szakmai tantárgyakat oktatott, hogy én szeretnék szakmai tanár lenni. Aztán az élet egy kicsit úgy hozta, hogy a szakmába dolgoztam, és utána visszatértem szakmába oktatóként ebbe az intézménybe, és megtiszteltetés volt, amikor erre felkérést kaptam Szalai Imre igazgató úrtól.
2: Melinda, nálad is ennyire egyértelmű volt?
4: Először nem. Én óvónőnek készültem, tehát a pedagógus pálya az bennem volt. Én óvónő szerettem volna lenni, de oda nem sikerült a felvételim, és utána kerültem a Keribe, de nagyon megszerettem. Utána szakirányba mentem tovább főiskolára, és az iskola 10 éves évfordulóján Szalai Imre igazgató úr meghívott engem erre a jubileumi műsorra, és ott megkérdezte, hogy nincs kedvem szakmai tárgyakat tanítani a Keribe, és nekem volt, és én azóta ott ragadtam.
2: Nekem nagyon úgy tűnik meg a keris diákokkal is beszélgetve, hogy ez egy nagy család, tehát hogy kvázi nem csak egy intézményként kezelik ezt a helyet, hanem egy olyan helyként, ahova jó szívvel látogatnak vissza, és ezért is izgalmas lesz ez az 50 éves születésnapi parti. Még azon kezdtem el gondolkozni, miközben ezt mondtad, hogy nem tudom, kimondhatjuk hány éve?
4: 40 éve.
2: 40 éve. Szerintem ez valami fantasztikus és lenyűgöző, és olyan szempontból is lenyűgöző dolgozol ott, hogy az én generációmban már szinte elmondhatatlan az, hogy valaki valahol elkezd dolgozni, és akkor ott 40 évet eltölthet. Szerintem ez is egy brutálisan szép életpálya, és elmond valamit magáról a helyről. És hát akkor itt az 50. születésnap, október 3-án lesz először egy ünnepség, aztán majd lesz egy ünnepi hét is, de most kezdjük ezzel az október 3-aival, ez egy kerti parti.
3: Igen, igen. Ez azzal az indítatással indult, hogy nyilvánvalóan az ünnepi hétre, az ünnepi gálára mindenkit nem tudunk meghívni, nagyon sok vendéget fogunk oda is várni, de szerettünk volna egy olyat, ahol ugye mivel az iskola 50 éves, és 1976. szeptember 1-én nyitotta kapuit, akik azóta az intézményhez bármilyen kötődésük volt, oda jártak, ellátogathassanak, találkozhassanak régi iskolatársakkal, oktatóikkal, pedagógusaikkal, és egy kötetlen beszélgetés alakuljon ki.
2: Ismertek olyat, aki ott volt az első osztályban? A legeslegelsőben 50 éve? Mert elképzelhető, hogy ellátogat. Igen,
4: igen, igen, igen. Jön is hozzánk, október 3-án Belány Róbert, a Kisbéri Bakony étterem tulajdonosa és vezetője.
2: Tehát szakmában is van.
4: És igen, ő azóta is a szakmában dolgozik, és jön hozzánk erre az október 3-ai ünnepségre, hogy felidézzük a 76-os éveket.
2: Brutálisan sok mindenkit megszólít ez itt. Az előbb Melinda mondta még műsoron kívül, hogy voltak olyan évek, amikor egészen G meg H osztály is volt, tehát hogy ilyen mennyiségű ember került ki az iskolának a szárnyai alól. És akkor itt 3-án ez egy kerti parti lesz a klasszikus értelemben.
3: Igen, igen. Ennek végül is az a lényege, nem egy ünnepi hangulat, mert ugye születésnapot ünneplünk, de ennek egy fesztivál jellege lesz. Tehát jönnek régi diákok, akiket meghívtunk beszélgetni. Ugye az intézménynek az első igazgatója Kovács István volt, aki már elhunyt. A második igazgatója Szalai Imre igazgató úr volt, aki ugye 32 éven át vezette az intézményt, iskolaépítő volt, és őt követte Patakin és Lezák Ágnes igazgatóasszony. Velük lesz egy kis pódiumbeszélgetés, de én át is adnám a szót Melindának, és ő részletesebben a programokat el is mondaná.
4: Tehát a kerti parti fesztivál jelleget szeretnénk erősíteni, mindenkit várunk, akinek valaha valamilyen köze volt, vagy van, vagy lesz a kerihez, hiszen nálunk már dinasztiák nőttek fel, tehát van olyan diákunk, akinek az édesanyja, nagymamája, nagypapája hozzánk járt. Street food ételekkel, italokkal várjuk, keri 50-es ajándéktárgyakkal várjuk a hozzánk látogatókat. Szintén volt tanítványunk Huzsvár Attila, aki a DeLorean együttes énekese, ők jönnek hozzánk zenélni erre a kerti partira. Volt diákokat is hívtunk, akik szintén az elmúlt évekről fognak beszélgetni. Ilyen például az előbb említett Belány Róbert a Bakony étteremtől, aztán Keller Nóra, akinek Tatán egy gyógynövényes vállalkozása van, Rotyis Gábor, aki a Gábor Hentes néven ismert itt Tatabányán, szintén a mi diákunk volt, és hát nem tudom, még a többiektől nem kaptunk visszajelzést, hogy jönnek-e. 11 órától 18 óráig tervezzük ezt a rendezvényt. Nagyon készül rá az iskola. Az iskola profiljából, jellegéből adódóan mindent mi készítünk.
2: De ezt akartam kérdezni, igen. Tehát, hogy amikor a vendéglátósok összejönnek, akkor ők kritikusabbak egymással szemben, hogy milyen lesz az a street food, vagy hogyan kell elképzelni a bulit?
4: Hát valószínű, hogy kritikusabbak egymással szemben, de van nagyon, nagyon jó kollégáink vannak, akik tulajdonképpen az ötletgazdái is voltak ennek, Darázsi Sándor tanár úr és Kovács Gábor tanár úr. Ők jöttek ezzel az ötlettel, és állt mellé teljes mellszélességgel az igazgatóasszony, és úgy gondolom, hogy olyan ételeket, kínálatot sikerül adnunk, ami megfelel majd minden kényes ízlésnek is.
2: Nekem ebben a harmadikában, október 3-ában azt tetszik a legjobban, hogy ugyan van program, de valahol ezt egy kicsit ilyen kötetlenemnek érzem, tehát hogy tényleg lehet majd egymással beszélgetni, múltat idézni, nosztalgiázni, ez nagyon klassz. Aztán itt van a november 9-től 13-ig az ünnepi hét, ami egy gálával zárul. Nem sokára erről is beszélgetünk, de előtt álljunk meg egy kicsit itt az 50 évnél, hogy mit lehet ebből kiemelni? Tehát mire vagytok a legbüszkébbek erre a közösségre?
3: A közösségre is nagyon büszkék vagyunk. Rengeteg szakmai sikere van az iskolának, tehát hogyha végignézzük az évkönyveket az iskolában, bármilyen olyan dokumentumot, okleveleket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon szép sikereket értek el mind a szakmában, mind a közismeretben. És ami ugye nagy büszkeség az iskola profiljából is kiindulva, hogy kereskedelem, vendéglátás, és később ugye bejött a turizmus ágazat, hogy rengeteg olyan tanulóval találkozunk, akik valamikor a keribe találkoztak, és jó érzés bemenni, amikor még most is van kapcsolatunk ugye a duális partnerekkel, és azt mondják, hogy én is a keribe jártam, de jó volt, elkezdtünk beszélgetni, nosztalgiázni. Én úgy tudnám mondani, hogy ez a keri egy életérzés és büszkeség.
2: És hát azért 50 év alatt rengeteg minden változott, és történelmi korokon, korszak határokon ívelt át ez az 50 év. Gondolom, hogy kellett tartani a kereskedelmi vendéglátás fronton is, idegenforgalom fronton, meg aztán végképp a lépést itt a dolgokkal. Tehát ez egy folyamatos tanulás és tanítás?
3: Igen, igen. Az elődeimnek is már, és én is abba csöppentem bele. A szakmából kifolyólag, a gazdasági, a világhelyzetekből kifolyólag állandó változáson megyünk keresztül, ugye mind a szakmába, mind az oktatásba. Ez mindig nyilvánvalóan érződött is az iskolába, de én úgy gondolom, hogy mindig fel tudta venni az iskola a lépést. Mindig ott vagyunk, és olyan szakmákat oktatunk, amelyek piacvezetőek, és hogyha megnézzük, akkor a megyében ott vagyunk a rangsorban a technikumok között is. Tehát,
2: de egyébként, hogyha én 50 éve beülök egy első órára, akkor ott nagyon más gasztro dolgokat hallok, nem? Mint ma, hogyha beülök ugyanarra az órára.
3: Nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan. Rengeteg változáson ment keresztül a szakma. Ugye most, hogyha már nézzük, itt van a mesterséges intelligencia is, de ez mind olyan szakma, amelyeket mi oktatunk, ahol a személyes jelenlét, a kommunikáció nagyon fontos, és az alapja mind a vendéglátásnak, mind a kereskedelemnek az 50 évvel ezelőtt is ugyanaz volt. Nyilvánvalóan a technika fejlődik, ezzel lépést kell tartani.
2: És ami most várható a legnagyobb változásnak, ez a mesterséges intelligencia irány? Tehát most ezzel kell a lépést tartani? Most ez várható a következő években?
3: Nyilvánvalóan az is, illetve ugye a gazdasági változások az, ami még befolyásolja nagyon a mi szakirányunkat.
2: Nem lehet hátradőlni, de szerintem ezzel talán nincs is baj ebben az értelemben. És hát itt van ez a gála. Gála is, meg maga az ünnepi hét. Ennek a programjairól is meséltek egy kicsit. Novemberben ott már nem lesz annyira meleg, tehát valószínűleg ez egy benti program, de mi húzódik el egy héten át ebből, illetve kit, mikor és mire vártok?
3: Ez egy hosszú hét lesz, mozgalmas, már el is kezdtük szervezni ugye tavalyi év végén. Hétfői napon indul, Kovács István igazgató úrnak van az emléktáblája elhelyezve az intézményünkbe. Az ő emléktáblájának a koszorúzásával indul ez a hét. Majd idegen nyelvi versennyel folytatódik. Meghívásos alapon több intézményből érkeznek hozzánk. Majd a második napon, onnantól indulnak a szakmai versenyek, a második napon lesz a kereskedelem ágazatnak a versenye, ahol az ország több intézményéből érkeznek hozzánk meghívásos alapon. Itt prezentációs verseny lesz, például a Baba termékcsalád, vagy a tévé fejlődése 1976-tól, ugye ez kapcsolódik az iskolához.
2: A Baba termékcsalád is?
3: A Baba termékcsalád az úgy kapcsolódik, hogy a kereskedelem kapcsán, de az, hogy 1976-tól milyen fejlődésen ment keresztül. A 10 csomagolás verseny lesz, ahol bombon, ital, amor, ajándékosár termékeket kell csomagolniuk, majd a fenntarthatóság és a reklám témakörbe lesz egy kvíztotónk.
2: Ez egyébként egy külsősnek érdekes lehet, vagy ez inkább azoknak szól, akik ebben benne vannak szakmailag?
3: Érdekes, érdekes. Hála Isten, amikor megkerestük az intézményeket, ugye érkeznek hozzánk Kisbérről, Budapestről, Győrről, Esztergomból, Székesfehérvárról, és nyilvánvalóan Tatabánya is indít egy csapatot. Mindenki lelkesen vette a felkérést, hiszen nagyon jó ez egy találkozásra is, hogy más intézményekkel az ország különböző részéről találkozunk, és ez mindenkinek hasznos szokott ilyenkor lenni.
2: Ez a kereskedelmi nap volt?
3: Igen. A következő napon indulunk a vendéglátással, ami egy nagyon-nagyon összetett verseny lesz, hiszen ott vannak pincérjeink, szakácsaink, cukrászaink és turisztika ágazatunk.
2: Itt jön be a Keri tortája verseny, vagy?
3: A Keri tortája verseny, azt a diákjainknak hirdettük meg.
2: Igen.
3: És a beérkezett pályaművek elbírálása folyik most, és amelyik díjnyertes lesz, azt a tortát fogjuk megsütni az ünnepi gálára.
2: Ti már tudjátok, melyik lesz az, vagy még zajlik a zsűrizés?
4: Még nem tudjuk.
2: De sok torta érkezett?
4: Több is, igen. Több olyan diákunk van, aki vette a fáradtságot, és kitalált újabbnál újabb tortákat, és ezzel készültek, úgyhogy nehéz helyzetben van a bírálóbizottság.
2: Jó, de akkor ezt a tortát ezen a napon meg lehet majd már kóstolni.
3: Igen, igen.
2: És aztán jön majd a gála, de lehet, hogy még van előtte másnap is, amit nem emeltem ki.
3: Igen, ugye a szerdai napunk lesz egy nagyon összetett, és a csütörtöki napon pedig úgy gondoltunk, hogy a diákjaink, akik oda járnak jelenleg a Keribe, ők is részesei legyenek ennek a születésnapi rendezvénynek, és a közismeret bevonásával az iskola 50 éves történetéről szervezünk egy versenyt, és az fog történni körülbelül 40 csapattal, ami kimondottan az iskola diákjainak szól.
2: És a gála? Az lesz a nagy ünnepély 13-án?
3: Igen, novemberben. Igen. Annak a megrendezése a Tulipános Házban lesz. Uh-huh. 240 vendéget várunk, ahol egy kis gálaműsorral készülünk, és a meghívott vendégek részére áll a fogadással.
2: Melinda, szakmai igazgató helyettesként most értem, ez egy nagyon nagy szervezést igénylő időszak, és most szerintem ez az egész év egy ilyen ünnepi év, de utána hogyan tovább? Van-e terve a következő 10 évre? Látjátok-e, hogy mit szeretnétek látni mondjuk 10 év múlva? Vagy tartjátok a lépést és végzitek a munkát?
4: Hát nálunk soha nincs unatkozás, tehát nálunk mindig történik valami, mindig vannak olyan események, olyan rendezvények, amelyeken az iskolánk természetesen részt vesz, bevállalja ezeket a rendezvényeket, eseményeket. Eddig sem pihentünk, mert hogy mindig volt feladatunk, ezután sem fogunk, természetesen lépést szeretnénk tartani a fejlődéssel, szeretnénk, hogyha megmaradna az iskola ugyanolyan jó közösségnek, mint volt, szeretnénk, hogyha egyre több diák jönne hozzánk, ennek érdekében jövő szeptembertől egy új szakmát is be fogunk vezetni, szállodaszervező szakot fogunk indítani a következő tanévtől, hiszen egyre több szálloda van itt a környéken, ahol ezek a szakemberek el tudnak majd helyezkedni, úgyhogy próbálunk elébe menni a kihívásoknak, és természetesen megállni a helyünket a szakma palettáján.
2: Mi most a legnépszerűbb?
4: A turizmus.
2: Turizmus?
3: A turizmus, igen, a turizmus ágazat, és ez a szálloda szervező és a turizmus vendéglátás ágazat, kimondottan a turisztika szervező ágazatnak egy része.
2: És egyébként, hogyha ránéztek mondjuk egy 10 évvel ezelőtti diákra, meg egy maira, láttok különbséget? Nekem anyósom tanítónő, és ő mondja, hogy milyen változások vannak a gyerekekben, itt már ugye nagyobbak érkeznek, meg gondolom, hogy céltudatosan jönnek, hogyha ezt akarják tanulni. Láttok a diák alapanyagban változást?
4: Igen, igen, természetesen. Ahogy a világ változik, ahogy a körülöttünk lévő társadalom változik, úgy természetesen a diákok is változnak. Mások az elvárások, más a hozzáállás, más a motiváció, de hát nekünk is változni kell, és nekünk is igazodni kell ezekhez az elvárásokhoz.
2: Hát akkor nem mondtok ilyet, hogy jobb, rosszabb, csak
4: én
2: más?
4: Nem mondanám azt, hogy jobb vagy rosszabb. Nyilván az ember, amikor nosztalgiázik, akkor mindig azt mondja, hogy régen jobb volt. Uh-huh. Én azt mondom, hogy régen más volt, másképp kellett csinálnunk a dolgokat, de nagyon sok értékes diákunk van jelenleg is az iskolába, akikkel igenis érdemes és kell is foglalkozni.
2: Illetve szerintem nagyon igazolja az a rengeteg név, akiket felsoroltatok, meg a rengeteg ismert ember a szakmában a munkátokat. Tehát tök klassz az, hogy egy iskola, ahol nem az van, hogy kvázi büfészakon vannak az emberek, de közben mégis büfészakon, mert azt is üzemeltetnek. Értem én. De hogy tényleg a szakmában dolgoznak és elhelyezkedtek, és ismertek lesznek, szeretettek lesznek, sokan itt a környéken, sokan messzebb. Ez szerintem egy nagyon klassz visszaigazolás. Kihagytam-e valamit, amit még fontosnak tartotok így az 50 évvel kapcsolatban elmondani, vagy egészen egyszerűen mindenkit buzdítunk, hogy október 3-án a Kerti Partin, aztán november 9-től 13-ig pedig az ünnepi héten vegyenek részt.
3: Köszönjük szépen.
2: Elmondtam mindent?
3: Igen.
4: Én még szeretném a duális partnereknek a támogatást megköszönni, mert hogy a rendezvény sorozatunk most az október 3-aira is több támogatónk van a duális partnereink közül, és biztos, hogy az ünnepi hétre is több támogatónk lesz, hiszen mi együtt dolgozunk a megye cégeivel, kereskedő vendéglátós cégeivel, és köszönjük nekik innen is a támogatásukat.
2: Talán egyébként ez is egy kulcs, nem? Tehát, hogy a gyakorlati helyek adottak, nem csak tanulja az ember könyvből, hanem ki is próbálhatja magát.
3: És a Tatabányai Szakképzési Centrumnak a támogatást, és hogy végig mellettünk állnak.
2: Nagyon boldog születésnapot nektek, 50 éves a Tatabányai Keri, dr. Gabriella igazgató és Müllerné Licki Melinda szakmai igazgatóhelyettes voltak a vendégeink. Várjuk az ünnepséget, a gálát, a tortát, a street foodot, mindent. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Köszönjük szépen, és mi is várunk mindenkit.
3: Szeretettel.

0: Fél 9 lesz egy perc múlva, Buenos Morgan mindenkinek, Kitty Roland itt velem a stúdióban, és a vendéglátás után, meg a vendéglátózás után lássuk vendégül a nyerteseinket is egy jó kis játékkal, jó? Már így előre.
1: Bizony, mégpedig szerdán ugye, Mol Tatabánya KC Grossist Szlován Európa Liga mérkőzés, elég kemény lesz, azt kell, hogy mondjam.
0: Mondtad, hogy erősek,
1: mint a Celje, körülbelül hasonló.
0: Tudtam, valami C-betűs volt, Celje, igen. Celdömölk, arról meg lesz, várjál.
1: Igen, vagy, okay. Vagy ha már a Kerry, akkor volt C-betű, C-betűvel is lehet írni, hogy Kerry, tudod, a Sex és New Yorkból.
0: Értem meg, mondtad a... Nyaj Roland. Mondtad...
1: Jaj Roland vagy Nyaj Roland? Nem értettem, melyiket mondtad.
0: Mondtad ezt a Celje volt, igen, meg mondtál valami S-betűst is, valami sukoró, hogy játszik, és az kemény.
1: Skube.
0: Skubidubidus.
2: Skubidubidus.
0: Jó, tudom, nehéz meccs lesz.
1: Sikidám, nem?
0: Szóval lehet menni surkolni.
1: Surkolni, oda, igen. De a sportcsarnok az pont este kezdődik, szóval az pont jó, és a szarnokban.
0: Megpróbáltad?
1: Na, szóval a kérdésünk, kinek van a csapatból, mármint a Mol Tatabánya KC együtteséből a legkisebb messzáma? Jó, így szól a kérdésünk. Az A szerint Éles Benedek, a B szerint Terék Roland. Ha tudjátok a helyes választ, 0620-978-978-5.
0: Tényleg, ahogy ez milyen kérdés. Tehát jövő héten dobjuk már be, vagy hogyha lesz legközelebb játék, akkor minden. Hány SS mez van a csapatban? Vagy legyen ilyen is. Hogy
2: vagy kinek a legkisebb a lába?
0: Kinek a legbüdösebb a...
1: Jó, hát nem, hogy kinek a legkisebb a lábja, ennek utána kell kérdezni. Szerintem nagyon kis láb úgy nincs.
0: Mi azt tudjátok? Én a múlt héten tudtam meg. Hasznos információ 1.0. Hogy mekkora Lady Gaga lába?
2: Na, mekkora?
1: 37?
0: Nem.
1: Nagy lába van? Nagy lába
0: van? Még ilyet, mert ez egy izgalmas romat lehet, hogyha végig tippelitek. 39-es lába van Lady Gagának, na?
1: Köszönjük, gyanítom, a kéziseknek egy picit nagyobb.
0: Ti melyik celebnek tudjátok a láb méretét? Senkinek, mi?
1: Amúgy várjál, mert volt olyan, azt hiszem, talán az. Most vagy az Ancsin Gabinak, vagy az Ijjés Fecinek volt, azt hiszem 46-os lába.
0: Mi hasznos információk ezek? Írjatok be, drága hallgatóink, nektek mekkora lábatok. Hadd tudjuk meg rólatok.
1: Hallod, és mindjárt elkezdenek záporozni az üzenetek. Van valakinek extrém kicsi, vagy extrém nagy lába a hallgatóink közül? Nyugodtan írjátok.
0: Jó, írhatjátok a lábméreteket, Roland. Neked?
1: 41-42.
0: 46.
2: Kicsit kezdünk átmenni ilyen
0: Kitty, hányos a lábad? Akarják tudni a hallgatók,
2: mi 8-as. Nekem mindig azt mondják, hogy úristen, olyan pici, mert hogy a magasságom...
0: Rolandnak is ezt mondják, de ő zavarja.
2: És másra.
1: De én már megtanultam ezzel együtt élni. Téged még zavar, én már elengedtem.
0: Jó, egészen más dilemmákat hozunk ma.
1: Hát ez sajnos nem dilemma. Ez pedig...
2: És ez a legrosszabb benne, ugye?
0: Hétfői dilemma rovatunk következik.
1: És nem csak hétfőn gond lesz.
2: De nagyot nyertél, Adi. Aztán elvesztünk. Igen, hallgatunk.
0: Készültem kérdésekkel. De lehet, hogy minek, mert egyébként mindenki elmondhatja a bánatát, hogyha gondoljátok. Ilyenkor mindig bedobok kérdéseket, amik engem foglalkoztatnak ideúton, vagy a hétvégénben, és most például egy durva dologgal kezdek.
2: Júj!
0: Kölcsön adnál egy nagyobb összeget egy közeli barátodnak? Ez a nagyon vízválasztó kérdéskör, el is mondom, hogy miért. Azért, mert erre simán rámehet barátság, de ugyanakkor meg kiben bízol leginkább, hát nyilván a közeliekben. Én amikor az első lakást vásároltam életemben, akkor 1 millió forint hiányzott belőle, és az egyik legjobb barátomtól kértem kölcsön ezt a pénzt, és ígértem meg neki, hogy egy év alatt havi részletekben visszatörlesztem. Azóta kerestem új barátokat, de...
2: De hogy az nekem egy, meg a számát, mert nekem is kéne.
0: Az nekem egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon nagy ajándék volt, és nagyon sokat jelentett, és a mi barátságunkat pont erősítette, és én emiatt azt mondom, hogy én adnék kölcsön. De sokan ebben másképpen látják a szitut.
1: Én is. Tehát különösen akkor, hogyha azt érzem, hogy egyébként tényleg egyrészt kell neki, tehát neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem abban az adott élethelyzetben, hát ez lenne a döntő motívum, meg hát nyilván, ha azt érezném, hogy vissza is kapom, de nem egyébként, tehát én is azt gondolom, hogy ha azt érezném, hogy neki most ott az tényleg egy ilyen fontos, kvázi életmentő dolog lenne, akkor abszolút. Egyébként még az is felvetődött bennem itt, amikor mondtad a dilemmát, hogy mit jelent a nagyobb összeg, de akkor aztán a illusztráltad, hogy ilyen milliós tételről van szó.
0: Az akkoriban az tényleg az sokat jelentett, megmondott, és akkor itt behozhatod a pakliba, egyébként ma sem kis pénz, de behozhatod azt is, hogy okosok azt mondják, hogy amit kölcsön adsz, azt tekintsd úgy, hogy vissza se kapod, és akkor kezeld ajándékként, ha visszakapod. Na, ennyire nem tudtam még zen lenni ebben a témában, tehát ha én kölcsön adok, én ezt vissza akarom kapni.
1: Hát igen, meg azért, ha egy nagyobb összegről van szó, azért azt valljuk be, hogy valamennyire mindenki megérzi, ideális esetben kevésbé, az, mikor ez egy 1 millió forint, az azért már tényleg a jelentős összeg kategória.
0: Vissza is adtam, tehát hogy ezzel nem volt gond, Kitty.
2: Hát a legjobb, hogyha nincs annyi pénzed, hogy kölcsön tudjál.
1: Kit megtalált a megoldást?
2: Hozzám ne gyertek!
0: Kiskapuk a Kittinél.
2: Figyelj, én azt gondolom, különben tényleg viccet félretélve, hogy ha van úgy pénzem, akkor adok kölcsön, és igen, inkább úgy gondolok rá, hogy azt nem látom többet.
0: Vannak azok a típusú emberek, de nekem főleg ilyen, hú, még a videókazettás korszakban volt, meg könyvkölcsönadás, az sem most volt, akik nem adják vissza, amit kölcsön kérnek. Tudom, azok nem nagy dolgok, de az engem annyira tud idegesíteni.
2: Hát igen.
0: Nem tudom miért, de az engem nagyon bosszant. Azért, nem azért, mert az a 2000 forint, amennyibe a videókazetta került, hogy a könyv.
2: Nem, rossz érzés, hogy az a te saját cuccod, és az másnál.
0: És tudod, hogy ott van nála, nem?
1: Ha, igen. Szóval, drága hallgatók, Áditól ne kérjetek kölcsön könyvet, inkább 1 millió forintot.
0: Bármikor.
1: Ebben az adjátok,
0: írjátok az első háromnak, küldöm.
2: Akkor én írok.
0: Jó, akkor lazítsunk egyet, Kitti, ez most inkább egy neked jövő kérdés szerintem, bár egyébként tudom, hogy ti mind a ketten megmondjátok nekem konkrétan, hogyha ez van, de megmondanátok egy barátotoknak, hogyha előnytelen az új frizurája?
1: Ja, simán.
2: Ó, mindenki.
0: Egyből? Kirölni?
2: Hogyha vágtuk.
0: Jó, akkor ezen túl is jutottunk.
2: Így is meg szoktam mondani, amikor úgy áll a hajad.
0: Okay.
2: Most éppen nem áll még úgy, nem, mint a szénakazal.
1: Még másfél két.
0: Lassan menjek, de ti szóltok majd. Tehát amikor először elkezdtek oltani vele, akkor bejelentkezem. Oké. Okay. Most volt egy esküvő baráti körben, pont a hétvégén, ennél nem volt aktuális a következő kérdéskör, de azért érdekel, hogy elmennétek egy esküvőre, hogyha a házasulandó pár egyik tagját nem bírjátok. Másik az barát, jó fej, szeretitek, de az egyiktől rosszul vagytok.
1: Szerintem simán, persze, hát hogyha legalább persze, az
2: ingyen
1: egyikükhez
2: kaja,
1: van.
2: Ingyen
1: ja, hát azért, ingyen azért figyelj, tehát hogy a nászajándékot visz az ja, ember,
2: az
1: azért olyan összeget illik vinni, hogy tudod, minimum megtérüljön a vacsora, tehát hogy...
0: Jó, de Kitti, hát abban indulok, hogy nem kell ráírni a borítékra a nevet.
2: Hát egyébként meg ne rajtam nyerészkedjenek, és biztos nem tőlem
0: fogják visszakapni. De annyit nem fizetsz be, amennyi a vacsi volt?
2: Hát figyelj.
1: Én többet szoktam adni, én mint is. A vacsi, többet.
2: Hát
0: figyelek, igazából egy százassal, de...
2: Egyedülállóként egy 15-20 ezeret beleteszek, aztán kész.
1: Az korrekt.
0: Mert akkor úgy lehet, hogy akkor oké, de akkor annyit eszel meg. Tehát, hogyha mit beraksz egy ezeres, akkor csak köret.
1: Akkor nem eszel desszertet.
0: Akkor csak köret.
1: Vagy levest.
2: Vagy a húsról csak félig vágom le ott.
1: Oh, a húsit. Te ezt a vonalat, igen.
0: Ah, ha nem bírsz annyit enni, akkor tudtál vár-e? Jó magyar, és akkor töltöd bele. Oké, tehát esküvőre elmennétek.
1: Persze, simán.
0: Lássuk, hogy meddig mentek. Tehát mert építkeztem itt egy kicsit, tehát akkor elindultunk onnan, hogy baráti frizura szinte semmi, akkor egy esküvő, az ma már sokat jelent, mert egy embernek az életben van 3-4 max, ugye? De most durvítok. Megmondanád-e a főnöködnek, hogyha szerinted teljesen rossz döntést hoz?
2: Hát.
0: Roland, nekem most
2: én nem meg.
1: Kíváncsi a várom.
0: Van-e a főnököd?
2: Én a Rolandnak meg.
0: Én a kicsit rosszakat elnyelem, de hogyha teljesen rossz, akkor azt igen. Nem? Mm. Tehát, hogy azért legyen a főnöknek egy kis egója, tehát, hogy azért minden nem, ugye?
1: Vagy de? Szerintem meg lehet mondani.
0: Nem tudom, nekem van egy haverom, ne nevezzük nevén, a Pisti, aki egy korábbi munkahelyén azt csinálta, együtt dolgoztunk ott, hogy bement a főnökhöz, és kinyomtatott neki egy listát, amin ott volt, hogy mik egy jó főnök tulajdonságai, és mik egy rossz főnök tulajdonságai, és így odaadta neki, hogy tessék, ezt találtam, gondolkozz. Másnaptól nem dolgozott ott.
1: Na, például egy ilyennél én nem...
2: Szerintem a Roland
1: rögnél. Rajta, tehát, hogy én nem küldeném el.
0: Rögnél, aha.
1: Tehát ez nem.
0: És amikor volt, nyilván neked is van itt is főnököd, tehát hogyha teljesen agyatlan az irány, azt elmondod? Szerintem elmondod te is, csak nem úgy, hogy tehát nem ajtóstul a berontani, nem? Hanem, hogy valahogy úgy körbeírni, vagy
1: hát én korábban pont, hogy megkaptam azt egy előző főnöktől, hogy kicsit nyers a stílusom, úgyhogy de én azért tudok nyers lenni, általában odafigyelek rá, de nem mindig
0: sikerül. De következik minden esetben kirúgás, nem ugye? Tehát, hogyha ezt nem. Normálisan az ember el tudja mondani. Jó, akkor Roland, van egy listám.
1: kérem.
0: Jó, és hagytam a végén egy lazítást. Megmondanátok-e a vendégnek, hogy ideje hazamenni, hogyha már nagyon fáradtak vagytok? Ez az állandó kérdés, ugye előszeded-e azt, hogy drágám, hozd a gyógyszert, amit lefekvés előtt 10 perccel szoktunk bevenni, vagy nem próbálkozom ilyen mondatokkal.
2: Mi az a kék kis pirula?
0: Lefekvés előtt 10 perccel.
1: Ez jó volt.
0: Ki mire asszociál a lefekvésből?
2: Hát ha azt mondtad, hogy szívem...
1: Úgyhogy evidens, hogy neki már ez az asszociációja.
0: Kittinél kiderült az, hogy a boríték az a boríték nem lesz vastag, de máshol viszont meghálálja.
1: Oh. csak legyen kék pirula. Nem volt még ilyen, azt hiszem.
0: Tényleg nem volt olyan, hogy valakinek a vendégsége már nyomasztóan hosszúra nyúlt?
2: Az mondjuk az egyébként, hogyha a vendégség nem érzi, vagy nem látja.
0: Nem lehet, hogy te vagy az, aki ezt csinálod.
1: Én vagyok a nyomasztó vendég. Nem, mert hogy akinek olyan lenne, azokat szerintem nem is hívjuk át. Tehát, hogy eleve ott kezdődik a dolog.
2: Nem is hívnak át embereket.
1: Hogy azok jönnek, akiket egyébként szívesen látunk, és ők nem baj, ha sokáig maradnak.
2: Tehát minket nem hívtál meg, úgyhogy minket nem lesz szívesen, jó?
0: Igen, ez tény, Kitty, csak... Igen. Hogy nálatok még nem volt olyan tényleg egy buliban akkor, vagy bárhol, hogy eljutsz arra a pontra, amikor már csak így ültök, és...
1: Gyerekkoromban volt, arra emlékszem, hogy ott voltak ilyenek.
0: És azért ilyenkor kérnek még egy kávét.
1: A gyerekkoromban ott volt, de alapvetően nem szokott nálunk ilyen lenni. Tehát aki hozzánk jön, annak úgy örülünk.
0: Nálunk meg a finom utalások működnek. Tehát, hogyha úgy alakul, akkor azért ezzel lehet. De például velem már volt olyan, hogy voltam valahol, nagyon jól éreztem magam.
1: Csak és
0: igen. Nyilván, de hogy azért van bennük egy türelem, meg egy illedelmesség szerintem. De hogy én ilyenkor szoktam ilyen csekkoló kérdéseket bedobni, hogy biztos, hogy nem zavarunk, vagy maradhatunk még, vagy lecsekkolom. De ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy egyébként baromi rosszul esne, hogyha azt mondanák, hogy most már azért jó lenne, hogyha mennél. Hát, tehát, hogy mennyire hagyod meg ebben tényleg a mozgásteret?
2: Hát nem tudom, Ádi.
0: Neked soha nem kitessékelnéd az Andit, hogyha már untat?
2: Persze, de mi szoktuk egymást. Tehát,
0: tényleg?
2: Vagy én például szoktam erre figyelni, hogyha esetleg még én nem vagyok fáradtabb, de látom rajta például, hogy ő már fáradt, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor...
1: De Andinál ezt miből veszed le? Tehát, hogy antiszociális? Hát alapból ez.
2: Laposabban pislog.
1: Ja, nyers a stílus, alapból ez. Tehát, hogy nyilván mindenki lehet látni, hogy csak vicceltem.
0: Csak viccelt, Andi.
1: Csak viccelt, Andi.
2: Pár óra is megjön a reakció.
0: Hajlaszol a sokkolót.
1: Nem egyébként szerintem, meg egyébként tehát ilyen baráti kapcsolatban hogy szerintem ezt tök lazán lehet persze amúgy kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ott simán ez a... Figyelj! Fáradt vagyok.
0: Ez szerintem az van, hogy igen, egészen nyugodtan használd a hűtőt, használd a fürdőszobát, használd a mosdót, mindent, én most lefekszem, és akkor én elmegyek aludni.
1: Ja. Egyébként mi is voltunk régen így haverokkal, tehát hogy volt olyan házigazda, azt mondta, gyerekek, csináljátok, amit akartok, én fáradt vagyok, ledőlök, majd ajtót húzzátok be magatok után.
2: Igen.
0: Tényleg gyakrabban kéne meghívni a minket a Rolandnak, nem?
2: Igen.
1: Hát akkor lehet, hogy átértékelném.
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel a Forrás Rádióban!

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj így és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
4: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
3: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
4: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra
3: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

asztalfoglalás és parti szerviz a +367 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hagyjam.
1: 10 perc múlva 9. Buenos Morgan mindenkinek, itt a Forrás Rádió ébresztő műsora. Egy fontos dolog, meg rengeteg fontos dolog. A témánk a következő órára költözik, tehát akkor beszéljük majd meg a Google térkép által lefotózott szituációkat, amik lebuktattak embereket Kína.

0: normális. Erősebb forgalmat látok Almásfűzítő előtt, Almásfűzítő és Tata között az egyes főúton.
1: Odáig ellátsz?
0: Nem tudom, hogy mi okozza, lehet, hogy ott dolgoznak esetleg az úton, odáig ellátok, így van. Illetve hát Herceghalom Biatorbágy szakasz, ugye az M1-esen Pest felé, ott szintén van egy kis szakaszos lassulás, de az gyakorlatilag mindennapos. Ezt leszámítva úgy látom, hogy csendrend, békefegyelem a térség útjain, úgyhogy ez mindenféleképpen jó hír, a másik jó hír pedig természetesen a játékunk. 4 darab belépő a tét szerdára a MOL Tatabánya KC Grossi Szlován Európa Liga meccsre, mert hogy 2 nyertesünk is lesz a mai napon. A kérdésünk pedig az, hogy kinek van a csapatból a legkisebb messzáma. Az A válasz lehetőség szerint Éles Benedeknek, a B szerint Terjék Rolandnak. Ha tudjátok, akkor írjátok meg, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5.
1: 16 fok van, 25 lesz, jó időnk van most már, és friss info Pétertől, hogy környén nincs gond a templomnál, szépen el tudnak menni az autók, viszont a lámpa továbbra sem működik, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak. Mivel megyünk tovább?
0: Hát nyilván.
1: Hírek után.
0: Zenélünk, utána pedig állatok világnapi rendezvényt fogunk majd ajánlani nektek. Ugye október 4-e van, akkor van az állatok világnapja, és a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány összefogva a megyei rendőrfőkapitánysággal készül egy klassz programmal. Ezt fogjuk a figyelmetekbe ajánlani.
1: Reméljük, hoznak valami cukiságot a stúdióba, ha igen, akkor ezt YouTube-on nézni lehet, most pedig meghallgatjuk Kittitől a friss híreket.
2: Buenos Morgan! Egy reggel, amit néha még mi sem értünk teljesen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. Iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét és fedezd fel Komárom őszi arcát. Iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.

0: Volkswagen. Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
1: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Több mint 6500 pedagógus végezte el az életveszélyes allergiában szenvedő gyermekek biztonságát szolgáló képzést, ünnepélyesen átadták a Turul Szíve kardió tanösvényt, együttműködési megállapodást kötött az Úszó a Golf és a Tánc Sport Szövetség. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A szívvilágnapjához kapcsolódva szeptember 27-én vasárnap ünnepélyesen átadták a Turul Szíve kardió tanösvényt a tatabányai turuli parkerdőben. A budapesti Szent Ferenc Kórház út az egészséghez országos programjának 22. kardió tanösvényét a Vértesertő ZRT állami támogatással, egészségügyi és helyi partnerek együttműködésével hozta létre. A program célja, hogy a természetben végzett mozgást és az önellenőrzést összekapcsolva támogassa az egészségtudatos életmódot. Elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomás betegséggel vagy cukorbetegséggel élők számára nyújt rehabilitációs és megelőző lehetőséget, ugyanakkor egészséges résztvevők számára is elérhető. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mindegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával érő gyermekek biztonsága érdekében. Együttműködési megállapodást kötött Szombathelyen három sportszövetség a Magyar Sport és Kulturális Élet hazai és nemzetközi fejlesztésért, valamint a tehetséges fiatalok közös támogatásáért. Az 58. Szavária nemzetközi táncverseny szervezőinek a vasárnapi tájékoztatása szerint a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség összefogásról Vladár Sándor közölte. Az a cél, hogy a sport szeretete a jövő nemzedékei számára is a hétköznapok részévé váljon. És végül sport, Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi kapitánya Belfastban az északírek vendégeként is nehéz mérkőzésre számít, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Ezzel együtt csapatával szeretné megszerezni a 3 pontot. A magyar állampolgársággal is rendelkező 62 éves olasz szakember a vasárnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, már nem foglalkoznak a pénteki ukránok ellen 1-0-ra elvesztett meccsel, mert mindig a következő feladatra kell összpontosítani. Marco Rossi az MTI kérdésére úgy fogalmazott, nehéz jósolni, de ahogy a két válogatott korábbi mérkőzésein, ezúttal sem számít sok gólra. A belfasti Windsor Parkban ma közép-európai idő szerint 20 óra 45 perckor kezdődik az északír-magyar találkozó.
0: Időjárás.
1: A hét elején folytatódik a felmelegedés, több órás napsütés várható, és csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is napos száraz idő ígérkezik, legfeljebb kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Baby,

boldogok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Buenos Morgen, 9 óra múlt, 4 perccel, és fantasztikus hangulat a stúdióban. Itt, hogyha videón követtek minket, akkor szemét a cicát látjátok, de ennél azért jóval többen vagyunk, csak valahogy mindenkinek először a cicára terelődött a figyelme, pedig fantasztikus vendégeink vannak az Állatok Világnapja kapcsolatán. Itt van Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kuratóriumának képviseletében, és a Racsni Galambos Gréta, a főkapitányság sajtó szóvivője, illetve Szemi a cica, meg az I és Roland. A cica pedig éppen a keverőpultra mászik, úgyhogy lehetséges, hogy majd eltűnünk hangban néha, de attól még cuki. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok.
2: Ő egy tudós cica, tehát hogy van valami tudása, amit tud csinálni, hogyha mondjuk emberekhez rakott, tehát hogy
5: gyógyít,
2: doromból, vakvezet, mert most a fejhallgatót itt nyüsteli, nagyon aranyos.
3: Nem kutya, nem vakvezet, de amúgy minden cica gyógyít, tehát eleve a dorombolás az gyógyít.
2: Itt már elkezdtek, hogy jól érzi magát a stúdióban?
3: Igen. De amúgy a cicák mindig, tehát hogy dorombolnak akkor is, ha fáj valami, akkor is, ha betegek, tehát a dorombolás nem csak akkor van egy cicánál, amikor jól érzi magát. Tehát mindig dorombolnak, de ő most láthatóan jól érzi magát.
2: Egy kíváncsi cica, egyébként pedig kancica, annak ellenére, hogy nem
3: kandúr.
2: Túl... Bocsánat, kandúr.
5: Kancica, hát azért az egy...
2: Nekem a legjobb haveromnak a beceneve cica.
5: Azt hiszem az, hogy kancica, de akkor erről a barátságról nem szeretnék többet tudni.
2: De hogy ennek ellenére nem túl maszkulin a hám, ami rajta van, ő egy barátnőjétől kérte kölcsön, vagy máshol idegenben aludt?
5: Megy a laptophoz.
3: Hát tudtam, hogy ezt ki fogod szúrni, most így hirtelen ezt sikerült elővarázsolni, igen, egy lila van rajta, úgyhogy én kérek elnézést, így sietünk reggel.
2: Ne kérd, hát ez teljesen jó.
5: 2060, ez téged egy unisex hám.
2: Téged is elvarázsolt egyébként.
3: Még nincs ivartalanítva, úgyhogy egyelőre most még inkább más színű hám illene hozzá, de...
2: Vigyázz, Roland, feléd megy.
5: Igen, én mondtam egyébként, hogy nekünk a szomszédunknak van egy hasonló külsejű macskájcsököt, Burítónak hívják, igen. Úgyhogy ő meg Szemi a cizag, nagyon aranyos, úgyhogy ő kicsit így elvarázsolt minket. Állatok Világnapja, október 4-e, és hát most már nem az első alkalommal vagytok itt nálunk, így együtt sem. Én azt gondolom, hogy azért az mindig egy klassz dolog, hogyha erre odafigyelünk, abszolút civilként is. Ti meg ugye, Vali, hát minden évben ugye ez nálatok, hogy mondhatni, hogy talán az év egyik legfontosabb eseménye. Mire készültek az idei évben?
3: Hát igen, ez most már a negyedik Állatok Világnapja lesz a részünkről, amit megrendezünk Tatán, az Építők Parkjában. És szokás szerint nagyon izgalmas eseményekkel készülünk. Idén is kaptunk támogatást és segítséget a rendőrfőkapitányságtól, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Hogy nagyon nívós kis programokkal várjuk az érdeklődőket. Lesz ugye rendőrkutyás bemutató, ja, és azt el kell mondanom, hogy akkor október 4-én vasárnap 14 óra 50-től fogunk kezdeni. Mindjárt egy rendőrségi kutyás bemutatóval, utána lesz majd táncos kutya bemutató, aztán agility, hoopers,
2: lehet az mi?
3: Majd...
2: Bocsánat, az agility-t tudom, amikor a kutyákat ilyen pályán vezetik.
3: Igen, a hoopers is hasonló, de az inkább van benne ilyen emberkeresős is, de majd ott a kolléganő részletesen bemutatja. És aztán lesz majd terápiás kutyusaink is, akiknek lehet majd, ők lesznek a kapusok, lehet majd kapura rúgni, meg dobni. Aztán jön a tappancsmenhely is, tehát ők is bemutatkoznak. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon izgalmas és tartalmas programok lesznek.
2: Egyébként az előbb itt poénnal elütöttük, de ő terápiás cica?
3: Szeretnék belőle, nem titkolt szándékom az, hogy szeretnék belőle egy terápiás cicát nevelni, azért is kezdtük ilyen nagyon kicsinek, hogy szokja a stresszt, ugye a cicáknál a stressz minden betegségnek a forrása, de ha a kicsi korától így hozzá van szoktatva ahhoz, hogy hozom, viszem és gyerekekhez megy, akkor ezt fogja megszokni, és nem jelent majd stresszt a számára, legalábbis ebben bízom.
2: Grét, és természetesen a rendőrség megint az egész akció és kezdeményezés mellett áll. Rendőrcica, kéne?
4: Kellene, mindenképpen, tehát Szemivel együtt tölteni egy 10 percet szerintem mindenkinek gyógyító erejű, bárkinek lehet ajánlani, hogy a kutyák mellett a cicákat is részesítsék előnyben.
2: És a rendőrség nyilván, hát itt elsőre a rendőr kutyákra asszociálok, de fontosnak tartja az állatok helyzetét több szempontból is. Nyilván azért itt nektek rengeteg mindent figyelembe kell vennetek a kóborállatokkal kapcsolatban is, de hogy Mi az, amit te kiemelnél? Miért elsődleges az, hogy a rendőrség egy ilyen rendezvényen részt vegyen?
4: Az állatvédelem kapcsán a rendőrségnek számos feladata van, de úgy gondolom, hogy ezen a téren is, mint a legtöbb témakörben, a megelőzés az, ami a legfontosabb és a legkiemeltebb. Ebben is vannak feladataink, és Baliékkal együtt működve úgy gondolom, hogy ilyen programokkal lehet a lakosság figyelmét leginkább felhívni az állatvédelem fontosságára. Hiszen ugye az állatvédelem, vagy az állatkínzás, mint bűncselekmény is ad nekünk sajnos feladatokat, de hogyha érzékenyítjük az embereket, és megelőzhetjük ezeket az eseményeket, akkor úgy gondolom, hogy már nagyon sokat tettünk.
5: Egyébként én azt gondolom, hogy az állatvédelem, kevés olyan téma van ma Magyarországon, amiben mondjuk ilyen össztársadalmi konszenzus van, de én azt gondolom, hogy az állatvédelem az talán pont az egyik ilyen, ami mindenki számára fontos, és amiben nagyjából mindenki egyetért, és mindenki maximálisan támogatja például a ti munkátokat is, Gréta. Gondolom, hogy ezt azért is így tapasztaljátok.
4: Főként ugye a gyerekek kell kapcsolatban érezzük azt, ezt a megelőzési tevékenységet is, mint nagyon sok mást már egészen az óvodában elkezdjük, és hát nyilvánvalóan a gyerekek még inkább fogékonyak erre a témára, szeretik az állatokat, de úgy veszük észre, hogy a felnőttek is igen fogékonyak erre a témára, nagyon sokan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet.
2: Engem egy kicsit elvesztettetek, tehát én most cicáztam.
5: Igen, mi lesz egyébként konkrétan a ti szerepetek magában a rendezvényben, Gréta?
4: Tehát mi fizikailag is jelen leszünk, tehát a munkatársaim ott lesznek, programokkal várják az érdeklődőket, ugye Vali már a kutyás bemutatót említette. Ádi kérdésére egy picit visszatérve, ugye nekünk a kutyák azért is játszanak nagyon fontos szerepet a mindennapjainkban, mert a kutyás alosztályunk munkatársai minden nap együtt töltenek időt, és minden nap dolgoznak együtt a kutyáikkal, tehát ezek a kutyák, ami mindennapi életünknek a részét képezik. Tehát lesz kutyás bemutató, illetve lesz nyereményjáték is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a láthatóság is fókuszba kerül ezen a rendezvényen, és díjazni fogjuk azokat, akik a leginkább láthatóbb ruházatban érkeznek a rendezvényre, de itt nem csak a gazdikat, hanem a kis kedvenceket is be lehet öltöztetni.
2: Ez nagyon jól hangzik. Mondjuk az kérdés ilyenkor nekem mindig, hogy mennyire szeretik a kis kedvencek, de általában nem szoktak ellene fordulni az ilyen ötleteknek, bár nálunk ott a parkban van egy-két kutyus, akit eléggé megalázó öltözetben hoznak le sétálni, de ez más téma. Van olyan, aki itt nem hagynak sétálni, mert babakocsiban viszik, kirakják, üríteni vissza a babakocsiba. Tehát, hogy sőt, olyan néni is van, aki törli a kutyának a fenekét. Bár ezt a múltkor meghallgattam, hogy ez amúgy nem is annyira butaság. Azért vannak furcsák. Nálatok milyenek az emberek? Tehát itt emlékszem, hogy amikor legutóbb találkoztunk, akkor téma volt az, hogy a kóborkutyák helyzete elég rossz itt a környéken. Történt-e javulás? Most mi a helyzet a helyi erőkkel ilyen téren?
3: Hát kóborkutya mindig van, sajnos. Szerintem talán egy kicsit jobb a helyzet a kutyafronton. Mi ugye macskás menhely vagyunk, tehát mi főként a cicákra fókuszálunk, de én azt látom, hogy sokkal katasztrofálisabb a helyzet a cicák terén. Tehát, hogy irdatlan mennyiségű kóbor cica van az utcán.
2: Szeminek például mi a története? Őt találtátok valahol?
3: Ő bajról származik, egy lány, aki így szokott a cicáknak segíteni, ő hozta be, hogy megjelent az anyuka egy cica családdal, ugye föltette, hirdette Facebookon, hát nyilván senkinek nem kellett, nem volt meg a gazda, és akkor így került be hozzánk. De napi 3 telefonom van, hogy fogadjunk.
2: Nyilván nem mondhatok állatot.
3: Nemet. Hát te mondhatunk nemet, hiszen nem tudunk minden állatot elhelyezni.
2: Akkor mik a szempontok, hogy mi alapján tudtok segíteni?
3: A szempont az, hogy van-e helyünk.
2: Uh-huh.
3: És 50 fő befogadására alkalmas a menhelyünk cicából. Kutyából 3 kutyusra van engedélyünk, de már ideiglenes befogadónál is van kutyusunk, tehát kisebb létszámmal foglalkozunk kutyákkal. Nyilván ez is ugye hely adottsága miatt.
2: Most cica fronton hány hely foglalt az 50-ből, csak 50. Hogy lássuk? Minden? Tehát kvázi teltházban.
3: Full.
2: Amúgy ez nagyon szomorú. Jó, mi az, amit tudsz javasolni? Tehát nyilván itt a legnagyobb probléma szerintem, vagy az én fejemben az, hogy nagyon sok macskás ismerősömnél nem az van, hogy van egy házi cica, hanem az van, hogy odaszoknak a kertbe. Tehát azt nem tudom, hogy ezt például be kell lefogadni, vagy rosszat teszünk-e, ha eltetjük, nekem a dolgom elvinni, ivartalanítani. Tehát mit kell az embereknek a fejébe vésni, hogy ez a szám ez kisebb legyen?
3: Hát onnantól fogva, hogy te elkezded etetni, onnantól fogva te tulajdonképpen a gazdája vagy. te gondoskodsz róla.
2: Tartozom.
3: Igen, te gondoskodsz róla, te vagy a gazdája. Innentől fogva, hogy eteted, nem csak etetni kell azt az állatot, hanem el kell vinni ivartalanítani. Főként ebből adódik ez a hatalmas nagy kóbormacska létszám, hogy ugye etetgetjük az állatot, és ez az állat szaporodik. Évente kétszer lesz 4-5 kis cicája. Tehát iszonyat mennyiség. Tudom, hogy nem 2 forint az ivartalanítás.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy ez felelőtlenség vagy anyagi probléma, igen?
3: Hát sok embernél azt látom, hogy anyagi probléma. Mi folyamatosan pályázunk a kormánynál is, meg az államnál is, meg különböző szervezeteknél. Most is írtunk ki 10-15 cica ivartalanítására támogatást. Úgyhogy akik jelentkeztek, nekik támogatjuk is az ivartalanítást. Tehát mi az ivartalanítás elkötelezett hívei vagyunk.
2: Uh-huh. Tehát akkor ebben kéne tudatosabban, igen?
5: Nekem meggyőződésem amúgy, hogy például a felelős állattartás is egy olyan téma, mint akár a pénzügyi ismeretek, akár a KRESZ, hogy én már iskolában is oktatnám. Tehát, hogy szerintem... És igen, és hogy pont erre akartam egyébként ezt így rákötni, hogy ti ezt ugye csináljátok. Tehát ti mentek ugye most már évek óta az iskolákba, az oktatási intézményekbe, de én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer kihangsúlyozni, és az lenne a legjobb, hogyha minden egyes iskolába eljutnátok, mert hogy ugye nagyon fontos az, hogy már kiskortól tudatosuljon ugye a gyerekekben, hogy mit is jelent az, hogy felelős állattartás.
3: Abszolút, ez így van, és azt gondolom, hogy a jövőt változtatni a gyerekeken keresztül lehet, és pont ezért tesszük ebbe az energiát, hogy iskolákba járunk, most már szerintem az 5. éve, és majdnem 6000 gyereknél tartunk. Nagyon jó partneri viszony alakult ki nagyon sok iskolával, de sajnos még mindig van olyan iskola, ahol erre nem vevők, és ez nagyon szomorú, de reméljük, hogy előbb-utóbb ők is látják ennek a fontosságát és ennek a jelentőségét. Mi megyünk, teljesen ingyen csináljuk ezt a programot, abszolút, van egy tematikánk, amit elmondunk előadás kapcsán, és próbáljuk mindenre is felhívni, már amennyire belefér egy órába a figyelmet, amit csak takar ez a felelős állattartás.
2: Egyébként Budapesten van egy iskola valahol, ahol van egy kvázi iskola kutya, az egyik tanárnak talán pont az igazgatónőnek a kutyája, és aláírat a szülőkkel minden év elején valamit, hogy a gyerekek elfogadják, hogy ő ott van az iskolában, meg a szülők is, és kvázi bejárható órára, és itt mondtad, hogy lehetne itt egy ilyen macskánk, meg nektek is van iroda macskátok, tehát hogy ez tényleg egy jó irány akár, hogy legyen egy ilyen közös állatka, vagy közös lónak?
3: Teljesen más a légkör, mikor mi bemegyünk egy iskolába. Teljesen kinyílnak a gyerekek. Tehát az a gyerek is, amelyik egy picit zárkózottabb, vagy magatartásbeli problémái vannak, és nem tud úgy odafigyelni az órám. Mi beviszünk kutyát, most már próbáljunk ugye cicát is bevinni, amelyik bírja ezt a kiképzést, mert van, amelyik a csengőre nagyon nem túléles a csengő, és nem bírja, vagy a sok gyereket nem bírja, szóval ezt itt tesztelgetni kell. De teljesen más a légkör, teljesen ki vannak cserélődve a gyerekek, hogyha megyünk az órára. Tehát én csak javasolni tudom.
2: Gréti, a látni és látszaniról beszéljünk még egy kicsit, mert szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés, minden évben előkerül, mindig fontos felhívni rá a figyelmet, mivel készültök ide?
4: Ez alapvetően egy közlekedésbiztonsági kampány, mind a gyalogosokat, kerékpárosokat, rollereseket, mind pedig a gépjárművezetőket érinti. Arra hívjuk fel a figyelmet ebben az időszakban, hogy már később kezd világosodni, korábban sötétedik, és mindenki, aki a közlekedésben részt vesz, gondoskodjon a saját biztonságáról, hiszen minél jobban láthatóak vagyunk, a közlekedés többi résztvevője annál előbb észlel minket, így a balesetek megelőzhetők. Az iskolákra visszatérve ott is vannak ebben a témában előadásaink, különböző interaktív foglalkozásokat tartanak a munkatársaim, és az október 4-i rendezvényen is ez fókuszba kerül, és nem csak beszélünk a láthatóság fontosságáról, hanem ezekre a programokra mindig visznek is a kollégáim olyan eszközöket, fényvisszaverő mellényeket, csuklópántokat, bokapántokat, amik segíthetik a láthatóságot ebben az időszakban.
2: Mi most a legnagyobb veszélyforrás a gyerekekre nézve így az iskola kezdés környékén? Már mindenki elektromos rollerezik, és akkor azt emeljük ki itt is, mert nagyon sok helyzetről hallok, vagy teljesen másról kell beszélnünk.
4: Szerintem az iskola kezdésnél eleve az egy veszélyforrás, hogy visszarázódni a mindennapok ez a gyerekekre és a szülőkre egyaránt érvényes. Itt nyilván beszélhetünk arról is, hogy még mindig jelenség az, hogy a szülők a bejárathoz legközelebbi parkolóhelyet keresik.
2: Jó, Roland kedvence.
5: Imádom. Ráadásul, hogy nem is parkolóhelyet keresnek, megállunk a bejárat mellett. Ugye az a jó, föltartjuk a sort, nem számít.
2: Puszi fontos? Pozsonna a csomagtartóban.
5: Igen, 5 perc, búcsúszkodás, így van, imádom.
4: Igen, ezt tapasztaljuk, tehát a jó van az úgy elve, az azért érvényesül a mindennapokban.
2: Ebben végezzük a prevenciós munkát, egyébként mi is, gondoljátok, egyszer egy ilyen tiszteletbeli pecsétet kaphatunk. De igen, tehát ez?
4: A sietség, az mindenképpen, tehát látjuk azt, hogy a gyerekek is sokszor kipattannak az autóból, sietnek az iskola felé, nem kellő körültekintéssel járnak el, és hát a roller az szerintem egy sláger téma télen, nyáron, ősszel mindig a gyerekek is egyre többen használják az elektromos rollereket, illetve hát a nagy forgalom az önmagában egy veszélyforrás.
2: Egyébként felelőtlen az a szülő, aki a gyerekének elektromos rollert ad, vagy ezt nem jelenthetjük ki, hanem az felelőtlen, aki odaadja, de nem tanítja meg a kreszt?
4: Hát én ezt így nem merném kijelenteni, hogy aki rollert ad a gyerek kezébe, az mindenképpen felelőtlen. A közlekedésbe nem lehet úgy engedni, becsatlakozni a gyereket, hogy az alapvető ismeretekkel nincsen tisztában. Ez nem csak a rollerre igaz, hanem akár a kerékpárra, hogyha busszal közlekedik vagy gyalog. Tehát én azt gondolom, hogy mindig az adott gyereknek az érettségét kell figyelembe venni, amikor döntünk arról, hogy elengedjük-e már egyedül a közlekedésbe, illetve, hogy egy rollert adunk-e a kezébe lába alá. De mindenképpen a veszélyeire szükséges felhívni a figyelmet.
2: Jó, hát szerintem most meg a Rolandot vesztettük el, egy kicsit ő cicázott itt, igen. De ez teljesen oké. Még a technikai dolgokat egy mondatban, akkor október 4-én van az Állatok Világnapja, ugye? És akkor ott lesznek ezek a programok. Hányra, hova, ki érkezzen?
3: Tehát Tatán az Építők Parkjába lesz, és 14 óra 50-kor kezdünk. És a program végén azt még elfelejtettük mondani, hogy lesz egy közös séta, az építők,
2: a tóparton,
3: az Építők Parkjából a Malom és Kacsáig megyünk, és a Malom és Kacsa előtt lesz egy ajándéksorsolás, sőt a három kutyusnak mancs lenyomatot is fognak készíteni a rendőrnénik.
2: Hogy nem lenne ilyen, hogy kisorsoltok 10 macskát?
3: 10 macskát?
2: Aha, és akkor lesz hely is, meg az emberek is boldogok.
3: Hát,
2: de aki örökbe akar fogadni, az ott is tud? Tehát, hogy nem az csak nálatok?
3: Igen, ez kint csak a menhelyen. Aha. Azért ennek vannak feltételei, tehát nem úgy van, persze, hogy csak kisorsoljuk az állatot, hanem örökbefogadási szerződés és egy csomó minden. Úgyhogy felelősség teljesen örökbe is. Úgyhogy, tehát mancs lenyomatot fogunk kisorsolni, és azon kívül lesz még egy csomó ajándékunk, úgyhogy érdemes a sétán is részt venni, amit láthatósági mellénybe fogunk megtenni.
2: Szerintem ez egy nagyon klassz családi nap lesz, ha nevezhetem így. Én egészen biztosan, hogyha tehetem, akkor kimegyek a kislányommal majd. Nektek is nagyon ajánlom a dolgot, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy áloztatok. Szemit, ő ott lesz?
3: Szemi nem lesz ott.
2: Szemi nem lesz ott, akkor Szemiért be kell menni, meg kell látogatni. Köszönöm, hogy eljöttetek. Zádoriné Csordás Valéria, tiszta szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora. A munkát is köszönöm, amit végeztek, úgy szintén Rasnyi Galambos Grétának, a főkapitányság sajtószóvivőjének. Nagyon fontos ez a téma, és hálásak vagyunk, hogy itt is hirdetitek.
3: Mi is köszönjük szépen.
4: Köszönjük a lehetőséget.

Morgan. Együtt könnyebb túlélni a reggelt. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió. Mindig

0: Buenos Morgan, 9:50 van, két éven Rolanddal jelentkezünk.
1: Hello.
0: A cica elment, de jött egy másik cica.
1: Aha.
0: A Roland cica.
2: Az, igen.
1: Nem a hello.
2: Azt mondja el, hogy ugye ő kancica. Hát ez a kifejezés, hogy kancica.
0: Hát ebből van a kanca, nem?
2: Ahogy de. Nem? Hát tájföldön, ott össze lehet keverni, igen.
0: Nagyon aranyos volt egyébként. Na jó. Kitty, de jó, hogy itt vagy.
1: Én is dorombolom.
0: Szóval, bújod a Rolandhoz, feküdj fel a laptopjára, a macskára megtalált, hogy a laptopon van jó meleg.
2: Téged is lehet csak úgy simogatni, mint itt előbb szemét. Vagy nálad ez fizetős.
0: De én nem minden vendég hozzon be egy cicát, aki az asztalon vonaklik Roland laptopján. Légy szíves.
2: Igen, mondtam, hogy mindenki így hoz valamit, akkor boncmestert nem nagyon fogunk hívni.
0: Engem az is érdekel.
1: Igen.
0: Egyébként vannak itt jó boncmesterek? Mert egyszer lehet témánk. Na?
2: Miről szeretnél vele beszélgetni? Egyébként tényleg lehetne jó interjút csinálni boncmesterrel, igen.
1: De mondjuk lehet, hogy nem egy reggeli műsorban.
0: De miért?
1: Mert.
0: Reggeli után.
2: Igen, az fontos, igen. Ez mindenképpen fontos.
0: Megnézzük, mit reggeliztünk. Meg tudja fejteni abból, amit talál.
2: Jó,
0: gyerekek már iskolában vannak.
2: Ez a nyitó kérdés.
0: Az van, hogy...
2: most... Kérdezzünk, várjál, nyitó kérdés. Ha már kérdés, játékkérdés.
1: Ne
0: játszunk már.
2: Így van. Kétszer négy darab belépünk van. Szerdára a Molta Tabánya KC Grossist Szlován Európa Liga mérkőzés, ugye férfi kézilabdáról van szó. A kérdésünk pedig, kinek van a csapatból a legkisebb messzáma? A. Éles Benedek, vagy B. Terjék Roland? 0620-97-8-97-85-ös. Ide küldhetitek el még néhány percig a helyes megfejtést a saját nevetekkel együtt SMS-ben vagy Viberen.
0: És akkor nem sokára sorsolunk két nyertest is. Most viszont nem Kitty hoz nap hírét, mert ígértünk egy témát a műsor elején, csak aztán itt rengeteg vendégünk is volt, és ez most átcsúszott erre az órára. Egy nagyon kedves téma számomra ez. Ugye nemrég hoztam a példáját annak az embernek, aki dízelt lopott egy buszból, és a Google Street View-hoz készítették a fotókat, és pont lefotózták az ő kicsit ilyen állalázatos képét, ahogyan nem tudom, hogy éppen szívta ki a benzint, vagy töltötte tartályba, de ezt a főnök nem fogadta szeretettel, és valahogyan neki megszűntött a munkaviszonya. És utána néztem, és képzeljétek el, ezek a Google autók, ezek elég komoly kínos szituációkat kaptak már lencse végre, és ebből több probléma volt, hogy olyan helyzetekben készítettek fotót, és került ez föl a térképre az interneten, amikről nem kellett volna. Így mielőtt belemegyünk, és hozok 6 jellegzetes történetet. Szerintetek mik azok a kínos sztorik, amiket így el lehet kapni, vagy amiket nem akarnátok, amikbe akár ti is belekeveredhetnétek, hogyha rosszkor fotózna le benneteket?
2: Nem nagyon szoktam mondjuk hiányos ruházatban kimenni az utcára.
0: És tehát, a kertbe.
2: Olyat biztos, hogy nem. Kertbe nem tud befotózni, tehát olyan a házunk, hogy az fizikai képtelenség. Úgyhogy ott nem. Gondolkozom, hogy mit tudom, de hát most teszem is, hogy nyilvános helyen ott nem is nagyon szoktam gyerekekkel se balhézni.
0: Nem azt volt olyan, hogy mentél.
2: Ha ő velem, de az más nem. Amúgy nem.
0: Nem volt olyan, hogy mentél valahova, és nagyon kellett már pisilned például, és kiugrottál a kocsiból, megálltál egy fánál, és hogyha arra jön a gép, akkor készít egy sztárfotót?
2: Hát ilyen szerintem mindenkivel volt. Igen, de ilyen azért már volt.
0: Hát mondjuk az... akkor ott az arcod ki lenne csúnyázva, de a csúnyád nem lenne ki szépítve.
2: Hát azért arról talán kevesebben is mennének fel, mint az arcomról.
0: Hát azt mondom, Andit is fotózhatták volna így temetőben, ugye?
1: Ja, igen.
0: Ott készületett volna Kitty neked valami, ami ilyen kínos helyzetbe kerülve, esetleg mikor nézed a teraszról a galambokat, hogy éppen párosodnak, és oda befotóz a kamera.
2: És látják az izgalmat rajtad, ahogy galampornót nézel.
1: Ja, igen. Jó, mondjuk ott szoktam napozni nyaranta, úgyhogy lehet.
0: Lehet, hogy a Kitty teraszára érdemes rákeresni egy címet. Mert ezeket nem nézzük meg, tehát egyébként simán lehet, hogy van valami, nem?
2: Ja, én azért a címünket, az nem is én, de mondjuk Dávid, ő megnézte már, tehát hogy tudjuk ezt.
0: Mert hogy ugye most a Szoboszlait lefotozták, ahogy a Chanel táskából kilóg a pelenka, de lehet, hogy neked is lenne egy ilyen, hogy nem tudom én, mit éppen lopod el.
2: Nem is olyan Chanel táskám, ne arra, hogy
0: éppen lopod el valakinek a pénztárcát a plázában, vagy a pláz előtt, és pont készül róla egy kép.
2: És legalább mosolygok, tudjuk részre. Jó mutassak a körözési képen.
0: Tényleg nem nagyon készülnek ilyenek, vagy Kitty mész hazafelé, és éppen egy rakétát titokban megpróbálsz lehúzni valahol, és ezt lefotozza a Google autó, nem?
1: El kell, nem, hogy keserítsék.
2: Kitty nyíltan viszik.
1: Ja, igen,
2: ő most már felvállalja az alkoholizmust.
1: Figyelj,
2: vele.
1: És nem ilyen kis rakétákkal.
0: Próbálom elképzelni, hogy milyen helyzetek lehetnek. Engem például lekaphatna rolleren bukósisak nélkül.
2: Ennyi.
1: Az
2: Gréta, gyere vissza.
0: Felelőtlen és gusztustalan cselekedet, igen. Vagy nem tudom én, rajta kaphat-e bárkit, aki mondjuk így sétál az utcán, és tudjátok, van az a klasszikus kép, hogy mész a barátnőddel, vagy a feleségeddel, és hátrafordulsz egy nő után. hogy elkaphat egy ilyen pillanatot, ami valahogy pont a feleséged elé kerül.
2: Kizárt dolog.
0: Kizárt. Ez lehetetlen, persze. Ugye?
2: Végig gondoltam, és arra jutottam, hogy kizárt dolog.
0: Aha. Vagy elkaphat-e, mit tudom én, amikor a pólódba fújod az orrod, mert nincs zsebkendőd?
2: Hát olyat nem, de mondjuk, ja, olyat még nem, zsebkendő nélkül tüsszentek. Na igen, ilyen rossz fiú vagyok.
0: És pont megvan az a kép, hogy így fröcsköl bele a Google kamerába.
2: Sőt, egyszer nem indexeltem a körforgalomból a kifele menet.
0: Jajaj. Azt a... Én befelé
2: igen. Ez a gangster élet.
0: nagyon durván viszed. Jó van, tehát azért, vagy mit tudom én, amikor a Rolanda múltkor mesélted, hogy ezt az illegális hulladékot, hogy ledobtad az óvi mellé. Ha arról van kép.
2: Nem az óvi mellé, az óvi udvarra, te. Hadd örüljenek a gyerekek, legyen mivel játszani.
1: Na jó, mondjuk azért... most eszembe jutott azért, hogy a férfiak szokták magukat így igazgatni utcán is, ami egyébként annyira...
0: Meg Michael Jackson azad magad moonwalk
1: igen,
0: nélkül?
1: Igen.
2: Jó, hát... Néha muszáj. Na, tehát, hogy jó. Helyre kell tenni a dolgokat.
0: Itt van
1: jó, csak kevésbé látványos.
0: Itt van hat eset.
2: Nekem nem kell látványos. Nem akkor a tudat, hogy látványos legyen.
0: Na meg jól tartunk. Figyeljetek, hoztunk hat esetet, Roland, hogyha előtted a jegyzet nyomatjuk felváltva. Először nyomjuk. Egy limai férfi van itt előttünk, aki a Street Youn ismerte fel a feleségét egy másik férfival. Júj. És a 2013-as kép után kiderült a viszony, a férj pedig 2018-ban beadta a vállókeresetet, eléggé türelmes.
1: Mi az Isten várt 5 évig?
2: Azt hiszem, akkor vette észre a fotót, igen. Hát ja. Ez valóban lima, ez probléma.
0: De mit? Jézusom, de mit láthatott? Tehát ott egy csókolózást látott, vagy csak egy kézzelfogva sétálás?
2: Szerintem valami ilyesmit
1: kicsit
2: lehetett,
1: olyan, mint
2: igen.
1: Az a koncert, amin lebukott a...
2: Ja, a Coldplay koncert. Igen.
0: Azok mit kaptak. Na jó.
2: Igen. Aztán itt egy úriember, Donny Riding, megígérte a feleségének, hogy abba hagyja a dohányzást, mert volt egy infarktusa. Oh-oh. Később azonban a Street View lefotózta a házuk előtt cigarettával a kezében. Na de Donny! Nagyon rossz fiú vagy, hát magaddal cseszel ki.
1: Ja, amúgy nem az.
0: Ez a J-Lo-nál is szakítók volt, tehát a szegény Ben Affleck-nek mennie kellett hátra titokban sunyival inni a pajta mögött, hogy ne bukjon le. Hát ott is, hogyha lefotozzák.
2: Hát meg állítólag, amilyen elviselhetetlen a J-Lo, lehet én is innék mellette.
0: De ő azt nem szereti, na. Akkor itt van egy oregoni eset, nekem ez az egyik kedvencem. Képzeljétek el, hogy a Google Earth segített lebuktatni egy marihuana ültetvényt. Egyébként a férfi legfeljebb 30 érett növényt termesztetett volna, mert ott van erre engedély, de a rendőrök végül 94-et számoltak meg a képen.
2: Igen, és mindenki nagyon boldog volt az őrizett nevétel után.
0: Nagy volt a vigyorgás és a mosolygás? Jaj, emlékeztek arra a hír, ez az egyik kedvenc naphírem volt ebben a műsorban, amikor valahol itt a közelben egy lefoglalt marihuana szállítmányt elégettek egy falu mellett a rendőrök.
1: És utána?
0: A falu.
2: Aztán egy nő azt állította, hogy a Google térképen a biológiai apját látta a családi ház ablaka közelében, úgy egy kicsit ilyen creepy. A cink ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a felvétel önmagában nem bizonyította sem a személyazonosságot, sem a férfi szándékát, de hogyha ott azért volt egy alak, a nő meglátta, akkor így ez kicsit ijesztő.
0: De várjál, egyébként lehet, hogy ez ilyen apassági pereket is eldönthetne, nem? Tehát visszaszámolod a 9 hónapot, és megnézed, hogyha a Google Earth, vagy Google View, vagy nem tudom mi, valakit fotózott akkor lehetséges, hogy ebből ki lehet deríteni dolgokat.
2: Hát lehet, de a postás minden nap jön.
0: Ez igaz. Argentinában egy férfit mesztelenül fotózott le a Street View az utcán, várjálom, a saját kertjében. Pedig magas kerítés vette körül, pert is indított, és végül körülbelül 12.500 dollár kártérítést ítéltek meg neki. Roland, innentől állj ki mesztelenül a kertbe, jön a kocsi, hátha!
2: Azért mondom, innentől erre fogok alapozni, nem tudom, mennyi 12.500 dollár, de bármennyi is jól jönne.
0: Ennyit megér.
2: Igen, egy másik felvételen egy férfi egy erdős terület mellett állt háttal a kamerának, és hát a testtartása alapján többen arra gyanakodtak, hogy hát éppen pisilt. Még az is felmerült, hogy talán maga a Street View sofőrje volt. Na, az milyen lenne egyébként?
0: Saját meg ebbe fotózta.
2: Aha.
0: De egyébként vannak, akik ebből sportot űznek, tehát hogy minél több ponton akarnak rajta lenni ezen. Nekünk például tök nagy élmény volt, amikor egy csomó ideig a már eladott régi autónkat még láthattuk a házunk előtt, mert ugye egy korábban készült fénykép. Ez a magas kerítés is nagy kérdés, és nem tudom, nem néztem utána, de talán pont Kínában vagy Japánban valahol ott lejjebb van a kamera, tehát lejjebb rakták a kocsiban pereskedés miatt, mert belátott a kertekbe, ugyanis ott alacsonyabbak voltak a kerítések, tehát hogy ebből azért vannak perek?
2: Na jó, de ott az emberek is kisebbek, szóval tehát logikus, tehát Mexikóban sem kell magasan, mert ott is én a magasak közé számítottam.
0: De lehet, hogy nálatok akkor nem is magas a kerítés, hanem csak egyszerűen hozzátok, mert?
2: De igen, pontosan.
0: Teljesen korrekt. Jó, azért veszélyes műfaj. Veszélyes műfaj ez, meg hát arról is hallunk rengeteget, hogy sebességmérőbe fotóz egy madarat, és pont ez kitakarja a rendszámot, nem büntetnek meg valakit. Tehát néha ad a rendszer, néha elvesz. De azért óvatosra, hogyha ilyen autók közelében mászkáltok.
2: Mondjuk erre azért nem alapoznék, tehát hogy nem, ezzel nem. Megúszni a gyorshajtás relatíve kicsi rá az esély, nem vagyok matematikus, de ezt azért nem érezném sanszosnak, hogy
0: ja, de ilyen esetekre viszel magaddal egy galambot, és mindig a Trafipax előtt kiküldött, hogy hát ha... Jól van, vigyázzatok magatokra, hogyha nektek is van sztoritok, amikor lefotózott titeket ez a rendszer, akkor ezt küldjétek el. Itt jött is egy, ez a tipikus, igen, nem a hallgatóval történt meg, de én is hallottam az esetről, hogy valaki azért perelt, mert a már halott apukáját vagy anyukáját látta a képen, és ez rosszul esett neki, hogy ilyen kegyeleti okokból az ott van az a kép.
2: Hát igen, ezek mindig ilyen necces kérdések. Sokkal kevésbé necces, mint a játék kérdésünk, mondjuk el még, mert aztán nem sokára sorsolunk. Még nagyjából 5 percetek van arra, hogy küldjetek SMS-t vagy Viber üzit, és ezzel nyerjetek 4 darab belépőt a MOL Tatabánya KC Grossis Szlován férfi kézilabda Európa Liga mérkőzésre. Kinek van a csapatból, mármint a Kék Tigrisek közül a legkisebb messzáma? A. Éles Benedek, vagy B. Terjék Roland. Jöhet a megfejtés a saját nevetekkel együtt. 0620 978
0: 9785.
3: Buenos Morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt Éles Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.
0: Itt vagyunk, nem mentünk sehova, maradunk.

0: 11 perc múlva 10 óra, Buenos Morgan mindenkinek. Hát tartalmas egy reggelünk van, nem? Tehát itt minden történik, mint egy jó burzsliban.
1: Mint egy jó burzsliban?
0: Nem akartam durvát mondani.
1: Szép hasonló. Igen, tudnék én is durvábbat, a burzsli az biztos, hogy jó. Okay. De hát ez nem tudom hány pálcikás műsor volt, mindenki döntse el maga.
0: Ez sok pálcikás volt, és elgörbítettük a csövet.
1: Igen, hát ilyen kicsi pálcikák, de azt is meg kell becsülni. Na, kérem, a játékot lezárjuk.
0: Most?
1: Jó, elmondjuk most, igen, elmondjuk a helyes megfejtés. Ugye az volt a kérdésünk, hogy kinek van a csapatból a legkisebb messzáma, és ugye ehhez volt kettő darab válasz lehetőség, A. Éles Benedek, vagy B. Terjék Roland. Nyilván Molta Tabány a KC férfi kézilabda csapat, róluk van szó, hiszen szerdán Európa Liga mérkőzés a Grossi Slován ellen, ide sorsolunk négyesével belépőket, és hát az az igazság, hogyha valaki ott szokott lenni a meccseken, akkor szokta hallani, hogy elsőként Terjék Rolandot szoktam hívni a pályára, mert hogy neki 7-es a messzáma, az Éles Belinek meg 19-es, csak hogy ez is hangozzék el, úgyhogy a Terjék Roli a helyes megfejtés.
0: Tehát a legélesebb kések ma a Terjéket írták nekünk SMS-ben és Viberen is, és sokan tudták, szerintem. Én nem láttam rosszat, te látsz? Várjál, nézem.
1: Itt. Nem, egyébként szerintem csak jó válaszok jöttek, úgyhogy
0: vagy rákerestek.
1: Vagy hát egyszerűen vagy hát képen tudják. Vannak. Így van. Na, és akkor sorsolunk kettőt, ugye először én nyomhatok először a gombra? Vagy te szeretnél?
0: Nyomd.
1: Jó, akkor három, nyomta, kettő, meg se várt. Egy. Meg vagyunk, és a nyertesünk nem más, mint Zsolt.
0: Zsolt, gratulálunk, és akkor nálam is legyen már egy nyertes, én is megnyomom itt a sorsoló gombomat. Ugye 2x4 egyet ígértünk. Forog, pörög, forog, pörög. Férfi uralom van Sebestyén, a másik nyertes.
1: Na hát akkor úgy látszik, hogy ma urak voltak a szerencsések, holnap is lesz kettő nyertesünk, nyilván Zsoltnak és Sebestyének megírjuk a részleteket adáson kívül.
0: És mi is urak voltunk, hogy ezt így odaadtuk, tehát hogy ennyi egyet kisorsolni, kemény meccs lesz, azt mondtad.
1: Igen, jó meccs, jó kellene csapat ez a Grossi Slován, igen, tehát hogyha így be kellene lőni, akkor ilyen körülbelül Celje erősségű, hogy az kemény szint, azt kell, hogy mondjam. Holnap is lesz kettő nyertesünk, azon gondolkozom, hogy holnap mennyire nehéz kérdést hozzunk, lehet, hogy holnap valami kicsit komolytalanabb, nem tudom, mire lenne igény, drága hallgatók. Kemény, tényleg tegyük próbára a tudásatokat, vagy pedig legyen valami kis lájtosabb, vidámabb, viccesebb.
0: Milyen márkájú felmosó rongyal törölnek a mérkőzésen a fiatalok?

0: napot. Ez már a műsor összefoglalása egy-egy mondatban. Tényleg jó reggel volt, holnap innen folytatjuk majd, hat után nem sokkal így együtt, de addig Rolanddal például még találkozhattok majd Zimmer Ertomi után is.
1: Így van, délután hozom nektek a beatet, gyorsan még rálesek az utakra, hogy van-e bármi, amit így SOS el kell, hogy mondjunk. Igazából nincsen szokásos szakaszon, ott Biatorvágynál egy szakaszos lassulás, úgyhogy meg az egyes főúton ott Almás, Füzítő és Tata között, ott egyébként azt látom, hogy ott egy picit erőteljesebb a forgalom, lehet, hogy ott dolgoznak, meg Naszály felé is látok egy erősebb forgalmat, úgyhogy ez mindenképpen vegyétek számításba, hogyha az utatokat tervezitek.
0: Jó, én is nézem az SMS falat, aki a zenemi zenekarra szavazott nálunk, az tudja, hogy egy másik rádióban játszott, de ettől még szeretjük, meg minden, meg írjon ide nyugodtan SMS-eket, hogyha gondolja, azt a nyerevét nem mi osztjuk ki, de köszi, hogy velünk voltatok, legyetek velünk a továbbiakban is, mostantól Tomi gerjeszti a hangulatot, hat után nem sokkal kedreggel ébresztünk titeket, legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos morgen!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata.

0: szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízivárosban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Garázdaság és rendzavarás miatt hallgatta meg a rendőrség azt a férfit, aki tojással próbálta Magyar Pétert megdobni, élelmiszer moly fertőzés miatt kutyajutalom falatokat hívtak vissza a forgalomból, ismét nyílt napot tartanak a tatabányai ebrendészeti telepen. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Élelmiszermoly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalom falatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap a honlapján. A hivatal azt írta, hogy a 20-26-06-01 tételszámú 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint a 20-26-03-15 tételszámú 2027. március 15-i lejárati idejű 100 g kiszerelésű rizslisztes húsmentes kutyajutalom falatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vasárnap az MTI-vel azt közölte, a férfit szabadon bocsátották. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is, várják az érdeklődőket. Tatán a Magyari Ház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás a Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítást Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára nyitja meg. A kiállítás egyébként november 6-áig tekinthető meg.
0: Időjárás.
1: Döntően zavartalanul napos időben lesz részünk, így csapadékra sem kell számítani. A hőmérséklet többnyire 22 és 25 fok között alakul, késő estére nagyrészt 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, 25 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Elindítom a hetet, bár igazából csak ezen az egy napon találkozunk. Hello, hello, buenos morgen, kikoktélbel köszön, indítom az öt órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, Bulvár Csokorral, és persze sok zenével Üzsel, BSV, Train és Sky Holland. Kezd a Deja Vu, egy kiváló újdonság itt a porondon. Én Tamás, rádiózz velem!

Zsuzse, vagy Hugel, és Ultrana T, vagy Ultrané, tehát ki, hogy ejti, ugye? A Free volt a tiétek, hoztam csak slágerek közt. Elindítottam az 5 órásat, a koktélt kevés dumával, jó sok zenével. 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük? Rajtad áll Richard Bach. Neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet, amerikai író és pilóta ő. Ebben az órában elkezdem a bulvárcsokrozást. Kik lesznek benne? Hölgyeim, a Valmar, róluk mesélek mindenképpen. Addig viszont még rengeteg jó dal előttem. David Vettan, Kim Petrasszal érkezik Pitbull.

0: vett a Kim Petrasszal, a When We Were Young volt a tiétek. Egyébként ez a The Logical Song feldolgozása 3 évvel ezelőttről. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Drága vénasszonyok, imádlak titeket, meghoztátok újra a nyarat. Vagy legalábbis a közel nyarat. 24 fokos maximummal találkozunk ma, és szikrázó napsütéssel, jelentem ez így lesz egészen ezen a héten, jövő héten, és még utána is egy picit. Azt a vénkő! Ezt hogy hívják, hőkupola? Szerintem ez egy akara baromság, ez a hőkupola, de mindegy. Jó, legyen ez a hivatalos megfogalmazás, vagy még hivatalosabb, csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek. Reggel nem menjetek sehova, csak délután menjetek kinapozni. Ezt csak levontam következtetéskép. Van már mindjárt a Bulvár csokorban, addig a Purple Disco Machine, jön Bishop Briggs, Bob Sinclair és Kaiservel, Shawn Mendes pedig a kereskedelmi szünet után bombáz, ilyen lesz a Stitchers.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nem lehet elfelejteni, 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
7: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: I thought that I've been hurt before.

A Purple Disco Machine és Jake Shears közös játszottam, ez volt a Fire and Ice. Csak slágerek közt érkezett. Koktél 5 órában, bulvár csokorral, ahogy ígértem. No, hölgyek urak, vajon szakad a cérna, vagy csak új vizekre veznek? Itt a Valmar. Alig néhány hete robbant a hír, hogy Valkusz Milán gyakorlatilag leserélte Marics Petit, és Lucid néven új zenei duót alapított Adam Ewick-kel. A rajongók persze azonnal szívrohamot kaptak, hogy mi lesz így a szívtipró párossal, bár a srácok fogadkoznak, hogy a Valmar örök, a jelek szerint a külön utak egyre durvábbak, ha ez nem lenne elég, Milán most a dzsungelben is kiverte a biztosítékot, a celeb vagyok, menj ki innen forgatásán üvöltve, válogatott káromkodások kíséretében ment neki a fiatal rappernek, német Vininek. Úgy látszik, a kolumbiai hőségben pattanásig feszültek az idegek. Na, eközben Marics Peti a tévé képernyők előtt pöffeszkedik, és a Megasztár legújabb évadában osztja az észt a zsűriszékből. Na, vajon szerintetek ez a különzgetés és dzsungel balhé a Valmar végét jelenti? Vagy jelentheti? Vagy csak még több pénzt akarnak kisajtolni a márkából? Kíváncsi lennék, mit gondoltok? Őket is hozom mindjárt. Jön Szigala Jacksonival, Miley Cyrus Dua Lipával, a Valmar pedig Dorral. A Marimba a tiétek, csak slágerek közt küldöm.

0: dal eredetét, a szóltogattátok jó régen. Back to life, így a dal, Sean Kingston és T.I. a forrás porondján. Zártam az első órát a koktélban, de nyitom a másodikat. Jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Ed Sheeran, és az Azizám!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős, van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
4: Következő alkalom október 3-án.
3: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
5: Itt van az ősz, itt van újra!
6: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Parti Service a plusz 3670 208 8393-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyet vont a saját hatáskörbe, ideiglenesen módosul a vonatok menetrendje, Anna Brnabić átvette az államfői feladatokat Szerbiában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörbe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 4 ügy a következő: politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása, munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, park

0: fenntartás közétkeztetést érintő korrupciós ügy, állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy és állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna szeptember 18-án közölte, hogy 10 nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a 4 ügyet, amelyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal átkér más hatóságoktól. Ana Brnabić szerb házelnök hétfőn átvette az államfői feladatokat Alekszandar Vučićtól, aki vasárnap este mondott le hivataláról. Ana Brnabić az első szerbiai politikus, aki pályafutása során a 3 legmagasabb közjogi tisztséget, a miniszterelnöki, a parlamenti elnöki és az államfői posztot is betöltötte. A parlament elnöke az új köztársasági elnök megválasztásáig az alkotmány értelmében legfeljebb 3 hónapig látja el az államfői teendőket. Az elnök választás kiírása szintén a házelnök feladata. Alekszandar Vučić a lemondását azzal indokolta, hogy egyszerű állampolgárként kíván részt venni az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában. Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonat menetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, Skarbantia, Mura és Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban. A mai napon a Mozi Múzeum keretében a Pesti Mese című 1937-es filmet láthatják Tatabányán, a Széchenyi István művelődési házban 16 órától. A program ingyenes, várják az érdeklődőket.
1: Időjárás.
0: Döntően zavartalanul napos időben lesz részünk, így csapadékra sem kell számítani. A hőmérséklet többnyire 22 és 25 fok között alakul, késő estére nagyrészt 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, 25 fok lesz a csúcs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Az elsőn, és már benne a másodikba. Sziasztok, ez a Koktél 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és bulvárcsókorral. Benne pedig Donna Summer. Igen, még így a halála után is tudok róla mesélni. Leonie Jeezyvel, Teddy Sims, Matuma Erik Iglesias, pedig Ed Sheeran. Hozza már is az Azizamot. Én Tamás, tarts vele!

Leoni Gizi, a Rock and Roll volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett Cocktail nőtt órában. Ez a műsor hivatott arra, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged. Három óráig tölthetjük együtt az időt, a Bulvár Csokrot ebben is hozom ám. Benne Donna Summer, mi a helyzet az életművével, mit csinált Celine Dion? Na, a történetet a következő fél órában tuti kapjátok. Addig rákukkantunk egy kicsit a kalendáriumra, csak egy-két érdekességet dobok nektek, jó? Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került be, hogy magad vontad oda. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük? Rajtad áll! Richard Bach, köszi a mai napi koktélos bölcsességet, te pedig dobd a memóriába, aztán ha kell, tudod mi a dolgod. Jön a Chris Cross Amsterdam, picit szambázunk, Ariana Grande Iggy Azaleával közösködik, and funk dalna meg a Follow the Flow. Jelzem, így vagyok szabad, csak slágerek közt dobom.

Chris Cross Amsterdam és Sophia Rice közös Have You Samba volt a tiétek, csak slágerek közt érkezett. Koktél nőtt órában, kevés dumával, jó sok zenével, mindez a Bencelek neve napján boldogat nektek, tessék őket köszönteni. Örülnek, tudjátok, mindennek is. 1928-ban fedezte fel Alexander Fleming a penicillin antibiotikus hatását. Aztán 1968 a Beatles Hey Jude című 7 perc 11 másodperc hosszúságú dala vezette az amerikai slágerlistát. Ja, és még egy így a végére, felavatták 1895-ben az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. Na, csak gondoltam, ezeket érdekességként ide dobom, így leszek mindjárt a bulvár csokorral is, benne pedig Donna Summer.

Monumentál és Kelly-t közös I Know volt a Tiétek csak slágerek közt érkezett. Koktélt 5 órában, 3-ig együtt. Én Tamás. Bulvárcsokrot ígértem neked, tehát parancsolj. Bár az ikon sajnálatos módon 2012-ben elhunyt, a legfrissebb zeneipari pletykák szerint most is gigantikus örökségháború és dollármilliók röpködnek a háttérben. No, például alig pár hónapja robbant a hír, hogy a Primary Wave Music kőkeményen rátette a kezét a Donna Summer életműre, megvásárolták a dalok jogait, és állítólag hatalmas tévés és filmes projekteken dolgoznak, úgy újra kisajtolják a milliókat a Hot Stuff és az I Feel Love slágerekből. No, és ha ez még nem lenne elég, Celine Dion alig 2 hete Párizsban valósággal felrobbantotta a színpadot, amikor a rezidenciája megnyitóján egy brutális vadonatúj Donna Summer tribute-tel állt elő, ami azonnal felperzselte a közösségi médiát. Közben a gyűjtők is megőrülnek, mert jön a legendás Four Seasons of Love album 50. évfordulós limitált bakelit kiadása, amire már is hatalmas a túljelentkezés. Na mit gondolsz, jó dolog, hogy a mai sztárok és a nagyvállalatok így tartják életben Donna Summer emlékét, vagy ez már csak igazából tiszta biznisz? Kérdezel engem? Válaszolja? Szerintem tiszta biznisz. Ugyanúgy tiszta biznisz, hogy valaki 80 évesen még mindig a színpadon áll. Na mindegy. Tate McRae, itt lesz rögves, One Republic dal, no és Donna Summer, ha már emlegettem, Mo Steve-el és Toby Gaddal, a Run, alias a diszkó repül. Csak slágerek közdobom, igazi, hamisítatlan diszkó.

0: Jamie Vaughn az imént, tükörírás, alias Mirror Riding, na ez volt az album címe, amin ez a bizonyos Shulda is szerepelt, 2011. április 18-án jelent meg, amúgy az album nagy felhajtást kapott, miután Vaughn negyedik lett a BBC Sound of 2011 szavazásán. Zártam tehát a második órát, hello, ez a Cocktail 5 órában, jön már is Kitty a legfrissebbekkel, aztán Tiesto és OX, ilyen lesz az I Follow Rivers.
1: Kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Tatabányán szeptember 15-e és október 15-e között két esetben indulhat el a fűtés. Ma is marad a frontmentes időjárás. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Tatabányán szeptember 15-e és október 15-e között két esetben indulhat el a teljes körű városi fűtésszolgáltatás. Az átlag hőmérséklet egy napon keresztül 10 fok alá, vagy 3 egymást követő napon 12 fok alá esik, közölte honlapján a Tészol. Mint írják, ebben az időszakban a társasházak ettől eltérően szeptember 28-ától kérhetik a fűtés elindítását a közös képviseleten keresztül benyújtott egyedi kérelemmel. Ehhez az egy fűtési rendszerhez tartozó fogyasztók többségi döntése szükséges. Az igényeket írásban a tavhő.hibabejelentés@tészol.hu e-mail címre kérik beküldeni, ezt követően indítják a fűtés szolgáltatást. Az időjárástól függetlenül október 15-e után minden szolgáltatási helyen elindítják a fűtést Tatabányán. A Balaton Felvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt megkapta az Európai Kulturális Turizmus Hálózat szakmai díjának harmadik helyezését, tájékoztatta a Balaton Fejlesztési Tanács az MTI-t. A díjat a szombaton zárult 19. Európai Kulturális Turizmus Konferencián a görögországi Skiathos városában adták át. Az idei kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett, amelyeket 6 kategóriában értékelt a zsűri. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek közt Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kultúrák.

0: kulturális és turisztikai fejlesztések. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is. Várják az érdeklődőket. Hétfőn is marad a frontmentes időjárás. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat. Ugyanakkor a napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, ha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre, tanácsolja az időkép.hu.
1: Időjárás.
0: Derült égbolt, napsütéses időjárás lesz a jellemző szerte az országban, helyenként a 25 fokot is elérheti a maximum érték, kedden folytatódik a kellemes, nyugodt őszi időjárás.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fias Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

szexi hölgy előttem, hol zin, van róla híred? Nincs? Akkor mindenképpen fülej. Mert hogy belerakom a bulvár csokorba egy-két érdekességet, tudja, hogy megosztok róla. Ez a Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással, az Offenbach, New Level Empire, Destiny's Child, és Tiesto, az OAX féle I Follow Reverse-t tiéd. Rádiózz velem!

Az Offenbach és a Miles Away a tavalyi évből érkezett Cocktail 5 órában, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehetsz egészen 3 óráig. Ebben az órában is kapsz bulvár csokrot, de Buenos Morgan visszatekintő is érkezik. Na, apropó bulvár csokor, Hazi benne. Tudtátok, hogy valóságos most Pit őrületet szabadított el a fellépésein? Tudjátok, mi az a pogózás? Én tudom, volt részem benne, mármint, hogy láttam. Na, ezzel kapcsolatos, ígérem, hogy hozom nem sokára a történetet. Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad be. Az pedig, hogy most mit kezdesz velük? Rajtad áll Richard Bach. Köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Mindjárt itt jön Hazi, ha már a bulvárcsokorban benne. You should be sad. Imádom a dalt. Topic Fireboy-jal, Bob Sinclair, Giselle Bündchennel, itt pedig Robin Schulz Kiddóval. Oh my God, így a dal, csak slágerek összrepül.

Hazi és a You Should Be Sad volt a tiéd, 6 évvel ezelőttről hoztam. Koktél nőtt órában, kevés dumával, jó sok zenével, és Bullard csokorral benne az imént éneklő csaj, akinél még idén ősszel is kőkeményen állabál. Na kezdjük ott például, hogy valóságos Mosh Pit őrületet szabadított el a fellépésein. A legfrissebb koncertinfók és videók alapján az énekesnő teljesen maga mögött hagyta a finomkodó popot. A csehországi Rock for People fesztiválon például brutális Circle Pitről, azaz kőkemény pogózásra hergelte a tömeget. A rajongók egy része imádja ezt a vadzúzós korszakot, mások viszont sokkot kaptak a hirtelen stílusváltástól. No de a zenei zúzás nem lenne elég, a magánélete is kész hullámvasút, miközben gőzerővel dübörög a világ körüli Back to Badlands turnéja, a háttérben komoly drámák zajlanak, küzd például folyamatos egészségügyi csatákkal, a szerelmi élete pedig nemrég felrobbantotta a netet, és egy fénykép is egy szál merész párduc mintás bikiniben pózolva hergelte a kommentelőket a közösségi oldalán. Na szerintetek jól áll Halsey-nek ez a vad pogózó stílus? Vagy inkább jobban szeretjük a rádióbarátok popslágereit? Nos, engem kérdeztek, igen, ez utóbbi. A rádióbarátok popslágerek szerintem neki jobban állnak. Bár van, amikor megőrülünk, ugye? Meg szoktak őrülni például a srácok is reggel a Buenos Morganben. Nem sokára hozom a visszatekintőt. Előtte a BSV, a Jonas Blue Williams Angel, de a Winner nota, és persze Beyoncé, Crazy in Love, végy a dal, kapod már is, hozom csak slágerek.

0: A MSV Biolex és Lab közös lidokainita forráson te a koktélt hallgatott kerek 5 órában, előttem pedig 4 órában a Buenos Morgant sok dumával, kevés zenével, viszont baromi jó hangulattal. Ez az a műsor, amivel minden hétköznap ébredtek 6 és 10 óra között Ádám Roland és persze a hírszerkesztő Csajok, ma reggel pedig Kitty, akiről kiderült, hogy Sugar Daddy-t szeretne. Na, ezt még nem mutatom, majd 2 óra után, most viszont egyelőre beszélgessenek arról, hogy mit várnak el a nők a férfiaktól. Szerintem már irreális hülyeség az egész. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Találtam egy cikket, és ebben benne vannak alapelvárások nőktől, férfiak irányába, de az is benne van egy kicsit, hogy sokszor már olyan dolgokért várunk vagy kapunk dicséretet, ami olyan szinten alap lenne, például a gyerekkel foglalkozás, stb., hogy alapvetően nem is értem, hogy ez miért van, és azon kezdtem gondolkozni, hogy most az történik-e, hogy ennyire eltunyultunk, hogy már az apróságokért is meg vagyunk dicsérve, vagy ennyivel érzelmi intelligensebbek lettek a nők, hogy már mindent észrevesznek és mindent megdicsérnek, hogy nekünk jobb legyen.
3: Hát figyelj, amiket hallok, de aztán erősítsd meg, Kitty, hogy így van vagy nem így van, nincs magasan a léc. Tehát, hogy ha már van egy
2: ilyen... nálad nincs.
3: Hát különben nem érem el, nehogy átfigyelj. Nem, hanem, hogy tényleg azt hallom egyébként, rajta. Hogy tehát olyan szintű negatív tapasztalatokat hallok pasikról, hogy így döbbenet, és ilyenkor kezdem magam meglepően normálisnak érezni.
4: Hát egyébként igen. Én mondjuk szentül hiszem, hogy szerintem minden férfinak még mielőtt házasságba vagy hosszú kapcsolatba lépne, kellene egyedül élnie. Tehát azt tudni, hogy neki is kell mosogatni maga után, a ruháit tudja már kimosni, hogyha az asszony nincs otthon. Kedvenc jeleneteim, amikor a férfiak a boltba tuti, hogy a feleségükkel beszélnek, és próbálják szegények a másik oldalról instruálni.
3: Tehát, jó, én is szoktam, tehát hogy ez négyszer-ötször föl, jó, az, hogy te nagyon vásárolsz.
4: De én úgy gondolom, jó, hogy te azért, mert lehet, hogy olyat vetett veled, amit mondjuk nem minden nap szoktál venni, és nem tudod, hogy merre felé keresd esetleg.
3: Attól idegben vagyok tényleg. Te attól nagyon, de lesz, át is pakolják a boltot évente legalább egyszer, ha
2: nem
3: kétszer.
2: Ilyenkor nem lehet mit csinálni, tehát fölhívod, hogy merre van a sajt, és akkor el tudja mondani.
3: Nem, van olyan, amikor, mit tudom én, azt, de nem néztem meg például, hogy valamit kell levenni, vagy nem kell levenni, mennyi van otthon, és akkor mondjuk ilyenek miatt fölhívom. Ja. De nekem mindig van egy pár kérdésem vásárlás közben. Én szeretem a precizitást.
2: Pétertől már jön. Pláne. Ti szoktatok dicséretet kapni az asszonytól?
3: Hát Péter. Ez egy prémium szolgáltatás.
2: Igen. Jó, de hogy szerintem...
3: Én minden másnap kapok.
2: A Kittynek...
3: másnap, karácsony másnap. Nem, csak viccelek.
2: De sajáttól?
3: Az is kérdés.
4: Igen.
2: Lehet ezt így variálni. De figyelj, hogyha én kapok, akkor ezt fölveszem. És akkor visszajátszogatom magamnak.
3: Ez a csengő hangod utána.
2: Pontosan.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

0: és a Miss Jackson az új évezred legelejéről hoztam. Zártam a harmadik órát itt a Cocktailban, de nyugi, nyitom a negyediket, aztán majd az ötödiket is. Daniel Harl érkezik, Andi hírei után tiétek a Two Hearts!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen. Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
7: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát a parlament, lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Rod Stewart utolsó turnéján Budapestre is eljön. Hittaler Andréát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. A javaslatot 139 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament, a mentelmi bizottság javaslatával ellentétben. Magyar Péter felszólalásában is kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Magyar Péter múlt hét kedd este a közösségi oldalán közzétett videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Várja Mikl József polgármester a tataiakat a mai napon 17 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái: tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, valamint tájékoztatás a tatai felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról. A francia nyelv iránt érdeklődőket várja Esztergomban a Helyiser József a Városi Könyvtár Apéro elnevezésű beszélgetős délutánja. A programon kezdők és haladók egyaránt gyakorolhatják a francia nyelvet kötetlen, barátságos formában. A program szeptember 29-én kedden 15 órakor kezdődik. Rod Stewart Magyarországot is érinti jövő tavasszal induló utolsó turnéján. A skót világsztár 2027. június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves Rod Stewart 6. alkalommal lép magyar közönség elé. Egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott, és ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncertelőadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta koncerteken.
0: Időjárás.
1: A folytatásban marad a napos idő, szinte felhő is alig lesz az égen. Csapadékot a megyében nem jósolnak, 24 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.

0: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Bőségesen már a délutánban vagyunk, sziasztok! A Cocktailt, az 5 órás magazinműsort hallgatjátok, kevés dumával, jó sok zenével és Macklemore-ral. Ő érkezik ugyanis a bulvárcsokorban. Addig Mimivel, Post Malone, Alcazar, hú de jó az a dal, na meg Daniel Hall, Dua Lipával, kezd a Two Hearts, én Tamás, rádióz velem, szép

Confession of the Groove.

idei Mimi webdal, az Ice Close volt a tiéd, csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, hello, ez a Forrás Rádió magazin műsora, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, Bulvárcsókorral, benne pedig Macklemore, aki mostanában mindenkibe beleáll, hát ezért még Ed Sheeran koncertjéről is kidobták. Jaj, szegény, na mesélem a részleteket, a következő fél órában tudja, hogy itt lesz. Ja, mert hogy az a Bulvárcsókor, persze. Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda, az pedig, hogy most mit kezdesz velük? Rajtad áll, Rager Ba, a mai napi koktélos bölcsességet, köszi, tőled kaptuk. Mindjárt Rea Vinnával és Sessel, itt lesz Justin Timberlake, James Hype is muzsikál egy nagyot, Dr. Béres pedig Herceggel közösködik, a Jimmy Dal, a Mit akarsz a boldogságtól repül, csak slágerek közt küldöm.

0: van Rihanna és persze a Sash. Rock My Body volt a tiétek 3 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és Tamással, no meg a Bulvár Csokorral a következő fél órában Macklemore-ra terítéken. Híre van az M1-esről, a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagy Szent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. A lezárás ideje alatt a Concó és az Ingmándi pihenő helyekre ki lehet hajtani, ez jó hír, szoktam volt mondani, ha pipilni kell, akkor tudtok menni. Az 1-es főúton is tudtok közlekedni már, ahogy az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt a forgalmat korlátozzák, teszik mindezt november végéig, addig pedig útszűkülettel találkoztok. A 11-es főúton Esztergom-Szamárhegy térségében vízelvezető rendszert újítanak fel, útszűkület vár itt is, napközben pedig jelzőőr irányítja a forgalmat. Na ennyi volt a mén, ha van infód, akkor dobd el nekem, továbbítom, ígérem. 0620-97-8-97-85-ös a számom. Mindjárt Macklemore a Bulvár Csokorban, előtte hozza a klasszikot, a Thrift Shop lesz a tiétek, Alex Vannonnal lassúzhattok az Ordinary-ben, a Purple Disco Machine is hoz egy dalt, Sophie and the Giants pedig most a kereskedelmi szünet után indítja a Red Light című idei durranását. Mutatom!
1: A jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Macklemore, Ryan Lewis és Vance közös Thrift Shop volt a tiétek, mekkora klasszik volt ez 2012-ben, akkor jelent meg a kislemez. A dalszöveg egyébként arról szól, hogy Macklemore mennyire értékeli a turkálóba járást és a spórolást, ahelyett, hogy drága holmikkal fitogtatná a ruháit, mint sok rapper. A dalt egyébként egyetemes elismerés fogadta, számos zenekritikus dicsérte humoros dalszövegét és társadalom kritikáját. No, ez a társadalom kritika persze megmaradt Macklemore-nál, és már is a bulvár csokorban vagyunk. A négyszeres Grammy-díjas rapper óriási mázival indította az őszt, hiszen ő volt a brit világsztár Ed Sheeran amerikai mega turnéjának az előzenekara. Igen ám, de a New Jersey koncerten elszabadult a pokol. Macklemore a színpadról durva politikai beszédet mondott, palesztin párti jelszavakat skandált, és kőkeményen nekiment a milliárdosoknak. A háttérben persze azonnal megindult a fúrás, hogy rúgják ki azonnal a rappert a turnéról. No, a botrány itt nem állt meg, sőt, most jön a szaftos csavar, miután Macklemore-t kitették szolidaritásból. Ed Sheeran összes többi előzenekara, köztük Billie Eilish tesója, Finesse és a Lucas Graham szintén otthagyta a turnét. A szegény Sheeran ott maradt teljesen egyedül a színpadon egy szál gitárral. No és most jön Macklemore, ő nem az a típus, aki magába roskad, alig pár napja bejelentette, hogy ha már felszabadult az időbeosztása, akkor saját jótékonysági európai turnét indít. Szimpi az ember, megmondom kerekperet. Abban mondjuk egyetértek, hogy a politika nem való a popkoncertekre, de az is lehet, hogy ez kőkemény cenzúra a milliárdosok részéről. Mert tudjátok, a pénz beszél, a kutya pedig ugat. Robbie Williams pedig énekel mindjárt, Steve Krüger, Sky Hollandel érkezik, a Honey Beast és Paulina közös pedig most dobom nektek, csak slágerek közt a hazai. Tele a szívem, ez pedig a címe. Voltam

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
6: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 36 70 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra lesz 3 perc múlva. További 15 ezer család telepíthet energiatárolót vissza nem térítendő támogatással, őrizetbe vették Sesták Miklóst, kiállítás nyílik Tatán. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittal Andreától hallják. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején indított pályázatot, és a program módosításáról döntött, közölte a szaktárca az MTI-vel. Kiemelték, a változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz. A központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vették Sesták Miklós országgyűlési képviselőt, volt nemzeti fejlesztési minisztert a mai napon, tudta meg a 24.hu Pap Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Sesták Miklós a 24.hu-nak azt mondta, hogy nem követett el bűncselekményt, továbbá közölte, hogy a megfogalmazott gyanút, miszerint pénzfutárokon keresztül vett át több milliárd forintot, nem is tudja értelmezni. A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és az ügyben már letartóztatott Szívek Norbert, a magyar nemzeti vagyonkezelő vezérigazgatójaként a Volán busszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 18 között közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át. A közlemény szerint egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője a reménybeli állami megrendelések fejében felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10%-át visszajuttatja Sesták Miklósnak, ugyancsak közvetítőkön keresztül. A kérdéses cégcsoport 2015 és 18 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amelyel összefüggésben a gyanú szerint több mint 1 milliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek, olvasható a 24.hu cikkében. Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonatmenetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később

0: Később az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, Skarbantia, Mura és Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban. Tatán a Magyari Ház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás a Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítást megnyitja Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára, a tárlat november 6-áig tekinthető meg.
1: Időjárás.
0: A folytatásban marad a napos idő, szinte felhő is alig lesz az égen. Csapadékot a megyében nem jósolnak, 24 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Kezdem az utolsót már, ami a koktélt illeti. 5 órás, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, ez a Forrás Rádió magazin műsorra. És jön a Buenos Morgan visszatekintő is, na meg a Bulvár Csokor, benne pedig a Coldplay és Chris Martin, addig Benson Boone, jön Dash és Jack Jones, Alabat Island újdonságot pedig most kapod. Szép délután!

Benzomból mekkorát énekelt, Me a Beautiful Things volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 5 órában, ez már az utolsó, és a Bulvár Csokorból is persze. Benne a Coldplay, kérem szépen. A Kiss Camről nem szeretnék mesélni, viszont Melbourne-ről mindenképpen. Egy egyszerre vicces és érzelmes dal Chris Martin torkából. Na, hozom a részleteket nem sokára, a Bulnos Morgan visszatekintőben pedig Sugar Daddy-t keresünk. Há, jó, hogy Kittinek. Minden ember minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy magad vontad oda, az pedig, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll Richard Bach, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a Coldplay, ha már róluk beszélek, itt lesz Shaggy Eve-vel és Tommy Romeo és Félix Jánnal. Hozom az 5 évvel ezelőtt

Coldplay, és persze, hogy a BTS itt nálunk. A My Universe érkezett 5 évvel ezelőttről ez a Forrás Rádió. Benne pedig a magazinműsor a Cocktail így napközben a legnehezebb részén kísér át a munkának. Például Bulvár Csokorral, kérem. Képzeljétek, Chris Martin alig egy hete váratlanul felbukkant Melbourne-ben, méghozzá a legendás ausztrál énekes John Farnham Tribute koncertjén. Az énekes egy különleges, egyszerre vicces és érzelmes dalt adott elő, Better Singer Than Man, alias Jobb Énekes Nálam címmel, amiben poénból elmesélte, hogy Natalie Imbruglia annó kerekperec megmondta neki, Farnham sokkal jobb torkú srác, mint ő. A közönség persze imádta a poént, de a folyosói pletykák szerint a zenekar többi tagja nem repes az örömtől, hogy Chris folyamatosan külön utakon jár és magának lopja a sót. Gyerekek, nem kell irigykedni, csináljátok utána, nektek is legyen egy külön kis sótok, vagy cukrotok. Bulvár Csokor, benne a Coldplay az imént, jön a Buenos Morgan visszatekintő nem sokára, Sugar Derek, figyelem, benneteket keresünk. Addig Kanye Grace, Teddy meg Sam Martinnal és Azariával a Jonas Brothers, a kereskedelmi szünet után pedig a Sound of Legend és a Push the Feeling On. Mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Kanye Grace és a Strangers persze kettő évvel ezelőttről érkezek. Ez a koktél kerek 5 órában, kevés duma, jó sok zene. Itt a Buenos Morgan visszatekintőben pedig Kitty. Na meg, még mindig ecsetelik azt, hogy mit várnak a férfiaktól a nők, valamit keresünk Sugar Daddy-t is, jó? Jelentkezőket ide várunk. Köszönjük, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szóval, hogy jó felvetés, hogy mindenkinek kéne egy kicsit egyedül élnie, akkor most hadd szúrjak vissza, akkor viszont minden nőnek kéne először pénzt keresnie.
3: Jaj, na, ez most nagyon genyó volt. Na,
4: hát, keresünk.
3: De akinek nem inge, függ össze.
2: De akinek nem inge, ne vegye magára. De hogy mielőtt valaki regisztrál egy Sugar Daddy oldalra...
3: Jó, most mielőtt... az aranyásokra célozták kifejezetten?
2: Hát pontosan, ja, mondom, akinek nem inge, ne vegye magára, de hogyha nekünk kell egyedül élnünk és gondoskodnunk magunkról, amivel egyébként mélységesen egyetértek, akkor legyen mindenkinek az, hogy akkor 2 évig boldogulnia kell a világban anyagilag. És elismerésem, tudom, hogy nagyon sokan megteszik, nem ellenük szólok most, kinek nem inge, ne vegye magára, de hogy sokan vannak, akik pedig így eltartatják magukat.
4: Hát én például dolgozom, de pont előző héten mondtam ezt, hogy lehet, hogy már jó lenne a Sugar Daddy, de hát, hogy én most már bizonyos nőket itt a társadalom és az országban kezdek megérteni, hogy mit miért tesznek.
2: Most jutottál el arra a pontra, hogy eddig nem volt oké, de most már oké. Mi változott? Hogy miért
4: megöregedtem, belefáradtam.
2: De hogy akkor most elfogadnál tényleg egy büdös szájú srekket, akinek nem. Sok pénze van?
3: Nem, ne legyen büdös szájú, a srekken így van.
2: Srekken is. De hogy tényleg, tehát most már azt mondod, hogy megérted őket? De
4: igen, miért? Mert régen nagyon-nagyon elítélő voltam, most már valahol azért értem őket.
2: Kitty, ez elfogadhatatlan.
4: Jaj,
2: de most tényleg? Lehet egy ilyen pont, amikor az ember eldobja az elveit?
3: Valamikor föl se veszi? Tehát vannak olyan lányok, akik föl se veszik az elveiket eleve.
4: Figyelj, lehet, hogy az van, hogy kipróbáltam most 36 évig ezt.
3: Most 36 évig váltanál, igen. Nem egyébként, azért ezt szokták férfiak pedzegetni, meg azért, ha valaki mondjuk TikTokot pörget, ott is rendszeresen azért jönnek fel ilyen videók, hogy azért olyan nőknek vannak sokszor magas elvárásai férfiakkal szemben, akik hát mit tesznek vele egy kapcsolatba. Mindenki tudja, hogy mit tesznek bele, de hogy azon kívül nem igazán többet, mert hogy ugye nem dolgoznak, tényleg eltartják magukat. Na jó, de ők vannak kevesebben amúgy. Tehát ja, tegyük gyorsan hozzá, hogy szerintem a nők többsége abszolút rendesen dolgozik, jövőt tervez, ha tud kivel, tehát hogy azért nem
2: jó,
3: így állnak.
2: Jó, a férfiak többsége meg mosogat, főz, takarít.
4: Jaj, Edkem.
3: Akkor a Kitty-t vezesd el oda, hogy hol van.
4: Ja, de tényleg.
2: De csak Kitty, azért gondolom, ennél te többet érdemelsz. Tehát most érted, elutazol tájföldre.
4: De hát én nem azt mondtam, hogy én most ennek állok neki, csak azt mondom, hogy amennyire elutasító voltam, meg mondjuk nagyon sarkos véleményem volt, most már kezdek így.
2: És ha már itt tartunk, szép kártyát elfogadsz, vagy csak a kártyát?
3: Várjuk gazdag 50 pluszos férfiak jelentkezését.
2: Szép korú
3: kártyát. Kittinek, tehát nem mi az Ádival, Kittinek.
2: Igen, ez fiatal.
3: Tehát Ádi is átgondolja.
4: De jó képű legyen azért.
2: Ja, jó képű legyen azért.
3: Azért,
2: vagy legyen időszak, amikor jó képű volt, tehát amikor még...
3: Fotókon tudja megmutatni.
4: Nem, tehát Jakob Zoltán, ne keressem, mert...
3: Engem
2: is amúgy.
4: Mint ember, nagyon csipem, de...
2: Mikor még kispajtás volt az úttörő vasúton, olyan képeket küldjön magáról, és akkor megnézzük.
3: Jó, mellettem nem is érzed magad kicsinek, Zoli. Engem így.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.

Fresh Adams, és persze, hogy a New Heart zárta az utolsó órát, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától egészen mostanáig a Cocktailt 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottad. No, találkozni legközelebbi jövő héten fogunk, én most elmegyek egy picit Szabira, lesznek helyettesítők, ha jól tudom, például István, no meg a srácok is a reggelből, a szombatot pedig majd Bazsi viszi el nekem. Úgyhogy legközelebb jövő héten, hétfőn találkozunk itt a Cocktailban, de egyébként a Chartert azt hozom nektek minden este. Ami a folytatást illeti, Roland, no persze, hogy a Beattel, visszajövök ötre, még lesz a Forrás Charterben az európai kedvencekkel, majd pedig DJ Bóli 2 órája a Light Sessionben 7 és 9 között. Na, ciao mindenkinek, sziasztok! Hüzsel és Ultra Naté közös az első, a következő órában. Ilyen lesz a Free!

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
5: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ismét megy el ezt a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése. 6 milliárd eurót fordítan a vasút fejlesztésre Horvátország 2035-ig. Johann János Prímás és zenekara ad ünnepi koncertet Oroszlányban. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Október 1-től ismét megy el ezt a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, ezért a NAV területi szerveinek neve is megváltozik. Áll a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergombár megyei adó és vámigazgatóságának közleményében. A NAV a hivatali ügyintézésben egységesen december 1-től tér át a megye megnevezés használatára. Az érintett NAV szervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan az elkészülésük ütemében cserélik le. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás, írta a mai napon a Pozlovni Dvenik című horvát gazdasági napilap a házi infrastruktúra, Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelőtársaság és a Közlekedési Minisztérium közlésére hivatkozva. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisakon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a személyi vonatok. Az idősek világnapja alkalmából Johann János Prímás és zenekara ad ünnepi koncertet október 2-án 19 órától az Oroszlányi Bányász Klub közösségi és rendezvényházban. A péntek esti önálló koncerten közismert magyar nóták, a magyar cigányzene legismertebb dallamai és virtuóz hangszeres művek csendülnek fel. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit a bluehill.hu oldalon lehet megtenni. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az Építők Parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok Napját. Az ingyenes programra 14:50-től várják az érdeklődőket, lesz többek között rendőrség.

0: kutya bemutató és mancs lenyomat készítés.
1: Időjárás.
0: A nap további részében is napos, szinte felhőmentes idő lesz, csapadékra nem kell készülni, 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pasi az uraknak. Szép délután, sziasztok, hogy telik a hétfő? Remélhetőleg mindenkinek jól, ha még munkában, akkor kitartást, hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Üzsellel indulunk, jön már is a Free, a mikrofon mögött a következő két órában. És

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig dübörög a beat, a délután ritmusa egészen délután 5 óráig, utána jön a top lista, a charter Zimmerer Tomival, majd pedig este 7-től 9-ig a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, hétfőnként hagyományosan DJ Bóli, a rezidens, nem lesz ez másként a mai napon sem, én pedig Tiesto slágerét indítom már is, ez a Beautiful

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa a 3-tól 5-ig. Nem nehéz kimatekozni, hogy pontosan fél távnál vagyunk. A legfrissebb hírek, információk után a Sophie and the Giants slágerével folytatjuk. Ez lesz teljes egészében a hírek után a Loser.

0: ősszel is élmény a szabadban. Komárom, határtalanul jó. Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
1: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Több mint 460 millió forintos pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elhunyt Kósa László néprajzkutató, az MTA rendes tagja, nyílt nap lesz a tatabányai ebrendészeti telepen. A mikrofon mögött Hittal Andreát hallják, jönnek a részletek. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnék segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémát, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatási hiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében. A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a, a pályázatról további információt a www.nsi.hu oldalon találnak. Életének 85. évében elhunyt Kósa László, Széchenyi díjas etnográfus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Művelődés Történeti Tanszékének professzor emeritusa, tudatta az akadémia az MTI-vel. Mint írták, a pénteken elhunyt tudós kutatásaiban elsősorban a 19-20. Századi magyar művelődés történettel, a paraszti társadalom és kultúra történetével, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatával, különösen a református művelődés történettel foglalkozott. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án, szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is. Várják az érdeklődőket. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és diák önkormányzata 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdett 11-től 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban egy új világot teremthet. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70 cm-es méretben. A kész művek október 15-éig adhatók le. A további részleteket a tata.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is napos, szinte felhőmentes idő lesz, csapadékra nem kell készülni, 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk a térségben.

Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kívánok nektek, sziasztok! Remélhetőleg mindenkinek jól indul a hét. Én hozom hozzá a legjobb slágereket, mégpedig a legfrissebb kedvencek közül. Egészen 5-ig, Sophie and the Giants és a Loser, ahogy ígértem, ezzel nyitjuk ezt az órát. A mikrofonnál még mindig.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, közeledünk a műsor hajrájához. Néhány klassz sláger azonban tuti belefér még. Zenél nekünk Calvin Harris, énekel Alessandra. Előbb azonban jöjjön egy hazai kedvenc, ő már is, T-Deni, itt a beatben.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kusavrú sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

Friss zenék, jó hangulat két órában. Forrás Rádió, mindig veled. Pump, pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping.

0: Veled a mai beatet zárjuk, ennyi volt a délután ritmusa. A folytatásban érkezik Zimmerer Tomi a toplistával, ez lesz a Charter 5-től 7-ig, majd pedig a Light Session, a hétköznapi mix műsorunk jelentkezik este 7-től 9-ig, ezúttal DJ Bóli lesz majd a házigazda. Holnap reggel 6-tól a Buenos Morgenben várlak titeket, az elmúlt két órában I.S. Rolandot hallottátok.
1: Beat! Beat! Beat! 2 óra zene, ami nem hagy unatkozni.

0: és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
1: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
2: Itt van az ősz, itt van újra. Újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Budapesti Sporti Szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevő kereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra lesz 3 perc múlva. A NAV segít a dízel támogatással kapcsolatos tudnivalókban. Catania repülőtere ma éjfélig zárva tart, kiállítás nyílik Tatán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Az alapvető tudnivalóktól a speciálisabb élethelyzetekig mindenki megtalálja a választ kérdéseire a Nemzeti Adó és Vámhivatal friss dízel támogatással kapcsolatos tájékoztatójában. A legfontosabb, a támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja a NAV adatai alapján. Minden további információ elérhető a NAV honlapján a dízel támogatás csempén. Az első részletet szeptember 30-án folyósítja a kincstár. Ma éjfélig meghosszabbították Catania repülőtere lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt, közölte a szicíliai légikikötőt működtető vállalat. Harmadik napja nem fogad és nem indít járatokat Catania repülőtere. A Fontana Rossa vagy más néven a Vincenzo Bellini repülőtér működése ismét az Etnából felszálló hamufelhő miatt állt le. Az utasokat arra kérik, hogy a légitársaságokon keresztül ellenőrizzék, melyik másik szicíliai vagy dél-olaszországi repülőtérre irányítják át őket. A 3400 méteres Etna Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja augusztus 7-e óta működik intenzíven, azóta Catania repülőterét már több alkalommal lezárták. Solymosi Lívia Lelkem kapujában című Sejem akvarell kiállítása október 2-án 18 órakor nyílik meg Tatán az Angyalok és Tündérek galériában. A sokoldalú művésznő háromdimenziós Sejem akvarell alkotásaival először lép közönség elé, és megjelenése is első a galériában. A kiállítás megnyitón fellép Kállai Judit és Palotás Anna. A tárlat november 2-áig minden nap megtekinthető lesz a galériában 9 és 18 óra között. Október 3-án Richter egészségdélelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatos életmód fontosságára. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az emlőrák és más daganatos betegségek megelőzésére, szakorvosi előadások és beszélgetések mellett emlővizsgálati modell és mammográfiás tájékoztatás is segíti az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpont foglalásra is lehetőség nyílik, a szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe.
0: Időjárás.
1: A folytatásban marad a napos idő, szinte felhő is alig lesz az égen. Csapadékot a megyében nem jósolnak, 24 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Budapest, itt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, a Visszatek Rovat és Oliver Rodrigo, mert hogy a 20. helyen kezd a Drop Dead. Én Zimmerer Tamás, tarts velem a következők

20. étel, persze, hogy Olivia Rodrigo, a Trap Dead volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek. Indítom a forrás chartert, hétfő van, úgyhogy hozom nektek az európai kedvenceket. És persze jön a visszatek rovati is a következő órában. Már tudja, hogy itt lesz a Maroon 5 és Christina Aguilera közöse A Move Like Jagger, de imádom azt is. Jön DJ Bóli, az övé a Live Session 2 órája, 7 és 9 óra között. Előtte tudja, hogy találkozol Dua Lipával. Itt lesz veletek Écsi is, méghozzá a vadonatúj dal kapcsán. No meg, ha már itt van előttem Alex Warren információja, akkor azt is megosztom veletek. Addig pedig hozom legjobbjainkat, Aleph Armentől egy nóta mindjárt, egy újdonság, Katy Perry pedig most, The One That Got Away, 4 a dal, a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

18. héten Bibi Rexa és a Faithless közös New Religion. Te a chartert hallgatod, benne az európai lista, közi, hogy itt vagy. Felkészül? Alex Warren. Az egykori TikTok szenzációból lett Grammy jelölt popstar. Augusztus végén dobta le a zenei atombombát a vadonatúj Wild Child című albumával, és a pletykafészkek azóta sem nyugszanak. Bár a lemez szinte azonnal az amerikai Billboard listák első helyén landolt, a szaftos részletek nem a sláger listákról, hanem a backstage-ből szivárognak. A legfrissebb benfentes infok szerint Alexnek és menedzsmentjének brutálisan fel kell kötni a gatyát, ugyanis a gigantikus siker akkora nyomást helyezett a mindössze 25 éves srácra, hogy a közvetlen környezete már komolyan aggódik érte. Nos, szerintem a párja is aggódhat, mert hogy ugye a karrier mellett teljesen háttérben van szorítva a magánéletük. No, hogy mi lesz ebből később? Hasonló sorsra jutnak, mint több sztár. Meglátjuk a folytatást. Itt nálunk Alex Warren, már mint a folytatás, ez az európai lista, rajta az Ordinary, na 17.

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter, most a Forrás Rádió.

Dream volt a tiétek a 14. helyen, ez a forrás charter, benne az európai lista, közi, hogy itt vagy. A folytatás hozza neked H-et és a vadonatúj dalát. Egyébként épp most robbantotta fel az angol médiát, ugyanis hivatalossá vált, hogy ő lesz az ITV csatorna hatalmasat újító The Voice UK tehetségkutatójának a legújabb sztárbírája. A mindössze 26 éves rapper beül a legendás piros székek egyikébe, a benfentesek szerint pedig a színfalak mögött már is izzik a levegő, ugyanis H-nek a brit popikonnal Sherry Cole-lal kell osztozni a reflektor fényen, aki szintén most ér vissza Kocsként. A pletykalapok szerint a csatorna producereit már is kiverte a víz, mert a fiatal rapper híres a kíméletlen nyers manchesteri stílusáról és a sötét humoráról, míg Cheryl a finom, érzelmes vonalat képviseli. Na, lesz itt balhé, én már látom. Ő érkezik, H, a dala Ring My Bell, R&B, most a 16.

a 13. héten is, és persze, hogy a Ring My Bell, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod. Ez az Európai Lista, köszönöm, hogy itt vagy, Miley Cyrus a folytatásban, pontosabban Dolly Parton, mert hogy az ő dala szerepel a 12. helyen, csak most Miley előadásában. Ez a Jolene!

Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, tervezett áramszünet lesz Oroszlányban, újabb mohatolvajt fogtak el a rendőrök, a hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Az E.ON tájékoztatása szerint szeptember 29-én holnap 8 és 15 óra 30 között tervezett áramszünet lesz Oroszlányban. A szolgáltató transformátorállomás karbantartási munkákat végez az érintett területeken, melynek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Kérik a lakosok türelmét és megértését. 58 zsákban csak nem fél tonnányi mohát találtak a rendőrök a Borsodabaui Zemplén vármegyei Fóny és Hejcekül területén egy kis teherautóban, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Az Encsi rendőrkapitányság lopásbüntette miatt indított nyomozást. A furgon 23 éves boldogkőújfalui sofőrjét előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elmondta, hogy a növényt el akarta adni. Az elmúlt időszakban nem ez volt az első illegális mohaszállítmány. Szeptember 25-én 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy ellenőrzés során egy kis teherautó rakterében a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tímáron. Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte 19 megyében és Budapesten 59 helyszínen várja az érdeklődőket. A résztvevők számára az a kérés, hogy jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a 3 leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat várja az érdeklődőket október 3-án 15 órára a Táti Kultúrházban rendezendő dalos találkozóra, a belépés díjtalan.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is derült idő lesz, csapadékra továbbra sem kell számítani, 7 fokig hűl le a levegő, holnap napos idő lesz és csapadékot sem jósolnak a térségbe, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

A Tama Impala és Zseni közös Dracula. Szép estét kívánok ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, hétfő lévén persze, hogy az európai kedvencekkel, no meg a Visszatek rovattal is. A Maroon 5 és Christina Aguilera közös lesz itt veletek nem sokára, a Moves Like Jagger. Találkoztok DJ Bólival is, a Light Session 2 órája repül 7 és 9 óra között. Előtte pedig tuti, hogy itt lesz Dua Lipa. Forró infón van, füleljetek! Addig is, mert hogy pörögnek legjobbjaink, egy újabb Dua Lipa tondal mindjárt, Zalalázon pedig most a Lush Life nyitja a blokkot, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszem. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. Dolly Parton és a 9 to 5, a 7. pedig Sam Fender és Olivia Dean közösen a Rémiin szerepelt. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod, ez az európai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Na nézzük a menetrendet, hétfő tehát Európa, kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európai listát, 2011-ig repülünk a Maroon 5 és Christina Aguilera.

0: Minden hétfőn Európa kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A negyedik.
1: What's up? It's Dua Lipa.

Dua Lipa és a Training Season pontosan 2 évvel ezelőttről érkezett. Te a Forrás Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Egyébként a 4. a héten az európai listán. Na és apropó Dua Lipa, a legfrissebb Vogue Itália címlap sztoriában nyíltan beszélt arról, mennyire próbál egyensúlyt találni a magánélete és a brutális karrierje között, de a bennfentesek szerint a színfalak mögött komoly nyomás alatt van. Callum ugyanis nemrég elszólta magát, hogy 36 évesen sürgősen családot szeretne alapítania, miközben Dua épp a csúcson pörög, és esze ágában sincsen lassítani. No és emellett Dua egy brutális jogi háborúba is beleállt. Az énekesnő fotóját engedély nélkül használta fel egy tech cég, és most 15 millió dollárra perelik. Na, mi lesz a vége, kiderül majd. Ez a Charter, köszönöm, hogy itt vagy az európai lista, szóval nálad a

A második a héten az Üzsel, Ultra Nat és Iman Angel közös Move Into the Sun. Egy dal, amit tudja, hogy nem kellett bemutatni senkinek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy, az európai listát hallgatod. Az első

Shakira és Burna Boy közöse szólt a Die Die. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek az amerikai kedvencek, és regélek majd Sam Fenderről is. Szaftos backstage pletyim van, úgyhogy várjatok meg. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen az idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

megkérdezik, ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz, 3 perc múlva, szép estét kívánok. Több mint 460 millió forintos pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elhunyt Kósa László néprajzkutató, az MTA rendes tagja. Nyílt nap lesz a tatabányai ebrendészeti telepen. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnék segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémát, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatási hiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében. A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a, a pályázatról további információt a www.nsi.hu oldalon találnak. Életének 85. évében elhunyt Kósa László Széchenyi díjas etnográfus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Művelődés Történeti Tanszékének professzor emeritusa, tudatta az akadémia az MTI-vel. Mint írták, a pénteken elhunyt tudós kutatásaiban elsősorban a 19-20. Századi magyar művelődés történettel, a paraszti társadalom és kultúra történetével, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatával, különösen a református művelődés történettel foglalkozott. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án, szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is. Várják az érdeklődőket. Ezer arcunk, ezer rajzunk címmel Tataváros önkormányzata és Diák önkormányzata a 2026-ban is képzőművészeti pályázatot hirdet 11-től 20 éves tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban egy új világot teremthet. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat legfeljebb 50x70 cm-es méretben. A kész művek október 15-éig adhatók le. A további részleteket a tata.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban is derült idő lesz, csapadékra továbbra sem kell számítani, 7 fokig hűl le a levegő, holnap napos idő lesz és csapadékot sem jósolnak a térségbe, 22 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Idén is támogatást kapnak a 70 év felettiek Tatabányán. Folyamatosan együttműködik a rendőrség a Vérteserdő ZRT-vel. Őszi sportnap volt a Szűnyi Bózsik József általános iskolában. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 28-án hétfőn. Idén is támogatást kapnak a 70 év felettiek Tatabányán, adta hírül honlapján a város. Mint írják, a közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzat 2026-ban is egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Tatabányán élő 70 év feletti időskorúaknak. A város 2022 óta minden évben biztosít ilyen támogatást, amelynek összege idén is személyenként 10.000 forint lesz. A támogatásra minden olyan tatabányai lakos jogosult, aki 2026 szeptember 17-éig betöltötte a 70. életévét, és ezen a napon bejelentett tatabányai lakóhelye rendelkezett. A támogatás nem függ az érintettek jövedelmi helyzetétől. A nyilvántartás augusztusi adatai szerint 9176 tatabányai lakost érinthet a döntés. Az önkormányzata a költségek tervezésekor 9200 jogosulttal számolt, és összesen 115 millió forintot biztosított a támogatások, valamint a kifizetéshez kapcsolódó költségek fedezésére. Az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk, vagy személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalt. A jogosultságot a hivatal a nyilvántartás adatai alapján automatikusan állapítja meg. A támogatást decemberben postai úton küldik ki a jogosultak bejelentett lakóhelyére. Ha valaki nem tudja átvenni a küldeményt, és az összeg visszaérkezik az önkormányzathoz 2027. január 11-e és február 28-a között kérheti annak is kifizetését. Ezt személyesen meghatalmazott útján, postai levélben vagy az ügyfélkapun keresztül lehet jelezni. Tatára látogattak szeptember 18-án délelőtt a motorkerékpálosok egy lengyel motoros küldöttség kíséretében. A motorkerékpálosok a magyar pálos rend lelki és szellemi vonzásában kialakult motoros közösség, amely a pálosok által 2008-ban Petőfi Szálás pálos Szentkúton megrendezett első motoros zarándoklat idején jött létre. Harmados Oszkár a zarándok motorosok képviseletében elmondta, Lengyelországból minden évben jönnek Magyarországra a motoros testvérek, akikkel alapvetően a hit kapcsol minket össze. A vendégek Esztergomon keresztül Tatára, Győrbe és Bodajkra látogattak, majd visszatértek Vértestolnára, hiszen utána utaztak is tovább. A 16 lengyel motorost 6 házigazda kísérte. A csoportot Mihály József polgármester köszöntötte a Kossuth téren, majd átsétáltak a Szentkereszt plébánia templomba, ahol Havasi Bálint plébános mesélt a templom történetéről. A lengyel és magyar motorosok végül megkoszorúzták a templomban található Kátnyi emléktáblát, olvasható Tata honlapján. Folyamatosan együttműködik a rendőrség a Vérteserdő ZRT-vel. Hogy miért van szükség erre, arról Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője beszélt a Forrás Rádiónak.
3: Nem új keletű ez az együttműködés, régóta együttműködünk a Vérteserdő ZRT-vel. Ez az együttműködés azért jött létre, hogy az ő területükön történt jogsértéseket megelőzzük, illetve ha bekövetkeznek, akkor fel tudjunk ellene lépni. Ezek a jogsértések jellemzően a falopások, illegális fakitermelés, de most, amire kifejezetten ezt a legutóbbi akciót szerveztük, az a behajtási tilalomnak a megszegése volt, ugyanis tapasztalták a szakemberek, hogy nem minden esetben visszatartó erejű egy tábla kihelyezése, vagy egy sorompó kihelyezése, ennek ellenére gépjárművel, motorral behajtanak olyan területre, ahová nem lenne szabad. És az ellenőrzés során is találkoztak a munkatársaim olyanokkal, akik engedély nélkül a behajtási tilalom ellenére behajtottak a tiltott területre, velük szemben fel is léptek, de úgy gondolom, hogy itt a prevenció, ami nagyon fontos, természetesen, hogyha jogsértést tapasztalnak a munkatársaim, akkor intézkednek, de már önmagában a jelenlétükkel felhívják a figyelmet az erdőben a szabályoknak a betartására, annak a fontosságára, és hogyha jogsértést tapasztalnak, akkor pedig intézkednek. Azért is fontos ez az együttműködés, mert a Vértes Erdő ZRT szakembereinek a helyismerete az nagyban segít minket abban, hogy hova is célszerű ezeket az ellenőrzéseket, milyen időszakban érdemes végrehajtani, tehát így együttműködve még hatékonyabban tudunk fellépni a jogsértések ellen. Akár a Vértes Erdő felé, akár a rendőrség felé, hogyha jelzéssel élnek, ezeket minden esetben kivizsgáljuk és reagálunk rájuk.
2: Esztergomban a Naputcában végzendő támfal megerősítés miatt ideiglenes forgalom korlátozás várható 2027. január 22-e 16 óráig. A munkavégzés időtartama alatt a Napucát lezárják az átmenő forgalom elől, az útszakaszra csak a lakók és az építési forgalom behajtása engedélyezett. A lakók a Napuca 1-5 szám közötti útszakaszt a Basa utca irányából közelíthetik meg. A Napuca 1-es szám és Vasvári Pál utca közötti szakasz munkaterület teljesen lezárják. A munkavégzés időtartama alatt a gyalogos közlekedés nem lesz biztosított a lezárt útszakaszon, a lakosság türelmét és megértését kérik. Valahó Zoltán történész múzeológus tart előadást Komáromban az ezredéves évforduló a 130 évvel ezelőtti milleniumi ünnepségek főbországos és komáromi eseményei címmel. Az érdeklődőket szeptember 29-én 17 órára várják a Brigéció öröksége látogató központban, a belépés díjtalan. A francia nyelv iránt érdeklődőket várja Esztergomban a Heiliger József Városi Könyvtár Apéro elnevezésű beszélgetős délutánja. A programon kezdők és haladók egyaránt gyakorolhatják a francia nyelvet kötetlen, barátságos formában. A program szeptember 29-én kedden 15 órakor kezdődik. És végezetül sport. Őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. A Szőnyi Bozsik József általános iskola szeptember 25-én a Magyar Diáksport napján rendezte meg hagyományos őszi sportnapját. A közös bemelegítést és a lendületes tánc bemutatót követően a felső tagozatos diákok kombi futáson, kispályás labdarúgó bajnokságon és zsinórlabda bajnokságon vettek részt. Az alsósok sem maradtak ki a mozgásból, több helyszínen ismerkedtek meg a vidám, mozgásos retro játékokkal, majd közösen teljesítették a 2026 méteres futást. A mozgalmas és élményekkel teli sportnap eredményhirdetéssel majd diszkóval zárult. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 28-án hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést.
0: A szombatesti pörgést.
1: Este 8-tól Saturday Light Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
0: Hangulat nálunk a bulira!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most pedig vissza a legjobb zenéke!

0: ahol a dallamok életre kelnek. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.

Könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dúz is a fogva tartóját szereti meg.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Egy csillag vagyok én, lábam alatt a föld. Nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Egy műsor,
0: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban.
2: Full attention for the first